ismerőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, cinema veríték menetrend.

0: Tűn vagy nekem ékezett, egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firme las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
3: Átalakul a pedagógusok továbbképzése, meghosszabbították a jelentkezést a Teszed akcióra. Nagyrészt napos idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. A készülő kormányrendelet alapján első körben megszüntetnék a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell majd vizsgázni a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítenék a piaci alapú szabadon választható képzéseket is a rendszerbe, és bevonják az óvodai és bölcsődei dolgozókat. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra.

0: A versenyhivatal eljárásai nyomán. 6 új kartel eljárás is indult, ezekben több mint 250 vállalkozás érintett. Az autómentes nappal zárul az Európai Mobilitási Hét. Ma 999 forintos napi jeggyel korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország egyébként idén már 25. alkalommal csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez. Az éghajlatváltozás legfontosabb hazai folyamatait mutatja be a KSH új interaktív kiadványa. 50 mutató segítségével szemléltetik a változásokat. Eszerint Magyarország éghajlata számottevően megváltozott az elmúlt évtizedekben. Az átlaghőmérséklet folyamatosan emelkedik, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok. Évről évre nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma, melyekből 2000 előtt legfeljebb évi 2-3 volt, tavaly előtt pedig már átlagosan 16. Sok napsütésre számíthatunk, a felhő átvonulásokból elvétve lehet kisebb eső, zápor, főképp keleten, északkeleten. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél, néhol viharos lökések is lehetnek. 16 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára majd 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Szerdán napos, gomoly felhős idő lesz, elvétve záporokkal és élénk széllel, 18-22 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Olyan ő, hogy meg...

0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Meghosszabbították a jelentkezést a Teszed akcióra. Vitorláznak tanórán egy balatonalmádi iskolában. Változékony időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Idén 4 részletben összesen 20 000 forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Ezt nem kell külön igényelniük, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-ig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország

0: termelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társas házban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
1: Vitorlázni tanulnak a gyerekek testnevelés órán egy balatonalmádi általános iskolában. Az intézményben most ősszel került a tananyagba a vízisport. A programban az ötödikesek vehetnek részt. A 43 diák elméleti és gyakorlati képzést is kap. Az előrejelzések szerint a hét második felében ismét melegedés kezdődik, de hogy pontosan mire készülhetünk, az most kiderül. Szeles napos idő futózáporokkal, erre készüljünk ma. 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki újabb záporok, esetleg egy-egy zivatar is. Az élénk szél mellett hűvös lesz a hajnal, de napközben 18-22 fokot mérhetünk majd. A hét második felében tovább melegszik az idő, akár 25 fok is lehet csütörtökön és pénteken.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Dolgoznak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tata után a 71-es és a 72-es kilométer között, emiatt csak egy sávon halad a forgalom, olvasható az útinform oldalán. Közben az M3-os autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot, az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Csomóponti ágzárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik, és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, annak fontos, hogy maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetősége a lehajtásra.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után
3: élőben Szegedről, a Dugonics térről
2: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a Bocskor Gáborral és Risztovén.

0: 6 óra és 8 perc, mondom, fejből nem néztem rá az órára, de gondolom. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, és igaz, a Dugonics téren vagyunk, Szegeden hűvös. Egy picit csípős, egy picit hideg. Az időjárás.
1: Ja, az időjárás.
0: De nem a hangulat. És látom itt szemben a barátainkon, a ruházatukon. Nézd, de ott van, hogy hívják ezt a Star Wars-ból? Ezt a figurát.
2: Darth Vader személyesen.
0: Berajzolódik. Azért hadd utassam be a csapatot. Itt van Évi. Szia,
3: jó reggelt mindenkinek.
0: Ha Gyuri.
1: Jó reggelt. Szevasztok.
0: És Budapesten Anett. Szia, Anett. Jó reggelt.
4: Jó reggelt. Sziasztok.
0: Anett, elfáradtál már, tényleg?
4: Dehogy is, nem. Nagyon aktív vagyok, csak engem is így meglepett ez a hűvös. A tegnapi kellemes idő után ma kifejezetten fáztam.
0: Szép kerek mondat volt, kifogalmazta Anett, nagyon igen. Tetszett.
3: De nem időjárás jelentést kértünk, Anett. Hanem, hogy vagy.
4: Hát így.
1: Hiányzol, Anett, az az igazság, hogy hiányzol.
0: Igen, szerintem, hogy így akadozik a párbeszédünk, ezt imádjuk. Na jó van. Szóval itt vagyunk, és egyébként még viszonylag sötét van, azt lehet mondani, de elkezdjük ezt a mai napot, annál is inkább, mert nagyon-nagyon sok tervünk van, nagyon sok dologgal készültünk. Nézzük gyorsan egy bemelegítés kép az SMS-eket. Buenos Morgenke az ottani barátoknak, szia Évi és Gabibá, üdv a Dream Team-es barátoknak is, Csibésék apraja, nagyja, a nap süssön rátok, üzeni a Csibés.
1: Csibés.
0: Igen, aztán szép reggelt Szeged, ott a Dugonics téren Anita Calgary-ból üzeni ezt nekünk. Tegnap Miskolcon a zenemi fantasztikusan szerepelt, és a műsor is szuper volt. Hajrá, hűvös! Fűtsétek fel Szegedet! A hűvös zenekarral nem tudtunk találkozni tegnap, mert baromi hosszú volt az út ide, és mire itt felépült minden, és a zenekar ide tudott jönni beállni, akkor mi már nem voltunk.
1: Így van, tehát most nekünk tényleg minden egyes hang, amit majd le fognak játszani, ez teljesen új lesz így élőben, tehát nem kaptunk egy ilyen kis első benyomást, mint az enemi.
0: Abszolút nem. Igen. Így van. Akkor nagyon örülök, hogy tegnap egy szuper baráti társasággal ott lehettem veletek Miskolcon, és élőben hallottam a zenemi Fel a hangot című számát, a srácok akkor átmentek, hogy azóta is dallamtapadásom van, hazáig szinte csak őket hallgattam. Nagyon jó hangulatú, fantasztikus nap volt, üzeni a Zöldséges Zsolt, és igen, ez volt az. Na,

0: Na, ez volt tegnap, ezt akartam csak megmutatni, és hát ugye ma várjuk ide a hűvös zenekart a színpadunkra. És csak azért mondom ezt, mert mi kicseréltük azt a dalt, ugye?
1: Így van, hát az Enemy-től ugye egy egészen másik dalt mutattunk be, és aztán akkor átmentek tegnap, hogy gondoltuk, hogy legyen az, de minden együttest érintően az a játékszabály, hogy amelyik számuk erősebb, az indul majd a versenyben.
0: Amelyeket a közönség gondol erősebbnek, gondolom így.
1: Így van, nem? Vagy ők
0: mondták. Ez egyértelmű.
2: Meg egyébként ők is mondták, hogy ők is jobban szeretik ezt a második
0: dalt. És ennek még jobban örülünk, így pontosan. Van. Na jó, ez csak így mellékesen. Aztán üdv a csapatnak, nem vagyok egy megrögzött SMS író, de ha városunkban jártok, mindig küldök néhány üdvözlő sort. Isten hozott hát ismét Szegeden titeket, érezzétek jól magatokat, jó a műsor, a jó műsorszórást, N. Laci a fradista. Szegedi
1: köszönjük,
0: fradista.
1: Köszönjük
0: igen.
1: Szépen.
0: Igen. Te vagy az?
1: Hello.
0: Szevasz, N. Laci a fradista. Hello, hello. Csodás jó reggelt kívánok nektek Szegeden. Minden nap követem a munkásságotokat egyszerűen le a kalappal. Mindenki előtt egy nagyon jó csapatot alkottok, és itt tovább. Sajnos a Rock City turné. Nem tudok ott lenni a munkámból adódóan, de nem fogok lemaradni, hiszen minden reggel ti vagytok az első. Köszönöm, hogy vagytok nekem. Egy új hallgató, Rocco.
1: Na, köszöntünk.
0: Rokkoló, mi jut eszedbe, Gyuri? Ja, neked is.
2: Hát szerintem mindennőnek
1: hát az időszében. Jóban csillogott a szeme, igen.
0: Érdekes, én nem néztem Rocco filmeket, bevallom. Tehát ugye most Rocco itt besétálna a Dugonics utcán vagy a térre, én nem tudnám, hogy ő az.
2: Hát én se néztem, de lehet, hogy észrevennénk.
0: Ti tudnátok, ti megismernétek Roccót?
3: Hm? Nem.
1: Darth Vader mutogat.
3: Biztos, hogy nem.
0: Vader mutogat és a nagy nézer kardjával. Azt mondja, én vagyok.
2: Tényleg te vagy?
0: Na, de most komolyan, tehát, hogy te így elmenne melletted az utcán, vagy tegnap ültünk a kocsmában, ott beülne az asztalhoz, te tudtad, hogy ő az?
1: Dehogy is. Én maximum ebből a műfajból művésznőket ismernék
0: én
1: meg.
0: Én is csak a művésznőket ismerem.
1: De férfi szereplőket egyáltalán nem.
0: De mindenki róla beszél.
2: Igen.
0: Hát ebben a Farm VIP-ben a fia van.
1: Igen, tényleg.
2: Igen. Igen.
0: De
2: mondom, még mindig nem tudjuk, hogy ki az apja.
0: Én nem. Én esküszöm, hogy nem ismerném meg.
2: Én se ismerném meg. Én se láttam egy filmjét se, tehát nem
1: jaj,
2: tudom.
1: Most már nem kell ezt
0: így. Jaj, na ez mondom, az álpüdéria, ez nem kell. Hát hiszen ti pornon éltetek, ti úszólányok. Mindenki tudja.
2: Persze. Azon éltünk, és még mi éltünk. Még mi éltünk.
0: Azt már nem merem én sem elmondani.
1: Tegnap a buszban 3,5 órát hallgattuk ezt a prüdériát, évi legalább adásban ne csinálj.
2: Ne hozzátok elő ezt a 3,5 órát. Tehát nagyon aranyosak a fiúk, de 3,5 órát velük buszon tölteni azért kemény.
0: Jó, voltak a kijelentéseid, nem akarom el. Na mindegy, ez a kis belső tréfánk, vagy hogy mondjam. Szeretnék köszönetet mondani a tisztességei barátainknak, csak igen. Azért hadd mondjam, hogy Duda bácsinak, meg Sanyinak köszönjük szépen a vendéglátást, mert ezen az útvonalon ezt a kitérőt megtettük.
1: És kellett az a feltöltődés, mert egyébként tényleg én délután 3:30 körül értünk le, úgyhogy ez brutál délután
0: igen.
1: Volt.
0: Igen, kemény volt. Jó, Hello Szeged, hűvös a reggel, puszi pacsi Bődi Szabi üzente, ő is megállapította, aztán jó reggelt, üdv tankcsapdás Pityu, szevasz Pityukám, örülök, amikor ilyen röviden beköszönsz minden reggel. Örülünk neked. Na jó, nézzük, mi van, Anett?
4: Mosolyogtam csak. Tankcsapdás Pityu Hódmezővásárhelyi, úgyhogy ott van a közelben, nem kizárt, hogy átmegy.
0: Igen, tényleg?
4: Igen.
0: Tankcsapdás Pityut akkor?
2: Ne rám, ne nézz, én nem tudom ki, hol lakik.
0: Hova várjuk egyébként a Messit?
1: A Komlói Messi?
0: Komlói Messi,
1: Pécsre
0: várjuk. Okay. Na nézzük az időjárás jelentést, Anett megírta nekünk, napos időnk lesz ma is, néhol kisebb eső, futó zápor is kialakulhat, hűvös a reggel. De délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet, holnaptól állítólag ismét melegszik az idő, és Móricz névnap van. Igen, ma itt kifogtuk ezt a télies reggelt.
2: Igen.
0: Elég szépen, aztán ma van az orszarvúak világnapja. Ilyenkor nem tudom, mit kell
2: csinálni. Hát de jó, nem?
1: Orszarvat.
0: Igen. Aztán 68 éves Andrea Bocelli, olasz operaénekes, 45 éves Pápa Jocsi, 69 éves Nick Cave, ausztrál zenész, 75 éves lett David Coverdale, a Deep Purple és a Whitesnake énekese volt ő. Aztán 2002-ben ezen a napon az UNESCO a fertőtavat a világörökség részévé nyilvánítja. Amit nagyon köszönünk, és hát ugye a magyar oldalon tragédia, az osztrák oldalon meg gyönyörűség. Tehát, hogy egy tavat hogy lehet így egyébként két kultúra találkozik a két parton. Az egyik ezt alkotja belőle, a másik azt, azért...
1: Egészen szürreális, tényleg.
0: Szégyen, igen. Abszolút. Ez jó, hogy felhoztad ezt a fertőtó dolgot, mert így felhúzom magam korra reggel is.
1: Köszönöm.
2: Szívesen.
0: 27 éve második János Pál pápa fogadta Bónót, a U2 énekesét a Vatikánban. Milyen apropóból egyébként?
1: Ezt én akartam tőled megkérdezni. Te tudod általában ezeket a sztorikat.
0: Fogalmas, nézd, van egy sejtésem, érdekel. Vagy Karol Wojtyla nagyon szerette a Vidor without you, biztos énekelte.
1: Tehát egy ilyen kicsit...
0: Vidor without you.
1: Tehát a YouTube ilyen pakisztáni feldolgozásban.
0: Ez lengyel akart lenni, ja? Ez egy lengyel, de nem sikerült. Lengyel akcentus, nem sikerült. Nem, hát miután tudjuk, hogy a Bono ugye rengeteg jó cselekedetet tett teljesen önzetlenül a rászorulók felé, és különböző társadalmi megmozdulásai voltak, amelyeket nyilván a pápa is nagyon elismer, ezért gondolom, hogy fogadta őt.
1: Valószínűleg ez lett. Azt tudom, hogy abban az időben hordta ezt a tengerkék napszemüveget, ezt az ikonikusat, és abból vitt a pápának is egyet ajándékba.
0: Igen, igen, igen. Aztán 35 éve Bryan Adams az Everything I Do It For You című dalával. Azt a mindenit. Hosszú dalcím.
2: És ezt a dalt szeretem. Mert ugye tegnap kérdeztétek, hogy milyen dalokat szeretek, és például ezt
0: nem egyet nem tudták kinyögni, drágám. Egy dalt nem tudtam mondani.
2: Reggeli kellett gondolkodnom.
0: Milyen élete lehetett a sportolóasszonynak, hogy egy dalt nem tudott mondani, amire azt mondta, hogy ez egy nagyon-nagyon kedves dalom. Ugye?
1: Nem. Tényleg órákat fektettünk abba tegnap, hogy az Évit megismerjük, hogy tényleg nyitottak voltunk, megpróbáljuk picit az ízlését kifürkészni ilyenek, és mint hogyha egy vallatás lett volna.
0: És a dalokon keresztül esetleg megismerni a személyiségét.
2: Na, hát itt van, tessék.
0: Everything I do it for you.
2: Igen, Bryan Adams.
0: Bryan Adams, így van. 12 héten keresztül vezette akkor az angol slágeristát ezzel. Hihetetlen. Aztán, Anette, ezt tavaly is már elsütött, ez az Italo Marchioni szabadalmaztatta a fagylalt törcsért 123 éve.
4: Mert ez mit nagyon fontos.
0: Erről még mondani? Nagyon fontos, igen.
4: Neki köszönhetjük.
0: Mit akarsz még erről mondani?
4: Ennyi, leírtam. Jövőre is leírom, Gábor.
2: Hát neki köszönheted a tölcsét, gondolj bele, most, ha nem találta volna fel, akkor még a tenyeredből nyalhatnád a fagyit.
1: Igen, először úgy csináltálnék, igen. Előtte mindenki a tenyeréből lette, igazad van.
0: És 1692-ben ezen a napon utoljára akasztottak fel boszorkánságért embert az USA-ban. De ugye akkor még nem hívták USA-nak?
4: Nem tudom.
0: Nem. Na jó van. Anett, nagyon-nagyon szépen köszönjük, itt van a kosárpalánkom, és jó lesz ez.
4: Majdnem.
1: Nem is látod.
4: Nem, hát persze, hogy nem látod, de a hangból rájössz.
0: Jó, időjárás jelentés a Gyuritól, Pécs most 12 fokos, látod, 2 fokkal több, mint itt. És 19 lesz ott, és napsütéses az idő. Fehérvár most 11-18 lesz a max napsütéssel. Calgary 4 fokos, de 19 lesz ott is, és ott is napsütés. Győr 12 fokos, 19 lesz, és ott is napsütés, és Budapest most 12 fokos, 18 lesz nálatok a max.
1: Ja, nem lesz rossz idő sehol, de azért hűvös lesz. Tehát kabátot neki hozzon, aki jön hozzánk.
0: Így van. Na jó, hát akkor nézzük, hogy mivel készülünk itt. Először is ne felejtsétek el, és itt a Dugonics téren is látszik, a Csak Rádiót hallgatóknak mondom, hogy itt van ugye a Dugonics téren a színpadunk, mögöttünk az egyetem, balra tőlünk van egy zenei színpad, mindenféle fényel, füsttel, ami kell, ott lép fel majd a zenekar, és velünk szemben ugye a Stílnek egy, még mindig nem tudom megmondani, ez egy stand, vagy ez egy kiállítókocsi, vagy ez hogy nevezzük?
1: Kiállítókocsi, talán ez a legtalálóbb, hiszen bepakoltak egy csomóféle eszközüket, amit meg lehet nézni.
2: Igen.
0: És a narancsárga színéről messze-messze lehet látni, és ők azért vannak itt, tudjátok, mert itt lesz megint egy játék, a Stílfoci, amit mi találtunk ki, és ez a Stílnek a lombfúvójával zajlik majd. 2x2 fős csapatokat várunk.
2: Igen, és egyébként a tegnapiból tanulva egy kicsi változást csinálunk, mégpedig 2 csapatkapitány, vagyis hát inkább edzők leszünk. Az egyik csapaté a Gábor, a másiké én.
0: Azaz azt jelenti, hogy miközben játszotok egymás ellen, ugye ezzel a lombfúvóval, és fújjátok a labdát lehetőség szerint a kapu irányába, mi adunk tanácsokat, mert nekünk már van tapasztalatunk, így. Mondjuk így. Szóval ez lesz az egyik. A másik, 2x4 percre rövidítettük a játékidőt, mert kifulladtatok.
1: Így van, meg egy picit szabályoztuk a fél időt is, azt 2 percre rövidítettük a 3 perces.
0: Tehát az egész egy picit tömörebb lesz, és még valami. A Gyuri azt mondta, és teljesen igazán, sokkal szigorúbban kell venni azt, hogy lábbal hozzáérnek. Ő lesz a bíró ezúttal, és nem az Évi, és azonnal szabálytalanságot fog fújni.
1: Bárhol láb, az olyan lesz, mint a fociban, a kezezés. Abban a pillanatban befújjon, megállítjuk, és fél pályáról szabadrugás. Uh-huh. Üres kapura,
0: így van. Szóval, hogy ezek a játékszabályok, de itt majd a lányok oda mennek közétek, 2x2 fős csapatot fognak kérni, vagy kiválasztani közületek, és akkor erre a játékra sor kerül, és hát nem kis nyereményért, mert itt meg lehet nyerni, a nyertes csapat kap egy Stihl akkumulátoros ágvágó szettet, ma ez az ajándék, plusz ugye ez a Stihl 100-as ajándékcsomag.
1: Így van. Úgyhogy már aki esetleg fontolóra venni, már most gondolkodjon a taktikán, mert hamarosan a lányok mennek, és akkor lehet náluk jelentkezni a játékra.
0: Igen. Aztán adásunk kívül az Évi azért játszik, mert te hoztál magad egy kvízt, ami egy picit rólunk szól, ugye?
2: Igen, igen, igen. De 7 órától jön a kvíz, és a csapatról fogok kérdezni. Tehát nyilván olyanok jöjjenek, meg játszanak, akik hallgatják ezt a reggeli műsort.
0: Megismernek bennünket, megismerik, visszaemlékeznek régebbi műsorokba, egy jó pofaságra, vagy ilyesmi.
2: Igen, Miskolcon nagyon jó volt, kiderült, hogy Gábor rokonai ott voltak, volt egy házaspár, minden kérdésre tudta válaszolni.
0: Nem,
2: és még kisgyerekük is volt, és kérdeztem, hogy ők velünk élnek, tehát ők tényleg minden reggel velünk vannak, és mondták, hogy igen. Tehát, hogy, és mondtam, hogy hagyj játszom majd más is. Tehát nagyon jó kérdések lesz.
0: Hagyj játszom majd más is.
1: 10 kérdésből 8-at ők vittek el.
2: Majdnem.
0: Na, itt írják esetben, jó reggelt, hűvös, ezt a dalt szívesen hallgatnám minden nap nálatok is, hajrá Tomi Miskolcról. Na, jó, hát akkor mindenki drukkol a hűvösnek, meg remélem is egyébként a hűvös 7:30 felé lép majd itt fel.
1: Így van, 7:30 után előadják azt a számot, amivel megismertük őket, a hátsó ülést, és hát beszélgetni is fogunk majd velük. Erős dohány szag, arrébb is
0: csúszhatnád talán, de nem ilyen vagy, inkább. Te milyennek képzeled őket, így külsőre? Láttad őket?
1: Szerintem ilyen nagyon lazák, egy kicsit alter srácok, akik, azok az igazi értelmiségi egyetemista a karakternek képzelem.
0: De nem, az egyiküknek sem lesz olyan focista frizurája, mint neked. Biztos nem.
1: Nem tudom, hát meglátjuk.
2: Biztos, hogy
0: szerintem,
2: nem.
0: Biztos, szerintem
2: kócosak lesznek. Az értelmiségi embereknek nincs ilyen.
1: Kócosak lesznek, azt tudni.
0: Értelmes emberek nem oldanak ilyet, mondja az Évi.
1: Jó, hát az Évinek most mit higgyek el, most ne haragudjam el.
0: Na jól van. Szóval lesz stíl foci, és készüljetek, aki szeretne játszani, és nyerni egy ilyen, mi volt ez, ágvágó?
2: Azt igen, ágvágó.
0: Az jelentkezne itt a lányoknál, a lányok majd kimennek közétek, ez az egyik. Aztán hát az Évi talált egy olyan érdekes tanulmányt. Tanulmány ez egyáltalán, vagy ez egy trend, ugye?
2: Ez egy új trend, hódít az interneten.
0: Egy új trend, és általában a nők csinálnak mindenféle trendet. Tudjátok, egyébként miért van ez szerinted, hogy a nők, bizonyos nők, inkább így mondom, bizonyos nők olyan trendeket csinálnak, hogy álljunk ki a természetesség mellett, jó, és növesszük meg a hónajszőrünket.
1: Ne sminkeljünk, ne szörtelenítsünk, ne használjunk dezodort.
0: Miért csinálják ezek a nőket?
1: Szerintem így ki akarnak törni ezekből a keretekből.
0: Ez egy lázadás?
1: Igen, maguknak állították.
0: Mi ellen? A férfiak ellen vagy?
1: Saját maguk ellen.
2: A férfi elvárások ellen.
0: Ez férfi elvárás, de milyen sokat vitatkoztunk rádióban, hogy ez valóban a férfi elvárás-e, vagy a nő hiszi azt, hogy így felel meg?
2: Jó, azért most, hogyha a hónajszőrzetről beszélgetünk, akkor gondolj te is bele egy bizonyos szituációba, te se nagyon örülnél.
1: De hát annak idején ez természetes volt.
0: Én a 80-as évén még találkoztam hónajszőrös lányokkal, tehát az akkor volt a normális. Mm-hmm. Ezt te el tudod képzelni? Ja, te úszó voltál, ti mindent leborotváltatok, hogy sikamlósak legyetek.
2: De nem így kizárólag a teljesítmény miatt.
0: Tudom, hogy a teljesítmény miatt. Ez oké, de hogy azért mi találkoztunk, tehát ki az, aki az én korosztályom? Hát azért láttatok hónajszőrös lányokat még, amikor fiatalok voltatok? Bőven, nem?
2: Igen.
0: Az Amerikából jött be ez a trend, hogy itt leborotválja mindenki a mindenét. És ezért kérdezem újra, kinek akartok megfelelni?
2: Hát nektek!
0: De miért nekünk? Hát nekem álmomban nem jutott eszembe, hogy egy nő leborotválja a hónaját, amikor abban...
2: Jó, hát akkor
1: szerintem ezt a nők maguk egymásra aggatták, saját maguk, és most meg szeretnének szabadulni ettől a melótól.
0: Nekem van egy gondolatom. Szerintem a nők is nézték a pornóújságokat, és azt másolták le.
1: Ez is benne van.
2: De attól,
0: hogy a férfiaknak biztos azt tetszik.
1: Úgy nézegették, hogy mik a trendek, mint a Burda katalógus annak idején.
2: De el tudod képzelni, hogy Anett, ami reggelente nézzük ezeket a magazinokat, és azt mondjuk, hogy holnap így fogunk kinézni, ha mindent...
0: Nem. Azt tudom elképzelni, hogy ti nyilvánvalóan hát ott nőttetek fel a pusztában, hogy ti nyilvánvalóan nem jutottatok pornomagazinhoz, de Era a szomszéd, aki járt már Szegeden, az vett egy pornomagazint az Áforkútnál, érted? És
1: és ott, akkor, ott a gémes
0: és Era meg megmutatta nektek, letolta az izét, hogy nézd, itt mi van, meg itt mi van. És Era megmutatta, és innentől gondoltátok, hogy ez a trendi, hiszen Era járt már Szegeden.
1: Bizony. Hozta a trendet.
2: Elhiszed, Anett? Elhiszed,
0: hogy ezt képzelik rólunk? Akkor mondd hatására kezdtél leborotválkozni.
4: Én kinek a hatására? Én ezt láttam.
1: Azt nem mondd megint, hogy az unokatestvéred, mert mindig ezzel jött.
0: És az se, hogy karda beállt miatt.
4: Nem, akkor még nem is ismertem. De az igazság, hogy én is valóban ezt láttam, hogy és én már beleszülettem, tehát akár nem akarok az unokatestvéreimmel jönni, de hogy amikor már...
0: egymásnak.
4: Amikor már én voltam fiatal, akkor már nem, tehát nem voltak szőrösek a lányok.
1: Ilyen családi összejöveteleken így az unokatásokkal így cseréltétek ezt
2: nem,
1: a
2: tőlem? Elvárás volt tőletek.
0: Nyilván, Gyuri.
2: Hát elvárás volt tőletek, mert hogyha oda kerültünk egy...
0: Nem is találkoztatok még fiúkkal akkor.
2: De tehát mi féltünk attól, hogyha oda kerülünk egy férfi elé, akkor nehogy csalódást okozzunk. Ezért tudtuk, hogy a többieknek is ilyen.
0: Tehát egy nyomást gyakoroltatok saját magatokra. Ezt nem mi vártuk el.
2: Hát, de elhagytatok volna minket.
1: Dehogy így.
4: Legalábbis kiveszéltetek volna bennünket.
0: Én szőr okán nem hagytam el még nőt. Most de nem, ja, nem erről beszélünk egyébként, nem ez a témát.
2: De jó, most már tudják.
0: Most jön a fordítottja, a férfiak trendje. Erről fogunk beszélni.
2: Ők is szőrösek?
1: Mesélj róla, Évi, te találtad.
2: Azon gondolkodom, hogy ők is szőrösek, erről kezdjék el? Nem, hát van most egy új trend, képzeljétek el, hogy a férfiak azzal akarnak hódítani, hogy megőrzik a testszagukat, és több napig nem fürdenek.
4: Jézusom.
2: Mert hogyha...
1: Tehát ti azt mondjátok, Jézusom, de egyébként ebben van evolúciós logika.
2: Így van, mert ugye van ez az emberi illat. Mindenkinek van egy különleges illata, nem tudom, tudjátok-e. Tehát, hogyha nem fürdesz, nem használsz parfümöt, akkor mindenkinek van egy egyedi illata. És elviekben ez kivált egy vonzódást a nőktől. Nők irányába.
0: Alapvetően, amit Évi mond, az teljesen tudományos, és tényleg így is van. Hát ugye, ahogy szokták mondani, nagyon tehát bírom az illatát, meg minden, az nem azt jelenti, hogy a parfümét, hanem tényleg van egy olyan, amit mi tudat alatt észlelünk csak, és egyszerűen elkezdünk vonzódni a másikhoz, és ez az illat alapján van. És most ez a férfi trend, ez azt mondja, hogy igen, nekünk férfiaknak van olyan illatunk, amit, hogyha nem mossunk le állandóan magunkról, vonzóbbak vagyunk a nők felé.
1: Igen, ez a picit merjük magunknak megengedni, hogy a nők egy része már nem szörtenét, merjük mi magunknak megengedni, hogy a természetes illatunkkal hódítsunk.
2: Igen, csak ezen gondolkodom, hogyha belegondolunk, azért a férfiaknak elég cudar illatuk van.
0: Mi az, hogy a férfiaknak? Tehát ti utáljátok, ha általánosítunk, hogy a nők ilyenek a nők. Tehát a férfiaknak, ezt mondtad, a férfiaknak igen cudar illatuk.
2: De miért van az,
0: hogy... Nem az ilyen férfiak, az olyan férfiak, a fáradt férfiak, a munkás férfiak, hanem a férfiak. Ezt mondtad.
1: Így mindenki, aki most itt áll, ezt most mindenki megkapta tőled, hogy cudar.
0: Bármit is legyen ez a Darth Vader is.
2: Jó, de nézd meg a női arcokat, nézd meg, minden nő velem ért egyet. Képzeld el, tehát én jártam fiú öltözőkbe. És miért volt az, hogy miért volt az, hogy ott sokkal büdösebb volt, meg egy ilyen nem tudom milyen szagok, mint a nőiben, és nekem innen jönnek ezek a tapasztalatok.
0: Jó, de neked mindig a vízilabda csapattal voltak ilyen élményeid, pedig ők állandóan mossák magukat, ugye edzés meg a mérkőzések miatt, de nyilván a férfiaknak van egy, tehát abban igaza van. Igen, egy jellegzetesebb illat, hogyha azt hagyod túl érlelni.
2: Igen.
1: Nem lehet az, hogy egyszerűen a nők elszoktak ettől az illattól, és ezért találják furcsának, vagy egy kicsit olyan nem tetszőnek, pedig az amúgy egyébként normális lenne nekik.
0: Szerintem ezt ki fogjuk vesézni. Van egy pár gondolatom ezzel kapcsolatban, remélem, hogy neked is. Egyáltalán szagoltál már férfit? Most túl azon, hogy bementél a vízilabda válogatott öltözőjébe, de amúgy szagoltál férfit?
2: Igen, már titeket is megszagoltalak.
1: Ezt mikor csináltad? Nem vettük észre.
2: Egyébként tegnap, mikor aludtatok a buszon.
1: Te sunyogtál a szállodai szobában, éjjel?
2: Nem, egyébként nektek is van szagotok.
0: Na jó, szagunk vagy illatunk? Na mindegy, ezt majd kiderítjük. Szóval ezt megcsináljuk a nagy szaktesztet a férfiakkal. Egyébként Évi, készülj valamire, majd elmondom, hogy itt azért fogsz szaglászni, az biztos szegedem.
2: Remélem nem te válogatsz.
0: Ez a terv. Jó, fellép velünk a hűvös, ahogy ugye a Gyuri elmondta, és nem csak egy, hanem két számot adnak elő, tehát egy órával később 8:30 felé is eladják a Mindig című dalukat. Ez lesz, aztán Horthy Gábor jelentkezik Budapestről, futball téma, és baromi érdekes, hogy ugye most mindenhol új szövetségi kapitány van, a portugáloknál, a németeknél, azt hiszem a franciáknál is.
1: Zidane lett, ugye? Igen.
0: Zinedine Zidane. Így van. De hogy a portugáloknál úgy tűnik, hogy nem számítanak már Ronaldóra, amin én az annyira nem csodálkozom, én azt hittem, én úgy emlékeztem, hogy ő ezzel nagyjából a VB-vel befejezte, nem? Vagy nem volt ilyen?
2: Nem tudom, hogy ő bejelentette, azt tudom, hogy ugye beszéltünk Messiről, de arról is volt szó, hogy Ronaldo itt, tehát a VB előtt már jelezte, hogy ő nem viszi tovább, de még szerintem a nagy bejelentés nem történt meg.
0: Oké, rendben van, na erről beszélünk majd a Gáborral. Nagyjából ez lesz ma. Igen. És most szerintem a tegnapi nap legjobb pillanatai jön.
2: Igen, az örökbefogadásról beszélgettünk, mert a 22 éves Millie Bobby Brown és a férje a második gyereküket fogadták örökbe, és arról beszélgettünk, hogy mikor érdemes örökbefogadni gyereket, hány évesen, és hogyan működik ez a világban.
5: az előző rész tartalmából.
0: Millie Bobby Brown, egy színésznő, sokan valószínűleg nem fogják ki kapásból ismerni, de hogyha látta valamelyik őtök, vagy hallott a Stranger Things című sorozatról, akkor ugye tudjátok, hogy ő volt ott a főszereplő, az a kislány. Az a kopasz kislány, akinek folyt az orrából a vér, és természetfeletti ereje volt.
1: Igen, na hát ő azóta most már ilyen 21-2-3 éves felnőtt nővé érett, és ezt ő mindig hangoztatja is, hogy ő
0: nem 21-2-3 az 22.
1: Na, akkor eltaláltam.
2: Mondd még így a sor.
0: De igaz, szóval, hogy felnőtt, ő nagyon hangsúlyozza, hogy ő már felnőtt, ő már nem gyerek, stb. És akkor ezt egy pár dologgal alá is húzta, például a férjhez ment.
2: Fiatalon
0: férhez ment, 2024-ben, ha jól emlékszem, tehát akkor
2: 20 évesen,
0: méghozzá John Bon Jovi fiához, Jake Bon Jovihoz. És aztán nagyon gyorsan szülők lettek, 2025 augusztusában arról cikkeztek, hogy Milliék örökbe fogadtak egy kislányt. Jó, ez cuki. És mondjuk azért akkor is már a világ így megdöbbenten nézte ezt a dolgot, hogy basszus, hogy nagyon fiatalok, véletlenül pezseg az ösztrogén és durran a petefészek, érted, meg a spermium.
1: Igen, mi történik ott, hogy aztán ennek nem egy közös gyermek a vége? Igen.
0: Pontosan, hanem örökbe fogadnak. Mert ugye mi úgy tudjuk, legalábbis a mi kultúránkban ez úgy van, hogy azok fogadnak többnyire örökbe gyereket, akiknek valami miatt biológiailag nem lehet. Így van. Na jó, és akkor rendben van, örökbefogadás megtörtént, és képzeljétek el, hogy de amúgy meg ez egy baromi jó cselekedet. Tehát, hogy gondolj bele, egy árva gyereknek egy otthont adni, szerető családot adni, az tényleg egy nagyon-nagyon jó cselekedet.
2: Hát így van, szerintem nemes dolognak mondhatnánk, mert hogy gondoljunk bele, hogy vannak gyerekek, akik ugye szülő nélkül úgy adódott az életük, és van valaki, aki oda veszi magához, és szeretetet, és családot ad neki, mert ugye mindig azt halljuk, hogy ez a legnagyobb hiány neki.
0: Pontosan. És most jön a következő hír velük kapcsolatban. Azt mondja, hatalmas örömhír, másodszor is édesanyja lett a Stranger Things sztárja, Millie Bobby Brown. És akkor egyből arra gondoltuk, hogy hát 22 éves, 20 éves a férje, most már berendezték a lakást, összeszerelték az IKEA bútorokat, valószínűleg most már azért megtörtént a csoda, de nem, képzeljétek el, hogy a kislány után is örökbe fogadtak megint egy gyereket, most egy kisfiút.
1: És igen, ez azért nagyon fura. Tehát hogy bocsánat, hogy ezt a szót használom ebben a témában, de azért itt ez valahogy még szokatlanabb ez a történet, hogy 22 évesen a második örökbefogadott gyerek úgy egyébként szeretik egymást, és minden csodálatos, és valahogy a közös gyermek az nem jön.
0: Nekem is ez baromi érdekes, itt a People magazinnak nyilatkozott Ez érdekes, az, hogy már gyerekkora óta nagyon fontos helyet foglal el a szívében az örök befogadás, bármi is legyen ennek az oka, és kislányként ő úgy játszott a babáival, mintha azok örökbefogadott gyermekek lennének.
1: Engem egy kicsit aggaszt ez a kijelentés.
0: Mondjad?
2: Hát én meg el sem tudom képzelni, hogy valaki így játszik egy babával.
0: Te hogy játszottál babákkal?
2: Hát furán.
1: Húztattad őket?
2: Igen, mondtam, irányedzésre.
0: Kínosztad őket?
2: Igen.
0: De volt babád?
2: Barbie babáim voltak.
0: Vagy neked ilyen stílfűrészeid voltak, mint...
1: Stílfűrész baba.
2: Azt is játszottam velük, és akkor ugye egyre kevesebb...
1: Öltöztetted a stílfűrészt, nem?
2: Nem, barbiztam, mint mindenki.
0: Te barbiztál, igen. Jó, alapvetően ti mit gondoltok az örökbefogadásról? Te, mint nő, Évi...
2: Én szerintem egyébként, ahogy mondtad, tehát az, akinek nem adatik meg az életben, hogy gyereke legyen, szerintem az egy óriási dolog, hogy családot alapíthat ilyen formátumban.
0: Ugye akkor kétféle ok van. Az egyik az, hogy nem lehet gyerekem, szeretnék egyet.
2: Így van.
0: A másik ok az lehet, hogy annyi szerencsétlen árva gyerek van valahol egy intézetben a világon, hogy én legalább egyet kimentek onnan, és akkor ez a gyerek megközelítésében egy helyes és nemes cselekedet. Melyik szokott inkább szempont lenni?
2: Én szerintem az első. Tehát legalábbis Magyarországon én azt gondolom, hogy az első. Tehát, hogyha nem lehet gyerekem, akkor legyen egy örökbefogadott. Abszolút.
1: És ez is egy kérdés egyébként, hogy ehhez a felelősség, a felnőtt gondolkodás megvan-e már, hogy mondjuk két gyerek ennyire hirtelen és ennyire gyors úton lett egyébként az övék? Tehát nem tudom, én ezen is gondolkodtam, hogy tehát megvan-e hozzá az, amire szükség van egy ilyen helyzetben szerintetek?
0: Ez egy érdekes kérdés, mert itt más a korhatár Magyarország és Amerika vetületében. Tehát Magyarországon 25 év az alsó korhatár, Millie Bobby Brown 22. Az örökbefogadott és az örökbefogadó között maximum 45 év lehet a korkülönbség. Tehát Ezt hogy kell értenem?
1: Ezt utána néztem ennek a szabálynak, ez vonatkozik rá Magyarországon, nincs felső korhatár, hanem ennyi, hogy 45 év lehet a maximum korkülönbség az örökbefogadó és az örökbefogadott között.
0: Tehát én a koromnál fogva most már csak téged fogadhatnálak örökbe.
1: Nagyjából igen.
2: Szép lenne. Szép páros.
1: Erre várok évek óta egyébként.
2: De körülbelül így éltek.
0: Igen, nagyjából igen.
2: Tehát így nevelgeted a gyerekedet.
1: Ezt lepapírozni, én azt mondom.
0: Amerikában az alsó korhatár van, ahol 18, valahol 21, valahol 25 év, tehát ez államonként változik. És itt a családi állapot, Magyarországon elsősorban házastársak fogadhatnak örökbe, egyedülállóként nagyon-nagyon körülményes, szinte lehetetlen.
2: Ezért erre lenne kérdésem.
0: Igen, és a költségek. Magyarországon ingyenes, ha már hozzájutsz a gyerekhez, Amerikában viszont nagyon drága, egy ügynökségnek fizetsz, 20 ezer az alsó szint, aha, dollárban, bocsánat, és aztán a csillagos ég a plafon.
1: Mondjuk ez picit úgy hangzik, mintha Amerikában ez lenne a kulcs, a pénz.
0: Ez egy picit úgy hangzik, igen. Na most... Igen, tehát hogy ha megvan a pénzed a szülővé váláshoz, akkor lehet gyereked. Tényleg egy picit ilyen.
2: Hát egyébként most, ha belegondoltok, tehát akkor ezek szerint csak pénzednek kell lenni, és úgy tudsz örökbe fogadni. Itthon viszont nem kell pénznek lenni, csak komoly kitételei vannak. A kettő körülbelül így néz ki.
0: Egyébként mikor jobb gyereket vállalni? Fiatalon? És akkor gyakorlatilag együtt tudod élni az életet a gyerekkel, és akkor még fiatalon szülő, vagy inkább egy picit korosabban, tehát mondjuk nem tudom, 40 fölött, most mondtam valamit, és akkor sokkal bölcsebb vagy, és sokkal megalapozottabb az egész családi lét.
2: Hát nyilván most rám néztél, nekem nincs gyerekem, ja, így nem tudok fiatalon vállalni, de én azt gondolom, hogy mai fejemmel sokkal tudatosabban tudnék gyereket vállalni. Tehát, hogy már eléggé tisztában vagyok a felnőttséggel, mivel jár egy gyerekvállalás is, mert azért 20-21 évesen gyereket vállalni, azért picit olyan nem felelőtlen, csak nem tudod, hogy mi ez a kaland.
1: Tök jó, szinte idézőben együtt felnőni a gyerekkel, és nekem is vannak ilyen barátaim, látom, de ugyanakkor azt is látom, hogy azért azok a 20-as évek nem fognak visszajönni, amiket csak egy gyereknevelésre fókuszáltak, és nem tudom, én is inkább azon az oldalon vagyok, hogy inkább legyek későn jó apa, mint korán rossz, tehát nekem ez a bölcsességem.
0: Hát de van, a korai apa rossz apa, tehát hogy ez egy érdekes
1: én
0: kérdés.
1: Én magamból indultam ki egyébként, én hát azt éreztem volna.
2: De te rossz vagy, ahogy vagy.
0: Mindegy, hát
2: most fogadtak örökbe.
1: Inkább leszek későn rossz apa, mint korán rossz, erre gondolsz?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Átalakul a pedagógusok továbbképzése, Bridget Bardot relikviák kerülnek kalapács alá. Marad a szeles idő a folytatásban is. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. A készülő kormányrendelet alapján első körben megszüntetnék a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell majd vizsgázni a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek majd. Az átalakítás második ütemében visszaépítenék a piaci alapú szabadon választható képzéseket is a rendszerbe, és bevonják az óvodai és bölcsődei dolgozókat. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBI, a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányokon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBI élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
3: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink kb. 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
2: Továbbra is Rács mögött marad a 12 lengyel zarándok halálát okozó buszbaleset sofőrje. A Miskolci járásbíróság 3 hónappal meghosszabbította a férfi letartóztatását, így óvadék ellenében sem szabadulhat. Az augusztusi tragédiát az okozhatta, hogy a sofőr elaludhatott a volánnál. 12-en meghaltak, és több mint 20-an megsérültek. Elárverezik Bridget Bardot személyes tárgyait, a több mint 2800 relikvia a színésznő házaiból és párizsi lakásából származik. Kalapács alá kerül a művésznő bicikléje, több balettcipője, portréja, bútorai, valamint ruhája és ékszerei is. Licitálni lehet arra az írógépre is, amelyen a sztár a második memoár kötetét írta. A bevételt a Bridget Bardot alapítvány és a filmcsillag egyetlen fia kapja. A francia színésznő tavaly 91 éves korában hunyt el. Szeles napos idő futózáporokkal, erre készüljünk ma. 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki újabb záporok, esetleg egy-egy zivatar is. Az élénk szél mellett hűvös lesz a hajnal, de napközben 18-22 fokot mérhetünk majd. A hét második felében tovább melegszik az idő, akár 25 fok is lehet csütörtökön és pénteken.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Utinform tájékoztatása szerint az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásra kell készülni. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leállósávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után
4: élőben Szegedről, a Dugonics térről
1: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a Bocskor Gáborral és Risto Vévivel.

0: City turné.
1: Élőben Szegedről a Dugonics térről.
0: Bocskor Gáborral és Risto Lévivel. Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Lévivel itt a Retro Rádióban.
2: Ez a Bocskor.
3: 7 óra lesz, 10 perc múlva. Itt vagyunk Szegeden, a Dugonics téren, és tényleg nagyon-nagyon köszi, hogy itt álltok ebben a hát azt kell mondjam, hogy lassan, hogy fagyban, tehát nagyon-nagyon hideg van. Van egy ilyen kis gyenge szellő, de az annyira hűvösen csíp.
4: Az csontig hatol, igen. Tegnaphoz képest tényleg egy picit téliesebbre váltottam.
3: Ez igen, és egyébként apropó hűvös, most nem akarok itt jópofáskodni, de megérkezett a zenekar egy-két tagja. Nagyon helyes, van egy menedzser hölgy, és azt mondja, most ránézek a lokátorra, hol vannak a többiek, tehát rendesen, mint egy nyáj, rajta van a zenekar a lokátorán.
4: Hát, ha valakit össze kell szedni valahol, vagy ilyesmi így a városban.
3: Abszolút. Na, ami még itt feltűnt, tényleg Szeged mindig elvarázsol bennünket. Nem, Gyuri, hogy tegnap este itt sétáltunk, és azt mondjuk, hogy ez tényleg egy jó város.
4: Igen, megjövünk, és azonnal látjon az a szegedi hangulat, ami sehol máshol, és tök jó a belváros.
3: Te már Pécsről le is mondtál.
4: Nem mondtam le Pécsről, de azt érzem, hogy valahogy a vibrálás, a lüktetés
3: Szegednek, ide.
4: Szeged, olyan, mintha átvándorolt volna az a hangulat, igen, amit én egyetemista koromban éreztem Pécsen, igen.
3: És ami feltűnt, hát feltűnt, gyerekek, nemrég volt híre annak, ugye, hogy az összes telefonfülkét leszerelték, legalábbis Budapesten, vagy nem tudom, okafogyottá vált. Itt van egy telefonfülke. Már útközben is láttunk egyet, de abban nem volt semmi és senki. Itt egy telefonfülke a Dugonics téren, tegnap este bementünk, és azt mondta az Évi, hogy van vonal.
5: Igen, tehát itt a sarkon van egy telefonfülke, pénzzel működik, tehát még ez a pénzérmé is történt.
3: De milyen érmével működhet?
5: Azt most nem tudom, de majd kipróbáljuk, és akkor felhívjuk.
4: De tök szépen fel van újítva, tehát ilyen türkisz színű.
3: Gyerekes,
5: van benne vonal, van benne vonal, tehát arra lennék kíváncsi, hogy ki használ még ilyet. Ki az, aki bemegy ebbe?
3: És az is lehet, hogy csak azért tartották meg, hogy egy legyen, ami működik.
5: Igen.
3: És az működjön, és hogy akarja valaki, akkor használja, de egyszerűen a városképhez hozzátartozik, és annyira szörnyű, hogy megszűnnek. Ez tényleg működik.
5: Igen, de egyébként meg én örülök, hogy tetszik nektek Szeged, mert mi Anettel erről a környékről valók vagyunk, és én örülök.
3: Hazudsz már össze-vissza.
5: Tegnap,
3: amikor a buszban voltunk, hány helyre mondta azt, hogy ő onnan jött?
4: Igen, de azt is elmesélte, hogy hogy tekert be biciklivel annak idején gyertyatartóért, meg naptejért. Tehát, hogy az igaz, azt elmesélte.
5: Akkor még nem volt biciklút. Nem csak próbálom nekik mondani, hogy én honnan jöttem, meg hova valósi vagyok, ugye Hódmezővásárhely, és akkor sokat jártunk át Szegedre. Anett is erről mesél egyébként, ugye Budapesten nektek, és nem érzitek, hogy mi itt egyek vagyunk, akik itt vannak, ők olyanok, mint mi.
6: A földieink, Anetta. Igen.
5: A földieink, látod, és mindenki bólogat. Hát ennyi, látod?
3: Igen, Évi kapott egy nagy tapsot. Négyen elővették a kezüket a zsebükből, mert annyira hideg van. Na jó van, Évi, mit találtál, mesélj?
5: Na, foglalkozunk azzal nem, többen tapsoltak különben. Nem baj, majd a kvíz után látod, hogy mennyien örülnek nekem. Na, foglalkozunk azzal a témával, ami szerintem mindenkit érdekel, de mi még nem vettük elő. Ugye ez a bizonyos osztálykirándulás, ami Franciaországból jöttek haza a diákok. Ugye egy angliai tanulmányúton voltak, és hazafele megálltak a francia-német határon. És este a szállodában rosszalkodtak a gyerekek, mondjuk így, tehát hangoskodtak, bekopogtak más szobákba, és reggel, mikor felébredt vagy elindult volna a csapat, akkor azt mondta a csapatvezető, vagy az utazás szervező, hogy akkor 8 diák és egy tanár itt marad a tegnap este miatt. A többiek pedig mennek haza.
3: Tehát büntetésből ott hagyta őket.
5: Így van, büntetésből ott hagyta őket, és elindult a csapat hazafelé, és ők pedig ott maradtak a szállodában.
3: És jöjjenek haza, ahogy akarnak.
5: Így van, mert azzal magyarázza, hogy az esti viselkedéssel zavarták a többi lakót, és ez a büntetésük.
4: Ez ide iszonyatosan szürreális, de engem az is érdekelne, hogy mi az az esti viselkedés, amiért ezt lehet érdemelni, vagy lehetne?
5: Hát azt mondják, képzeljétek el, hogy a gyerekek azt mondják, hogy kártyáztak, és kicsit hangoskodtak, és egy szállodai lakos kijött. A szervező pedig azt mondja, hogy több szállodai lakos kijött, és bedörömböltek mások szobájába. Na most itt ugye az igazságot mindig nagyon nehéz kitalálni, de bennem mindig az merül fel, hogy alapvetően abból kellene kiindulni, hogy miről szól az osztálykirándulás.
3: És hol... Hát kinek miről? felfogás kérdése. De én értem, nem, ezek kiskorúak, ugye?
5: Igen, tehát 18 év alattiak.
3: És akkor egy tanárral ott hagyta őket valahol a francia-német határon?
5: Így van, így van.
3: És hogy jöttek haza?
5: Úgy jöttek haza, hogy van egy ilyen buszszolgáltatás, tudod, ami elvitt őket Bécsig, és Bécsbe kimentek a szülőkértük, vagy oda rendeltek
4: saját,
5: egy ilyen
4: saját
5: nagyon...
4: Saját költségen?
5: És minden saját költségen, tehát a hazaútjuk saját költségen volt.
4: Megtehetik.
3: Valószínűleg nem. Tehát én azt gondolom, hogy igen, akárhogy viselkedtek, ez egy szolgáltatás, és egyébként diákokat nem lehet ott hagyni, csak úgy, akkor is egy tanár van velük. Szóval ez önmagában is felháborító, hogy ez megtörtént.
5: Így van, és arra hivatkozik, hogy a szerződésben benne van, hogy ha nem úgy viselkedik, tehát nem rendeltetésszerűen akkor viselkedik, akkor retorzió érheti.
3: Azt is tehette volna, a busszal átmegy rajtuk. De milyen retorzió?
4: Meg milyen nem rendeltetésszerű viselkedés, hogyha esetleg nem húzza le rendesen a WC-t, akkor az is ott
5: hagyják? Itt jön ki nekem mi? Az osztálykirándulás kérdése, hogy az osztálykirándulásnak van-e határa, ami, mert én nem voltam soha még ilyen túrán, tehát nem...
4: Osztálykirándulás?
5: Nem voltam soha.
3: Ez nem volt, hát ő külföldi versenyeken volt a gyárfásékkal.
4: Ja,
3: ez más.
4: Biztos az is jó volt.
5: De érted, de hol van az a pont? Tehát, hogy mi történik az osztálykínálás, amitől büntetni kell a gyerekeket?
3: Semmi. Az osztálykínálás pont arról szól, hogy kirúgunk a hámból. Tehát, hogy a tanárok azt képzelik, hogy azért, mert elmegyünk a múzeumban, meg nem tudom, és aztán elmegyünk, megnézzünk egy néptáncestet, de nem. Mi arra vágyunk, hogy végre kiszállhassunk a buszból, elfoglaljuk a szálláshelyet, szerezzünk valami illegális piát, és átmenjünk a csajokhoz. Erről szól az osztálykirándulás. Mindenki tudja.
4: És a tanárok is tudják egyébként.
3: Persze, hogy tudják.
4: Ezért általában olyanok vállalják, akik bírják.
3: Akik vagányok.
4: Így van. Így van.
5: És
4: így
5: teljesen
4: van.
5: Mindegy, hogy milyen jogcímen mész, tehát az angliai tanulmányút is ugyanerről
3: tök
5: szól.
3: Tök mindegy. Azok csak fedőnevek. Az osztálykirándulás az semmi. Bármi nem semmi, hanem azok csak fedőnevek, a tanulmányi kirándulás, meg ilyen ügyesége.
5: És nektek volt bármiféle büntetésetek osztálykiránduláson? Tehát én hallottam például olyat, hogy...
3: Intő. Hát ennyi. Hát nem
6: nekünk,
3: nagy dolog.
6: Nekünk volt olyan, hogy nem vittek el következő évben minket osztálykirándulásra, mert előző évben annyira rosszul viselkedtünk, kiszöktünk, bulisztunk, randalíroztunk, és akkor ez volt a büntetés.
3: Annett, milyen kemény mi? A földi
6: Nem kukákat borogattunk, eleve, hogy kiszöktünk a szálláshelyről a kollégiumban, ahol elszállás volt.
3: Nem így fehér neműve felmászál egy rendőrautó tetejére is?
6: Nem. Bementünk a helyi kocsmába, és akkor ott lebuktunk.
3: Ott vagy nekit kiküldtetek?
6: Utánunk jött az osztályfőnöke.
4: Ez a hely, ami én.
6: Ez akkor is vicces volt, de oké, következő évben nem vittek minket osztálykirándulásra, hát nem hatott meg annyira bennünket.
4: Tehát nem, fehér nemű lambadáslány fel nem száll a buszra, az biztos.
3: De nem lehet így, hát egy csapatot, és egyébként a pedagógusnak kell tudni azt elérni, hogy a csapat egyébként békében, nyugalomban haza is érjen. Ők garantálják a biztonságát a fiataloknak. Tehát ez egy, hogy ment bele az a tanár, aki ott maradt velük? Hogy azt mondja, hogy rendben, akkor itt maradok a gyerekekkel.
4: Egészen szürreális. Az hát neki, mint tanárnak kellett, hogy
5: ki
4: hogy
5: kellett érezze, volna állni.
4: Ez valami nagyon abszolút, nem stimmel.
5: Ki kellett volna állni a gyerekekért. Hozzáteszem egyébként, ez egy ilyen utazásszervező, nem cég, alapítványos történet, tehát szerintem ő az iskoláknak szervezett ilyen utat, és azt mondta, hogy egyébként volt más eset is már az elmúlt években, egyiket se kapták fel, de most ez így...
3: Ezek többször csináltak már ilyen retorziókat.
4: Ja, akkor minden oké. Akkor semmi gáz.
3: De ez Szlovákia, ugye?
5: Igen, Szlovákia, de a cég egyébként magyar cég. Uh-huh. És azt mondta, hogy ez volt az utolsó útja, és be is fejezik, és többet nem szerveznek kirándulásokat.
4: Meg is sértődtek,
5: hát
4: ezek
5: körülbelül szerint. Úgy néz, aha, ki. Igen. Ez egyébként nagyon érdekes, és nagyon durva. Na és elgondolkodtatok.
3: Gyerekek, én tudom, hogy mi lesz a téma, és erre már jönnek az SMS-ek. Azt mondja, sziasztok, én imádtam a volt férjem illatát. El tudom képzelni, hogy este fürdés vagy tusolás nélkül feküdjek le, üzeni Györgyi.
4: Na de jó.
3: Ki az a bringa, aki ott fényképezget titeket a stúdióban? Jár valakivel? Nagyon aranyos fecó. Hol van fecó? Ki a fecó? Na most legyen bát, nem te vagy fecó.
4: Nem, te Darth Vader
3: vagy. Na fecó nem mer jelentkezni. Ki
4: lehet,
3: az
4: hogy
3: a bringa?
4: Lehet, hogy itt sincs, és valami webkameraképben látta a fotósunkat? Az is,
3: igen, az is lehet, igen. Sziasztok, egyszer Pécsen a sportcsarnokban a László Kórház női csapata után öltöztünk. Hát ott aztán volt pumaszag. A férfi öltöző ehhez képest drogéria. Ervin.
4: Jó. Igen. Minket pasikat is tudnak azért meglepetések érni. Na.
3: Morgenzinyo. A férfiaknak egész életükben van egy ember szaguk. Először babaszag, tiniként pumaketrec, később sármosan izgató. Ez utóbbi, nem tudom meddig tart, 58 éves korig tuti, ezt tanúsítom, a pitafuti üzenést. Szóval ez lesz a témánk, mert ugye annyi mindenféle trend van már a természetesség jegyében, nevében. És ezt mindig a nők kezdeményezik, majd erről is beszélünk, már érintőlegesen beszéltünk róla, de most a férfiaknak egy ilyen trendje, egy ilyen kezdeményezése került elő, nem?
5: Így van, ami arról szól, hogy megőrizzék a testillatukat, mert hogy azzal teszik vonzóvá a magukat a nők szemében, tehát az emberi testillattal, tehát a fürdést mellőzik, és nyilván a parfüm használatot.
4: Ez egy evolúciós dolog egyébként, ez azt üzeni, hogy mi összepasszolunk, hogyha valakinek tetszik a másik természetes illata.
3: Hogy ez így van-e vagy sem, ezt ki fogjuk deríteni itt Szegeden, nem sokára a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
0: Rock City! Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
1: Ma reggel Szegeden a Dugonics téren.
0: Velünk lesz a Hűvös. Öt nap, öt város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
7: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
0: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
7: És a G-Master zenél.
0: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
7: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
0: Pénteken Győrben a Városháza téren.
7: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
0: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
0: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 19...

0: Tartós estékre a tengerparton.
1: És a finom görög ízekre.
0: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
1: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
2: Anya, kapar a torkom!
3: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
4: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
6: Igen, éppen ezért használom a Legátó Triót. A Legátó Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legátó Trió az Adamától.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!

0: Érkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
3: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Nem kell külön kérni a dízel támogatást. Növényeket termesztenek egy kínai űrállomáson. Egy-egy futószápor ma is lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Idén 4 részletben összesen 20.000 forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Ezt nem kell külön igényelniük, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. Az első 5.000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt az idei Tesszett hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-ig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni az ország legnagyobb szemétszedési kampányát. Idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
6: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzéssel. Ilyenkor összen leterheltebbek a kéményseprők, így akik most

0: szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
1: Salátát, sárgarépát, napraforgót, burgonyát és búzát is termesztenek a kínai űrállomáson. A Mennyei Palota nevű bázison összesen 14 növényfajt, több mint 20 fajtáját gondozzák, sikeresen az űrhajósok. A cél az, hogy az űrben dolgozók ne szoruljanak majd rá annyira a földi utánpótlásra. Egyelőre még hűvös a reggel, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Szeles napos idő futózáporokkal, erre készüljünk ma. 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki újabb záporok, esetleg egy-egy zivatar is. Az élénk szél mellett hűvös lesz a hajnal, de napközben 18-22 fokot mérhetünk majd. A hét második felében tovább melegszik az idő, akár 25 fok is lehet csütörtökön és pénteken.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Két autó ütközött össze a 6-os főúton Paks déli határában, a 112-es kilométernél a 4 sávos szakaszon 2 sávot lezártak. Jelenleg rendőrök irányítják a forgalmat, olvasható az utinform.hu-n. Közben élénkül a forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, például az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mendénél és Maglódnál, az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, illetve a Csepel-sziget útjain is. Vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után.
3: Élőben Szegedről, a Dugonics térről.
2: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel.

0: 7 óra 12 perc, jó reggel, szevasztok drága barátaink, és főleg jó reggelt Szeged. Itt vagyunk a Dugonics téren, egy baromi idegben, és mégis itt vagyunk. Mégis itt van mindenki velünk. Jön a hűvös zenekar nem sokára.
1: Résre nyitott ablaknak, erős dohányszak. Arrébb is csúszhatnád talán, de te nem ilyen vagy.
0: És éppen az előbb ezt hallottuk, hogy próbálták egyébként síszemüvegben és téli ruhában, tehát tényleg szegények.
2: De amit hallottunk belőle, az nagyon profi, úgyhogy nagyon jó.
0: Ez így van. Itt van Évi, hello Évi.
3: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt.
0: Szia Anett, jó reggelt Budapesten.
4: Jó reggelt, sziasztok.
0: Sokat beszéltünk rólad, meg ne tudd. Na mindegy, majd elmeséljük.
4: Mikor? Most vagy tegnap? A 3,5 órás
0: után? Most a szünetben. Évi kvízeket csinál, szerepelt benne a Csabi is, szagok, illatok, emlékek.
2: Akiről azt hitték itt a közönség, hogy Abaházi Csabiról van szó.
0: Igen, mindig azt hitték, hogy vele jársz.
4: Jó, tényleg.
0: Na jó. Igen. Gyerekek, beszéljünk egy picit arról, itt megírják, hogy Osztingó, utána hűvös, mi lesz itt még. Bizony. Itt egy annyiféle trend hódít, és tényleg mindig ti lányok kezditek el, illetve hát a nők, vagy azok a híres nők, akik, és mindent így a természetességgel szeretnének divatba hozni, amit elkezdenek, és ami egy picit furcsa. Ugye ez a nem festem a hajam többé.
2: Például van ilyen is, igen.
0: Nem sminkelek többé.
3: Igen, ilyet is használunk.
0: Nem borotválkozom többé.
4: Rémisztő.
3: Igen, erről is hallottunk.
0: Van, így van. Hát Madonna lánya, Lourdes, vagy hogy hívják, ő mutatta, hogy ott. Na mindegy.
2: Igen, és akkor ilyenkor, ahogy mondod, büszkén mutogatják ezt a dolgot, hogy ők részt vesznek ebben a trendben, és emögött tényleg valami olyasmi üzenet van, hogy ez a, le akarjuk dobni ezeket a terheket.
0: Csak ezeket a terheket, amit te mondtad, Évi, hogy ti férfiak róttok ránk.
3: Igen, hát ti várjátok el alapvetően szerintem tőlünk ezt, és hogy mi nem szeretnénk megszégyenülni bizonyos helyzetekben.
0: És erre én mondtam, hogy ez egy evolúciós dolog, mert ugye a 80-as években, aki élt szerelmi életet, és nyilván voltak ilyenek, magam beleértve, akkor ez még nem volt. Tehát akkor az volt a természetes, tehát nem furcsa lett volna másképp. Aztán Amerikából bejött ez a trend, mindenki elkezdett szőrteleníteni, így hát a következő generáció már így. Tehát, hogy nem biztos, hogy mi vártuk el, lehet, hogy ti mentek a trendek után.
3: Lehet, de ha most belegondolok akár az én fiatal koromra, vagy a mostani élethelyzetembe, valószínűleg, ha egy ilyen pillanatban oda állnék mindenhol szőrösen, akkor azért a partner megijedne.
0: Ma már igen, de te se tudod megmondani, az előbb sem tudtad megmondani, Anett se tudja megmondani, hogy kinek és minek a hatására kezdtél-e borotválkozni.
3: Hát a közeg.
4: Igen, hogy már ezt látod. Már ezt látod.
0: Ki?
4: Igen.
0: Ki volt a közeged?
3: Ők.
0: Ők. Anett, neked ki volt a közeged?
4: Hát a tévében nyilván ezt láttuk. A tévéből is ezt láttuk.
0: Kalambó, meg Magnum, igen.
4: Meg ugye a családon, a családban is, akkor a barátok között is ilyen ember.
0: Mit láttad a tévében?
4: Hát
0: figyelj, lehet, hogy a Tereza Orlovszkit vagy Dolly Bustert láttad, az apád videokazettája volt, és nem a tévé.
3: Nem.
2: Azt kamuszták, hogy az megy főműsor időben?
0: Ez megy a kettesen? Ezt mondta apád?
4: Az egyesen is, és a kettesen is. Viccet félretéve, ment már akkor a 90-es években, ment a Baywatch-tól kezdve ezek a sorozatok, és igen, és láttuk, hogy ott ők szörtelenek.
0: Igen. Hát figyelj, akkor te egy olyan Baywatch-ot láttál, amit...
2: Igen, amiért mi felnőtt megosztókra megyünk ilyen fizetős dolgokra.
0: Igen. Mert mi csak piros fürdőruhát láttunk, de hát nem tudtuk, hogy mi van a mögött.
3: Hát de a hónalját azért, igen. Hogy láttátok, hogy Pamelának nem volt semmi.
0: Na jó, szóval Anett a Baywatch miatt, te meg ugye a
3: közeg.
0: A közeg. És most képzeljétek el, hogy a közösségi médiában egy új trend terjed, méghozzá a férfiak kezdeményezése ez ezek szerint, hogy gyakorlatilag a saját természetes szagunkat kell érvényesíteni, mondják egyes férfiak, mert hogy ezzel tudjuk igazán meghódítani a másikat. És ebben azért van valami, mert az olyan ápolt férfiak, mint a Gyuri és én, többször tapasztalhattuk már azt, hogy oda bújik hozzánk egy nő, és azt mondja, annyira jó az illatod, nem?
2: Így van, és a teljesen igaz, és a nőknek ez különösen fontos. És én azt mondom erre a sztorira, hogy végre, mert hogy egyébként az evolúciós pszichológia is azt mondja, hogy az, hogy a másik természetes test illatát azt te kedveled, az azt jelenti, hogy ti összepasszoltok. Tehát ez a kiválasztásnak egy nagyon fontos része igazából. Tehát, hogy ezt mondani, végre eljutottunk ide, hogy nem akarjuk átverni a másikat.
3: Így van, régen az ősemberek korában biztos, hogy így volt, amikor ugye nem voltak még szagok, meg illatok, meg tusfürdők. Tehát biztos, hogy ennek volt része, csak aztán eltompítja mindenki.
0: És ti meg tudjátok mondani, hogy mi vonz egy férfi illatban, hogy az most a parfüm, mert egy ápolt, lezuhanyzott, tök jó ízés, stift, nem tudom micsoda, vagy van valami, amit semmilyen drogéria nem tud előállítani?
3: Az az illat, amit nem tudnak előállítani.
0: És ami... az hol van általában, melyik hajlatban?
3: Hát az úgy van. Tehát ha oda bújsz,
4: ha oda bújsz a nyakától kezdve bárhol, igen. Tehát igen, a melkasán is érzed ezt az illatot. Amit igen. nyilván
0: akkor
4: nem...
0: Akkor valaki ráült előtte.
3: Jó Istenem. Nem, ez egy természetes illat, érted?
0: Ez egy természetes illat, értem.
3: Jó, és nem kell ráülni előtte senkinek.
2: Ezt az illatot én is szeretem, de mindig.
0: Na jó, szóval, nektek volt már olyan, hogy ismerkedéskor annyira bejött valaki, mert a természetes illata olyan volt. Nem, más kérdezek. Nem jött be?
2: Volt. Volt.
0: Azért, mert a természetes illata volt taszító.
2: Egyszerűen nekem volt, én tisztán emlékszem ilyen helyzetre.
0: És nem büdös, nem egyszerűen csak valami miatt nem stimmel.
2: Nekem azt üzeni tudat alatt, hogy nem vagyunk okésak, és volt ilyen, minden klappolt, minden tök jó volt, de egyszerűen ennyi elég ahhoz szerintem, hogy egy idő után nem működjön, mert ezzel nem tudsz harcolni. Lehet, hogy egy-két randi még megy, azt mondod, valami majd igen. Lesz, változik, de előbb-utóbb az fogja üzenni neked, hogy menj, és mész.
0: És én abszolút ugyanezt éreztem, volt egy függöny mögötti történetem, amit a tud csak elmesélni, én nem tudom.
2: Aha. De...
3: Miért nem voltál ott?
0: Nem, szégyellem. Inkább ja, ez. Inkább
2: maga
0: ez.
2: Többet látok belőle, lehet.
3: Nálad? De nálunk is volt. Szerintem Anettnek is, meg nekem is. Tehát, hogy volt olyan, hogy egyszerűen van az a illat, amikor így az orrodat így nem csavar, azt érzed, hogy mi ez a büdös, de nem tudod megfogalmazni.
0: Nem, hanem
3: taszít, igen, taszít. Tehát nem azt érzem, hogy odabújjak, hanem hogy fürödjél már meg, vagy fújj már magadra valamit, vagy valami legyen már, tehát ez nem működik a kémia.
0: Ez már több annál, nem?
2: Szerintem igen, ez már egy kicsit bele stresszeltek igazából, bármi mást éreztek parfümön kívül. Hmm. Lehet, hogy ez lehet, nem?
0: De ez mi? Ez a taxisofőr volt, hogy Feri egyre, nem? Tehát akkor, amikor
3: mentem edzőtáborban a közeggel.
0: Jó.
2: Egyébként, akkor... bocsi, neked van módszered, amivel meg tudod állapítani, hogy most már eljött az a pillanat, hogy a természetes tesz szagod, megvan, és ezzel már lehet hódítani? Tehát meg tudod ezt valahogy nézni?
0: Hogy én megnézem magamon, hogy a természetes illatom vonzó-e, elég vonzó-e már, de még nem túlzott-e?
2: Igen, megjött-e már az a bizonyos.
0: Hát a jogi lövmódszer, hát emlékeztek, hogy a német válogatott szövetségi kapitányára, Joachim Löwre, több világbajnokságon is ugye benyúlt az Adidasba, és...
4: Bár ne emlékeznénk.
0: És hát ez szerintem a férfiaknak ez a módszere van, nincs más. Nem vagyok hajlékony.
2: Ő nem reszt meccs közben is egy ilyen természetes szagtesztet csinálni, akár egy...
0: Nem, közben megy a meccs.
2: 80. perc környékén is kíváncsira, hogy jó a természetes illata.
3: És igen. Akkor onnantól érzed, hogy ez jó, akkor onnantól hódíthatsz, ha ez az illatod megvan?
0: Nagyon sok fél. Jó, várjál, hol veszünk mintát? Először ezt tisztázunk.
2: Jó
0: kérdés. Te, hogyha a természetes illatodat keresed, te hova dugod midet?
3: Hát én nem oda dugom, ahova ti.
0: Jó, figyelj, akkor mondd meg hova.
3: Figyelj, én természetes illattal, én akár a bőrömet megszagolom itt
0: az
3: alkaromat, vagy akár a hónaljamat így megszagolom.
0: Hónaljadat odaérsz?
3: A hónajhoz?
0: Igen, te szoktál, Gyuri, hónaj
3: szagolni? Igen,
2: hónajra van egy trükk, az nagyon könnyű. De úgy csinálok, mint hogyha az arcomat megvakarnám így a vállammal, a
0: tudod,
2: és akkor közben pont oda tudok egy pillanat. Hát ez nagyon direkt, ahogy csinálod. Ugye? Ez
0: jó, de nem jött, én zuhanyoztam a reggel. Na mindegy, te hogy csinálod?
3: Így, felemelem, megszagolom és kész.
0: Te tényleg, mint egy építőmunkás. Egy építőmunkás, aki most megy tanulnok a haverja esküvőjére, de éppen még építkezett.
3: De miért
2: játszott? Ebben a stúdióban...
0: Ó, ez még jó.
3: De nem az utcán csinálom.
2: Megint nekünk kell finomabbnak lenni ebben a stúdióban, hihetetlen.
0: Évi, ez nagyon direkt volt.
3: Hát de ti az utcán, hát én meg akarom szagolni magamat,
0: akkor... Nem, mi álcázzuk a Gyurival, nem láttad? Ja. Ilyen vakarózásban meg izében.
3: Állandóan féltek mindentől. Én félek, és mi van, megszagolom, mi történik, mit gondol rólam valaki, semmi.
2: Hát amit most a bocsi kimondott, azt.
3: Hogy kövines vagyok.
0: Tényleg, Anette?
4: Hát nem nyilvánosan hasonlóan, mint az Évi, nem nyilvánosan szagláztuk magunkat, de igen, a kezünket, a bőrünket, a felkarunkon, akkor akár a hónaljunkat.
0: Lent nem is csekkoltok?
4: Nem.
2: Az nagyon megúszós, felkarodon a bőrödet szagolgat, nem fog történni semmi egy hét után sem.
3: Miért ti lent szagoljátok magatokat?
0: Hát Joachim Löw mit csinált szerintem?
3: Azt tudom, de nem vagy...
0: Hát azért nem mindegy, hogy milyen ott. Hát az valahogy azt le kell csekkolni. Legyünk már őszinték.
2: Hiába mondogatott egy randin, hogy nézd meg, milyen jó az alkarom illata, hogyha máshol meg...
3: Hát én az előbb őszinte voltam, és kőműves lettem, most mit csináljak?
0: Akkor volna még egy őszinte mondatod a számunkra?
3: Persze.
2: Még egyet mondj, és meg vagy mára.
3: Még egyet?
0: Volt-e olyan, hogy akár Gyuri, te, hogy a randi előtt egy-két napot nem fürödtél le, és működött?
2: Ilyen nem volt, de ezek után szerintem ki fogom próbálni. Komolyan
5: ne
2: mondom.
5: Ne fürdjél le.
2: Látod, valaki már akkor nagyon bölcs volt, mikor ez a mondat elhangzott. Valaki érezte.
0: Ez a csávó, ez gondolom mindenki ismeri,
5: ne
0: ugye?
5: Ne fürdjél le.
0: Nyilván. Ez a csávó, aki ugye rendelt magának egy, vagy bejelentkezett egy szolgáltató hölgyhöz, mondjuk így fiomon, és akkor a telefonbeszélgetésnek ez volt a fő része.
5: Ne fürdjél le.
0: Amiből póló is lett, meg minden lett. Ami egyébként vélhetően, és most tényleg egy picit próbálom őt védeni, arról szól, hogy a természetes illata a hölgynek neki fontos.
2: Igen, lehet, hogy nem tudta elég tudományosan és hitelesen átadni, hogy mi van a kérés mögött, de hogy erről szólt, igen, hogy ő azt a természetes illatot szeretni.
4: Uh-huh. Hát erről az oldalról nekem soha nem jött le.
0: Ja, mert nem kutatsz a társadalomban, tehát, hogy... Ez erről szól. És én csak mosolygó arcokat látok itt most magam előtt Szegeden, mert mindenki valahol a lelke mélyén egyet ért ezzel, csak ezt nem meri kimondani, sem azt, hogy igen, én vonzódom testillatokhoz, sem azt, hogy én csekkolom a testillatomat.
2: Nagyon igazad van, hogy így kinéztem, a felszabadultságot látom az arcokon.
0: Hogy végre kimondták ezek a fiúk, és hogy szégyelje magát a Risztovévi.
2: És még a nők is. Évi, eddig hazudtál nekünk, ezt mondja. Elég, Évi.
3: Jó.
0: Jó, akkor nem tudom, meg tudjátok azt fogalmazni, hogy milyen helyzetben volt az, amikor azt mondták rátok, hogy nagyon jó illatotok van?
3: Minden helyzetben.
2: Ó, ne.
0: Na, mesélj már, ez egy póz, ez egy munka, ez egy...
3: Hát munkahelyen nyilván, mert ugye függnek tőlem a munkavállalók, és akkor például ők megérzik, hogyha új parfümöt használok, tehát ezzel teszik tiszteletüket azáltal, hogy tudják, hogy a főnök megérkezett. Nyilván, hogyha pedig hanyat fekve vagyok, akkor meg hát ott mindig dicsérnek.
0: Na, mindig dicsérnek? Na? Hol kezdik?
3: Hát föntről le.
0: Jó. És mindenhol dicsérnek. Tehát itt is jó.
3: Na, mindenhol.
2: Anette? Külön így elemeznek. Hú, itt is jó.
0: Anette, hol vagy megdicsérve?
4: Én is csak pozitív dolgokat, vagy infokat kapok, amikor az illatomról van szó. De bent például a rádióban a Lacika rendszeresen, amikor bejön a stúdióba, mindig mondja, hogy annyira kellemes az illatom. A Gyuri is többször mondta már, igen, otthon is.
0: Tudjátok, hogy szokott lenni ilyen, néha látunk ilyen vakteszteket, hogy egy nőnek bekötik a szemét, és akkor kezébe adnak 6 különböző férfinek a pólóját, és akkor szagolgatja, és ő elmondja, hogy melyik férfi, vagy melyik póló az, ami számára vonzó. Igen. Valamelyik meg bele is dörgöli az arcát.
2: Ez így van, abszolút, és baromira érdekes, hogy igen, ezek mit éreznek ki a nők ebből, úgyhogy egyébként nem is látják, hogy milyen pasim volt. Ez tök izgalmas.
0: Ez baromi is van. Megcsináljuk a tesztet Szegeden, Évi, veled?
3: Hát meg.
0: Menj ki, légy szíves.
3: Menjek ki.
0: És ott azt hiszem, hogy Bea fogad téged, bekötjük a szemedet, és itt egy néhány férfit szagolj meg, úgy, hogy nem látod, jó? És csak annyit mondjál meg, még a Gyurival nézzük, hogy kinek kellemes az illata, kinek kevésbé kellemes az illata.
2: Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert most itt van a közönségünk Szegeden, nagyon jó képű urak is vannak itt a közönségben.
0: És kevésbé jóképű urak, hát azt is mondjuk el. Hát
2: igen, azért ne szépítsünk.
0: De
2: hogy lehetőségünk van ezt most kipróbálni. Tök jó. Na,
0: így van. Közben Bea, ami kollégánk, hoz férfiakat.
2: Bea életek karriert.
0: Igen, de azért az Évinek kössétek be a szemét, így van. Kössétek be Évi szemét, és...
3: Jaj, de jó illata van ennek a...
0: Ez a Fanni. Ja. Ez a Fanni, és alulról.
2: Fanni úgy köti be a szemedet, hogy alulról érzed.
3: Jó,
0: megérkezünk. Itt áll a Dugonics téren Risztov Évi bekötött szemmel, egy fejhallgató és egy mikrofonnal. És közben Bea felállított, hány férfi van ott? Öt férfi.
3: Öt férfi áll előttem, egybe vagy külön?
0: Ezt nem tudom, hogy együtt vannak-e, de...
3: Hát de te látsz, én nem látok semmit.
2: Nem tűnik úgy, hogy igen, egy pár, de... Most, oké, most egy kicsit bajlódnak az Évi szembekötésével, megvan, jó, szuper.
0: Oké, okay, jó, akkor vezessétek oda Évit, vagy hozzátok oda a férfit.
4: Igen,
0: Évihez viszitek a férfit. Itt van Évi előtt a férfi.
2: Mi a stratégiád, Évi? Hogy fogod kezdeni? Mit fogsz előtt?
4: Hát elkezdte tapogatni a fejét. Először, hogy férfi-e.
0: Igen, férfi megtapogatta a fejét, benyúlt a hónaljába, ez is ügyes.
4: Megfogtam a mellét, megszagolok, jó, de az a lényeg, hogy te mindig ellentétesen hajoljál, hogy
0: ne... Ellökte a fejét, mert bele akar szagolni a nyakába. Wow, olyan, mintha bele csókolna. Wow.
4: Nem csókoltam bele, nem jó. Kell így mondani a hallgatóknak.
0: Oké, első benyomás.
4: Figyelj, egy ápolt úriember.
0: Ez is jó
4: illatú, tehát egyébként reggel biztos, hogy fürödtél.
0: Jó, reggel fürdött. Oké, okay. Nézzük a következőt.
4: Igen.
2: De azt is mondd néha egy picit, hogy milyen illatjegyeket érzel ki, mire emlékeztet.
4: Úristen, de magas vagy.
0: Hát máshol megszagolhatod, nem muszáj a nyakát. Nem érett fel.
4: Lehajolsz, hogy a
0: nyakad... De miért mindig nyakad szagolsz? Terhesen
4: hát,
0: bele...
4: Hát
0: a fülem mögé bedugta a kis fejedet.
4: Ú, te szakállas vagy, megszúrt a szakállad.
0: Érzel-e illatot, Évi?
4: Igen, érzek illatot, egy ápolt...
0: De mondhatsz rosszat is, muszáj.
4: Nem, de nem tudok, hát jó
0: illatot,
4: csak
0: tudja,
4: magas.
0: Nem tudja, ki vagy, mert be van kötve a szemed. Nyugodtan.
4: Hát tudja, hogy ki vagyok. Nem, egy jó illatú, ápolt, és még szerintem parfümöt is használsz, jól mondom? Tehát így...
5: Most nem
4: használtál?
0: Hoppá!
4: Akkor ez tegnap
0: de ez a belső parfüm.
2: Akkor ez a természetes testillat, ott beakadt egy érdekesség, igen?
4: Igen.
0: Beakadt egy érdekesség, az durva így.
4: Az a baj, hogy nem tudom megállapítani így a szakmát, hogy mi lehet illatból.
0: Jó, gyerekek, még egyet, jó? Még nem, nincs időnk többre, még egyet szagolj meg, Évi. Ó, ez le is húzná a cipzárját egyet. Most
4: ez
0: a Jackie-t tapogatod, mi?
4: Ez nem lacika?
0: Picit olyan.
4: Olyan? Na, te nem fürödtél ma.
0: És rázza a fejét az úr, hogy valóban nem.
2: Ez ilyen egy
4: kitalálás. Tényleg fürödtem, ugye? Este fürdött, ez érződik. Igen, van egy kis pizsamaszag. Hát tudod, ez az alvószag.
0: Egyébként, igen.
4: Na, például ez az illat, amiről beszélgettünk.
0: De jó vagy rossz? Nem jó.
4: Jó, nem jó. Okay. Nem jó.
0: Figyelj,
4: nem
0: ezért
4: jó.
0: Vagyunk itt.
4: Nem jó, de neked kijön az a természetes illat, ami belőled fakad. Tehát ha így mennél el most hódítani, akkor azt tudnánk nők, hogy mi az illatod.
0: Igen, oké. Okay. Döntened kell egyes, kettes vagy hármas, aki a legvonzóbb illat szempont.
4: A kettes.
0: Vedd le, légy szíves a kendődet.
4: Ne fürdjél le. Kettes, te voltál kettes? Nagyon jó.
0: Igen, de ebből nem állapítottunk meg túl sok mindent. De. Köszi, Évi, gyere vissza.
2: Azt feltétlenül megállapítottuk, hogy volt az Évinek egy pont, amikor azt mondta, hogy hűha, és elkezdett bekötött szemmel szimpatikussá válni neki, csak illat alapján valaki, és ott az a természetes illat játszott bele.
0: Gondolod, hogy igen? Mert ugye mindig az, hogy ápolt vagy fürödtél, ez jött le, és azt gondoltam, hogy akkor ettől a piperéket vette észre az Évi. Nem annyira a ferromont, meg a nem tudom, tesztoszteront, érted?
2: Na mindjárt megkérdezzük, Évi, hogy ennél a második, nem mit éreztél?
4: Ilyen kellemes illatot. Tehát volt ez
2: az hát, otthon illat.
0: Mit mondaná rám? Buci, maci, édes szívem, vagy...
4: Hát most, hogy így látom, igen.
2: Mondom, kialakult egy szimpátiai illat alapján.
4: Igen, viszont a harmadik úriembernek van az illata, amiről beszélgetünk, tehát ő azt a természetes illatot hozta.
0: De átcsapott már kellemetlenbe, vagy?
4: Nem, még nem csapott át kellemetlenbe, tehát ma jó leszel, de hol a fürödjél? Szerintem az fontos. De igen, tehát hogy tényleg nagyon fontos, hogy az illat. Nem láttam az úriembereket, de a másodiknak volt valami különlegessége.
0: Jó, fejezzük be ezt a témát. Érdekes volt a teszt. Köszönjük szépen. Ne felejtsétek el, hogy nem sokára itt a színpadon a hírek után, teszem hozzá, még van egy kis időnk, hírek után fellép a Hűvös. Az a zenekar, amelyet ti megszavaztatok Szegedre, és baromira örülünk, mert nekünk kimondottan ők tetszettek.
2: Igen, nagyon-nagyon színes és üde foltja a turnénknak ez a csapat, és hát mindjárt előadják azt a számot, amivel megismertük őket, a hátsó ülést.
0: Így van, majd benneteket arra kérlek, hogy tényleg nagy üdvrivalgással köszöntsétek őket, de egy picit pihenhettek, jönnek a hírek, és aztán jövünk vissza a Hűvös zenekarral.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rock City! Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
7: Ma reggel Szegeden a Duganics téren.
6: Velünk lesz a Hűvös. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
7: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
8: Jön a Bocskor!
6: és a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztov Évit is.
6: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
5: És a G-Master zenél.
6: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
5: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
6: Pénteken Győrben a Városháza téren.
5: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
6: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
7: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
8: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
7: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
6: Rock City! Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
10: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Hi-ha!

0: megérkezett a Riprop Kent a kis stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
2: Áj!
1: Jó, most már jöhet a nap.
3: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
4: Csak az ilyen
5: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
6: Fáradtak, irritáltak a szemei, az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
9: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
10: Önnek a Protexin kell.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
13: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
15: Zenéjét szerezte Guido és Maurizio De Angelis. A legendás szerzőpáros élő koncertje november 6-án
16: a Ríz Levente sportcsarnokban.
15: A Sandokan és a Bud Spencer Terence Hill filmek legnagyobb slágerei egyetlen felejthetetlen estén. Jegyek a broadway.hu-n és az ismert jegyirodákban kaphatók.
17: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Átalakul a pedagógusok továbbképzése. Egy ezresért utazhatunk ma az országban. Marad a szeles idő a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. A készülő kormányrendelet alapján első körben megszüntetnék a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell majd vizsgázni a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek majd. Az átalakítás második ütemében visszaépítenék a piaci alapú szabadon választható képzéseket is a rendszerbe, és bevonják az óvodai és bölcsődei dolgozókat. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBI, a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányokon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBI élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
2: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink kb. 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredetű megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
19: Ma van az autómentes nap, ezzel zárul az Európai Mobilitási Hét. Fontos, hogy ma még ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon. A 999 forintos napi jeggyel pedig korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon, az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország egyébként idén már 25. alkalommal csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez. Továbbra is Rács mögött marad a 12 lengyel zarándok halálát okozó buszbaleset sofőrje. A Miskolci Járásbíróság 3 hónappal meghosszabbította a férfi letartóztatását, így óvadék ellenében sem szabadulhat. Az augusztusi tragédiát az okozhatta, hogy a sofőr elaludhatott a volánnál. 12-en meghaltak, és több mint 20-an megsérültek. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte időjárás jelentés. Szeles napos idő futózáporokkal, erre készüljünk ma. 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki újabb záporok, esetleg egy-egy zivatar is. Az élénk szél mellett hűvös lesz a hajnal, de napközben 18-22 fokot mérhetünk majd. A hét második felében tovább melegszik az idő, akár 25 fok is lehet csütörtökön és pénteken.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Már élénkül a forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mendén és Maglódnál, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, illetve a Csepel-sziget útjain is, adta hírul az Útinform. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják a burkolatot, vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most a hírek után.
3: Élőben Szegedről a Dugonics térről.
18: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Bévivel.
4: 3-4-8, ez pontosan 3 perc múlva itt vagyunk. A Dugonics téren Szegeden, és a Rock City turnénak a lényege egyébként most kezdődik itt nálunk a stúdiótól elhelyezkedő, baloldalon elhelyezkedő színpadon. Tudjátok, hogy minden városban tegnap, ugye Miskolcon voltunk, bemutattunk egy zenekart, ott volt tegnap a Zenemi. Aztán megyünk tovább Pécsre, holnap ott lesz a G-Master, vagy a G-Master, és a You Can Fly.
20: Aztán pedig megyünk csütörtökön Székesfehérvárra, és ott lesz velünk az End of Paradise.
4: És várjuk nagyon Győrt, az lesz a zárónapunk, és a Rock Me Lady-t, ők lesznek velünk.
21: Pedig én neked adtam mindent.
4: Na de... Ezt várom, ezt a pillanatot, mert ugye nyilván kihagytuk Szegedet, hiszen itt állnak a színpadon már a fiúk, és nagyon várjuk ezt a dal. Gyuri, te azt mondtad rögtön az elején, hogy ez a kedvenced.
22: Igen, nekem bárkit fedeztünk utána fel, bárkit küldtek a hallgatók, nekem a hűvös az végig ott maradt, hogy őket nagyon szeretném hallani, és most lesz először az, hogy a Hátsó Lét című számot, amiből ugye mindig játszogattunk be részeket, azt most teljes egészében meghallgatjuk.
4: Így van, utána jön ide hozzánk a stúdióba beszélgetni egy picit az énekes gitáros, a Zsombor, és a másik gitáros Dénes. Picit duválunk majd velük, előadnak még egy dalt egy óra múlva, de most jöjjön az, amire mindenki vár, és nagyon kérem Szegedet, hogy tényleg óriási tapssal fogadjátok őket. Itt van a hűvös és a Hátsó Ülés.

0: Köszi.
1: A hűvös, vártuk ezt a pillanatot. És a hátsó ülés teljesen így bele süppentünk ebbe a dalba, nem?
2: Nagyon jó, így reggelre szerintem zseniális, tényleg ilyen belazulás, és annyira bírtam a srácokat is, hogy iszonyat lazák a színpadon, nagyon jó.
1: Igen, a dal olyan volt, mint ilyen pihe-puha kanapé, és amikor a szöveg néha elér, és utolér, és elkap, akkor meg valaki felébreszt ebből a pihe-puha kényelemből, ugye?
2: Nagyon jó.
1: Jó, közben ide érkeztek a stúdióba Zsombor és Dénes. Ugye Zsombor, aki gitározik és énekel, Dénes, nálad volt az a gitár, ami
3: igen,
1: a szereted azt a pedált.
3: Az a kedvencem.
4: Sziasztok!
1: Hello, szia Zsombor! Na, baromi érdekes, itt valaki kérdezi, és ezt egyébként én, ha zenész lennék, én utálnám az ilyen kérdéseket, hogy milyen zenére hajazott a tiétek, de ő azt mondja nagyon szakértően, a Sípoló Kockakő írja, hogy mi ihlette ezt a... Igen. A Hátsó Ülés című dalt mi ihletem, mert nekem nagyon hajaz a hangzás a kaliforniai Young the Giant Surf Rock zenekar hangzás világára. Életemben nem hallottam. De ti tudtok ezzel mit kezdeni?
4: Abszolút nem.
1: Jó. Nagyon jó. De itt nekem összeírtak egy ilyen nagyon szép kis összefoglalót azzal, hogy ti amatőr zenekarból lettetek egy négytagú szegedi zenekar, stb. De hogy a stílus, az előző zenekartól is kérdeztem, az hogy alakul ki, amikor négy individuum egyszer csak összetalálkozik, gondolom, hogy mindenki egy picit más szeretett otthon, és akkor abból mi lesz az, ami aztán hűvösös lesz? Tehát ez hogy alakul ki?
4: Hát ez sok együtt töltött idő után alakul ki szerintem, meg az, hogy azért már egy ideje zenélünk együtt, és akarva, akaratlanul így összehangolódnak így a zenei receptoraink, vagy nem tudom.
1: Egyébként ez azt is jelenti, hogy nagyjából hasonló zenét hallgattatok otthon azelőtt?
3: Egyáltalán nem. Nagyon mást hallgattunk. Most is más hallgattunk, de azért vannak közös kapcsolódásunk azért nyilván.
1: De te például mondjuk Zsomborhoz képest mit?
4: Hát a Dénes az abszolút ilyen 50 cent rajongó.
1: Nem áll.
3: Nem tagadom, nagyon szeretem azt a műfajt is.
1: Igen?
3: De én inkább ilyen régebbi dolgokat szoktam hallgatni. A Zsombor meg ezeket a modern cuccokat legfőképp.
1: Hát egyébként tök jó, hogyha az a úgynevezett, nem tudom most, az retrónak vagy nem retrónak minősül a hangzás, de egy retro hangzás egy mai valami trendibb dologgal találkozik, az baromi izgi tud lenni.
5: Igen.
1: Na, vagy nem?
4: De abszolút. A Dénes az ilyen blues gyerek.
1: Igen.
3: Igen, nagyon.
1: De jó, de hány éves vagy?
3: 24.
1: Jó, mert Keith Richards is körülbelül ennyi volt, amikor...
3: amikor
1: az amerikai blues, amikor Mick Jaggerrel összetalálkozott a pályaudvaron, és blues lemezeket cserélgettek, igen, és így lettek haverok. Azt is írták itt a barátom, hogy a Carson Coman meg a Blaha Louisiana előzenekaraként feléptetek már, hogy ez hogy adódik? Tehát, hogy ők, mit tudom én, a neten, vagy a Spotin, vagy a YouTube-on, vagy bárhol rátok találnak és felhívnak? Tehát ez a felkérés, ez így alakul, vagy nem tudom, tényleg nem tudom, fogalmasítsuk.
4: Hát ez kettő különböző szitu volt a Carson Coman, és ez például úgy volt, hogy volt egy ilyen előzenekart kereső valamilyen programjuk, ilyen felhívás, és akkor azt így megnyertük, és akkor úgy mentünk oda eléjük játszani, az volt életünk második koncertje körülbelül. A Blaha Louisiana, az meg egy ilyen előzenekari pályázatos...
1: Mert az is valami hasonló.
4: Igen, de az egy kicsit komolyabb keretek között, az meg a Carson Coman meg csak egy ilyen Facebook posztos valami cucc volt.
1: És akkor előzenekarosdi, akkor fesztiválosdi, az önálló koncertek azok mikor indulnak be egy zenekar életében? Tehát mennyi, nem tudom, mit kell toborozni ahhoz, vagy 200 rajongót, vagy amikor már tényleg...
3: Vagy inkább, hogyha tudsz egy órát játszani.
1: Nem. Jó, oké, de azért valaki fizessen is érte, tudsz egy órát játszani.
3: Persze.
1: De is komolyan.
3: Egy saját önállót. Hát nagyon függ attól, hogy hol szeretnél.
1: Nyilván mondjuk egy 200 fős helyen, és a belépő legyen 5000 forint.
5: Uff. Az 5000 nem volt a baj.
1: Nem, hát az igen, mert hogy nem ott mutatkozik meg az, hogy most már úgy saját utadon el tudsz indulni, lehet, nem?
4: Abszolút, de. De ez szerintem úgy zenekar függő, vagy lehet, hogy valaki az első nulladik ponttól, vagy az első ponttól elkezdi, valaki meg lehet, hogy idő kell neki ahhoz, hogy nem tudom, önállóan tudjon koncertezni. Azért Budapesten egyszerűbb szerintem önálló koncerteket csinálni, mert nagyobb város, nagyobb a merítés, nagyobb az ilyen szubzsanráknak, meg rétegeknek a hallgatótábora. Uh-huh. aztán a vidék az mindig egy nehezebb falat.
1: Komolyan, én azt hittem, hogy itt lazább minden. Budapest az olyan elcseszett.
5: Hát de itt Szeged azért egyetemváros, tehát azért nektek itt a felvevő piacotok elég nagy, nem?
3: Ezt nem mondanám, hogy elég nagy. Itt azért Szegeden nem feltétlenül ilyen számokat, vagy ilyen zene műfajt hallgatnak.
5: Mit hallgatnak a szegediek?
3: Nem tudjuk.
1: DJ-ket, igen.
3: Trappet.
1: Igen, ez szomorú. Ez szomorú, és én betiltanám egyébként az egész ilyen DJ műfajt. Nem viccelek, tényleg, a diktatúrának azért van értelme, és jót is tud a diktatúra. Na.
5: Abszolút, például ez sokat segítene itt Szegeden.
1: Tudnék intézkedni, de mindegy. Képzeljétek el, hogy tegnap jelentkezett nálam Fejes Tomi, ő a tankcsapda dobosa. És ő azt mondta, hogy nagyon tetszik neki ez a kezdeményezésünk, hogy minden városban bemutatunk egy zenekart, és ő szeretne valamit hozzáfűzni, jó? Itt van velünk Fejes Tomi. Hello Tomi, jó reggelt!
0: Sziasztok, jó reggelt!
1: De szar a hangod.
0: Hát igen, hosszú volt az éjszaka.
1: Jó, hát te tudod, mit csinálsz. Figyú, egyébként te ugye ott vagy már a magyar zenebizniszben elég régóta, meg értesz is hozzá. Ennek van értelme, amit mi csinálunk? Tehát az, hogy itt vannak Aszul. Zenekarok, amelyek ugye helyi szinten tökre ismertek, hiszen őket javasolták hallgatók. Mi próbáljuk őket megmutatni, akár csak egy pillanat erejéig az országos közönségnek, sőt ezt a dal játszási lehetőséget felajánlani, de hogy ezzel tudunk bármit is, hogy mondjam, előre lökni?
0: Hát hiszek benne, nagyon remélem, hogy igen. Tehát az, hogy valaki élő zenét reggeli rádióba, szerintem az példaértékű. Most nem azért mondom, mert hogy most itt nektek nyalni akarok, de ez egy nagyon szuper kezdeményezés. Ahogy a kollégák is mondják, ugye azért tudjuk, hogy milyen zenei stílusok mennek mindenhol. Tehát az, hogy élő zenével próbál valaki, az már manapság egy óriási kihívás, és nagyon nagy feladatok elé állít.
1: De én nagyon becsülöm, tehát az, hogy fiatalok a kezükbe vesznek egy gitárt, itt ül mellettem Dénes, és azt mondja, hogy ő szereti a blues-t, hát halló. Szóval én azt hittem, hogy ezek az emberek nem léteznek, hogy meghaltak.
0: Én azt gondolom, hogy a médiából kiszorultak, tehát én azért a hangszerűen érzékelem azt, hogy nagyon-nagyon komoly fiatal táborra van a normális zenének, és nagyon sok komoly zenei képzés után nagyon komoly zenészek vannak Magyarországon, csak valahogy nem kapnak teret.
1: Aha. Jó, figyú, azért jelentkeztél, mert te mondd el, hogy miért jelentkeztél, mert így hallgatod itt most a zenekarok, egyébként szerintem baromi jók, tehát tegnapi is nagyon jó volt, hát ugye a hűvös zseniális, és még lesznek, hogy mit szeretnél mondani, vagy bejelenteni nekik?
0: Hát először is gratulálok a fellépéshez, vagy ez a számhoz. Ez nekem, egyébként nekem...
1: Meg kihagyott egy picit a vonal, mondd még egyszer neked.
0: Nekem ilyen Kim Novák érzés a zenekarral kapcsolatban, vagy hangulatára, mint egy, nem, hogy a Kim Novák zenekar utóérzés ilyen modellnekben, nem?
1: Én nem tudom, azért mert hogy szétfolyik egy picit, hát...
0: nem tudom, de nekem volt egy ilyen, meg az énekes hangja, meg ahogy énekel, nekem egy kicsit nem volt.
1: De nekem más nekem. Volt, de mindegy. De én is, én baromira bírtam a hangulatát, egy tök profik, tehát te is hallottad.
0: Igen. Na mindegy, a lényeg, hogy a kezdeményezéshez szeretnénk úgy csatlakozni, hogy
1: Gyerekek, most minden kihagy.
5: Igen.
1: Semmit nem hallottunk, mert folyamatosan kihagy a telefonvonal. Valaki, aki ezt... Tomi, mindjárt majd szólok, hogy fussál neki még egyszer a mondatodnak, csak hogyha valaki a telefonját, vagy nem tudom, hogy rakjátok be ide a hangot, valahogy térerőbe tenni, az tök jó lenne. Na, próbáld meg még egyszer, hogy mi a felajánlás?
0: De most így hallottok?
1: Igen. Nem.
0: Na, szóval a lényeg, hogy azért jelentkeztem nátok, hogy nagyon tetszik ez a kezdeményezés, és ugye mi minden évben december 28-án vagy 30-én Magyarország legnagyobb vidéki csarnokában, a debreceni Főnix csarnokban csinálunk egy évadzáró koncertet, és azt, akit kiválasztottok zenekart ebbe a kezdeményezésbe, azt ott meghívnánk, és előttünk játszhatna a Főnix csarnokban.
1: Wow! A Főnix csarnokban december 28.
0: Ez most december idén 29-én, te már voltál ilyen, nem?
1: 29, tudom, hát ne viccelj, hát Jim Beam, kóla, minden ott volt.
0: Na szóval magyarul egy jó kis bál szokott lenni, azt így gondolom, van. hogy 10 000 ember előtt bemutatkozni vidéki zenekarnak szerintem egy jó dolog, nekünk is jó dolog, hogy ehhez a kezdeményezéshez tudunk csatlakozni, úgyhogy ha kiválasztotok egy jó kis bandát,
1: hát nem mi fogjuk, közönség fogja kiválasztani, neked mindegy, mert azért stílusban nagyon-nagyon különböznek.
0: Á, persze, hát játszott már a Főnisz velőttünk, Kowalski, meg Magna Cum Laude, meg sok mindenki, tehát hogy nem, tehát az a tankcsapdának a közönsége azt gondolom, hogy
1: toleráns.
0: Széles rétegű, nem, meg elég széles rétegű, tehát hogy különböző, így van.
1: Na jó, Tomi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, akkor ez a felajánlás marad, és ezt közvetítjük a többi zenekarnak is. Köszönjük szépen, és akkor beszélünk majd.
0: Rendben van, sziasztok!
1: Köszi, szia, Fejes Tomi a tankcsapdából! Ez a felajánlás, ez egy nagy dolog? Tehát én baromira örülnék.
3: Persze, abszolút. Sose játszottam még ott. Meg azon a régión is, hogy nehéz nekünk oda eljutni.
1: Ja, hogy Debrecen például az már gyakorlatilag, mint hogyha fényévekre lenne?
4: Mint a Los Angeles lenne.
5: És az, hogy a tankcsapd előtt és 10 000 ember előtt, az milyen? Így a gondolatban?
4: Abszolút elképzelhető. A fejembe. Látom magam.
1: Látod magad? Látod? Igen. Nem, jó, nem, tényleg kíváncsi vagyok, mert nem tudom, lehet, hogy valaki azt mondja, de hogy megyek Debrecen.
5: Meg 29-én nem érek rá. Már foglalt utam van.
1: Igen. Na jó van, fiúk, ti mit szóltak a többi zenekarhoz? Nem tudom, hogy mennyire hallottátok, nyilván ezeket az apró bejátszásokat
4: csak. Az apró bejátszásokat hallottam, ez biztos. Uh-huh. Hát elég sok színű a paletta. Abszolút. Én nagyon örülök annak egyébként, amit a Tomi is mondott, hogy egyre több ilyen élőzenét tartalmazó és hangsúlyozó zenekar aktív, vagy kap több figyelmet. És szerintem ez maradjon így.
1: Hát nekünk ez a második ilyen kezdeményezésünk, és nagyon élvezek, hogy az egyikből a Gipó cirkusz jött ki végül is, és azt a dalt azt nem egy hónapig játszottuk, hanem a mai napig játszuk, tehát hogy ez is tud akár a végeredménye lenni, de ugye a felajánlás az, hogy egy hónapig játszuk azt a dalt, amit a közönség majd megszavaz. Na jól van, van-e bármi mondani valótok?
4: Tudtátok, hogy ott van a Darth Vader előttetek.
1: Igen, azt az már reggel észrevettük, de olyan kis sovány Darth Vader, olyan sajnálom valahogy, olyan pici.
5: Kicsi tehetne.
1: Na jól van. Szóval jöttök még egy dallal, hát kb. Egy óra múlva, most már inkább fél. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Sok sikert.
4: Köszönjük szépen.
1: És akkor jövő héten lesz a szavazás, és akkor úgyis megtudjuk, hogy mi lesz. Jó? Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszi Dénes Zsombor, és találkozunk a hűvössel. Egy óra múlva itt a színpadon. Jó, Hungary Machine-ra már nem lesz időnk.
2: Így van, elszaladt az idő, de semmi gond nincs, mert egy nagyon komoly, izgalmas játékkal jövünk megint.
5: Igen.
1: Jön a stílfoci, képzeljétek el. Én nem tudom, hogy sikerült-e már itt a kolléganőknek 2x2 fős csapatot, de gondolom, igen. Igen, kiválasztani, megvan, és itt perceken belül fölállítjuk azt a kis foci pályát, ami a stílfocihoz nekünk kell. Ne felejtsétek el, hogy itt vannak a fantasztikus stíl kerti készülékek, aksis készülékek, és ezek közül 4 darab lomfúvót adunk a kezetekbe, és indul a meccs. Változtattunk a játékszabályon.
2: Nem olyan sokat, talán mi helyezzük magunkat egy kicsit jobban szerepbe. Évi és te ugye az egyik csapat, másik csapat edzői.
5: Én szövetségi kapitány
2: akkor
5: leszek.
2: Akkor téged így hívunk majd szövetségi kapitány. A lényeg, hogy stratégiát tudjatok majd mondani a csapataitoknak. Próbáljátok meg meccs közben is beleszólni nekik, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak. Én pedig hát bírói szerepbe kerülök, és nagyon fogom figyelni a szabálytalankodásokat.
1: Főleg a láb.
2: Bizony. Az ami tegnap is kijött, hogy nagyon sokszor lábra szalad a labda. Erre nagyon kell majd vigyázni.
1: Oké, jövünk vissza a stílfocival a hírek után.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! Műsorajánló.
7: Rock City!
6: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City.
8: Ma reggel Szegeden a Dugonics téren.
6: Velünk lesz a hűvös. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
8: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
6: Jön a Bocskor! És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
1: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Védit is.
6: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
1: És a Game Master zenél.
6: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
1: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
6: Pinteken Győrben a Városháza téren.
1: A Rock Milady-vel zárjuk a hetet.
6: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
8: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
9: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
8: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
7: Rock City!
6: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben.
7: Rock City!
6: Itt a
7: Rádióban.
10: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
12: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
13: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a

0: Érleg után.
1: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
3: Hogyan tudnék élni nélküled? Összegült az élet.
4: Demién koncert az arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogatók, MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
5: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a kortizol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A kortizol gél pont jó a fájdalomra.
6: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Asztal, ez mi volt?
8: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
9: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 ezer forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
10: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Interaktív kiadványon vizsgálhatjuk az éghajlatváltozást, jön a kutatók éjszakája, már úton az enyhülés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Minden második magyar munkavállaló váltott már pályát, ez derült ki egy állásközvetítő portál friss kutatásából. Ebben rámutatnak, hogy 10 dolgozó közül 3 gondolkozott el komolyan a váltáson, de végül nem lépte meg, és 10-ből csak 2 munkavállalónak nem volt ilyen indítatása. Az is kiderül, a nők és a férfiak szinte azonos mértékben váltottak már szakterületet életük során. A leginkább befolyásoló tényezők a bér mellett a jobb vezetői hozzáállás és vállalati légkör, vagy a nagyobb szakmai megbecsültség. Az éghajlatváltozás legfontosabb hazai folyamatait mutatja be a KSH új interaktív kiadványa. 50 mutató segítségével szemléltetik a változásokat. Ez szerint a Magyarország éghajlata számottevően megváltozott az elmúlt évtizedekben. Az átlaghőmérséklet folyamatosan emelkedik, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok. Évről évre nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma, melyből 2000 előtt legfeljebb évig 2-3 volt, tavaly előtt pedig már átlagosan 16. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját, pénteken és szombaton több mint 200 intézmény várja majd az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között. Mondta a rádiónknak Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
13: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
12: Megdőlt a fővárosi szélrekord. A Jánoshegyen tegnap hajnalban 92,9 km/órás széllökést rögzítettek. Ezen a napon korábban 90 kilométeres volt a legerősebb szél. Most ez a 2017-es csúcs dőlt meg. Szeles napos idő, futózáporokkal, erre készüljünk ma. 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki újabb záporok, esetleg egy-egy zivatar is. Az élénk szél mellett hűvös lesz a hajnal, de napközben 18-22 fokot mérhetünk majd. A hét második felében tovább melegszik az idő, akár 25 fok is lehet csütörtökön és pénteken.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Egy kamion és egy autó ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske közelében a 38-as kilométernél a külső sávon meg.

0: lassulhat a forgalom. A torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Aki teheti, a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópontban tud lehajtani az autópályáról, és kerülni az 1-es főút felé. Gyalogost gázoltak Vecsés határában a 4-es főúton, a 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, például az M2-es autóúton és a 2-es főúton Dunakeszi térségében, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Adta hírül az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után
1: élőben Szegedről, a Dugonics térről.
2: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévi.

0: Bocskor Rock City turné a Retro Rádióban. A kuk feltöltve. Újjak a ravaszon. Tolóerő készenlétben. Jön a stílfoci.
1: Bizony, és 8 óra 14 perc van, itt vagyunk a Dugonics téren. Süt már a nap, de nagyon-nagyon hűvös van, és a focipálya áll. Ez a lényeg, itt van Évi, hello Évi, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Gyuri valahol, nem tudom hol, hello Gyuri, és Anett a stúdióban, szia Anett!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt! Azért vagyok én még benne, megyek ki hozzátok, mert egy pár SMS van, azt mondja, ahogy gratulálok a csapatnak, Dénes hatalmas figura, annó Szegedről Tiszaújvárosig vonatozott egy 40 kg-os erősítőért, üzeni Levi. Vagy ez az Kim Novák, ezen gondolkodtam, hogy honnan ismerős a hangzás, Fejes Tominak tök jó meglátása volt. Vagy köszönjük nektek a tegnapi miskolci napot, pont az jutott eszembe, hogy milyen fontos preventív alkalmat teremtetek ezzel a turnéval. Szerintem ez nem preventív lesz, hanem precedens, de mindegy. Hiszen felhívjátok a figyelmet az élő zene fontosságára és annak közösségformáló erejére, Fejes Tomi felajánlása pedig igazán példaértékű. Jó volt visszanézni a miskolci videót is, és külön öröm, hogy még én is feltűnök benne egy picit. Puszi nektek, Rita! Sziasztok, már nagyon várjuk, hogy Pécsre gyertek, ennek örömére holnap nem dolgozunk, ilyen jó indokunk még sosem volt. Egy szabad napra puszírunk benneteket, Imola és Orsi Dombóváról, a Teleki falatozóból. Na, ennyit el akartam mondani így az SMS-ekből, és megyek ki hozzátok, mert indul a stílfoci, és nézem, hogy mit vigyek magammal, felhallgató mikrofon. Évi, látom, ott van két csapat nálad.
2: Így van, akkor bemutatom a két csapatot. Az egyik csapat tagja Árpáci Árpád, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: A párja pedig Melinda, szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
2: Ti egy pár vagytok? Oké, friss vagy, régi házasok?
5: Túl régi.
2: Jó. Tehát akkor van taktika, van elképzelés, és akkor működni fog.
5: Igen.
2: Egyébként néztétek már a Miskolcon, ez hogy működik?
5: Én most csak a rövid videót láttam, úgyhogy csak másodperceket.
4: Én csak végig hallgattam.
2: Jó, akkor figyelj, legyen taktikátok, majd aztán lesz csapatkapitány választás. Szia, Darth Vader, neked a neved Bossi, szia.
6: Bossi,
2: oké, okay. Jó, rendben.
1: Betolta magát a Darth Vader?
2: Be, és itt van Csabi, szia Csabi, jó reggel.
7: Sziasztok.
2: Nem kérdezem, hogy friss házasok vagytok, milyen csapategységben gondolkodnátok?
6: Támadunk ezerre.
2: Támadunk. Ismeritek egymást, vagy ez teljesen random itt?
6: Nem, itt találkoztunk.
1: Ismerjük, nem itt találkoztunk.
7: De úgy rég, tehát falusiak, egy helyen lakunk, vagy egy...
2: Honnan jöttetek?
7: Szőreg.
1: Hát azt tudnod kell, Évi.
2: Nem tudom, de gondolom itt van, nem messze. Jó, mondtam?
7: Itt van a sorban.
1: Szegedhez tartozik. Ja, értem. Jó. Na jó van, hát akkor szerintem kezdjük el. A játék szabályokon annyit változtattunk, ezt már elmondtuk az előbb is, hogy 2x4 perc, a szünet az 1x2 perc, tehát 2 perc lesz a szünet, és nagyon vigyázunk arra, hogy lábbal nem érhettek hozzá, a Gyuri, a bírónk azonnal fúj, és szabadrugást ítél, a 11-es rugása, hogyha döntetlen lenne a végső állás, az majd a kapuvonalról megy valamelyik irányba, de amúgy meg innen kezdünk. A kezdés az egy vízilabdás középkezdés, amelyik őtök gyorsabban utoléri. Most még azt kéne, Évi, hogy melyik csapat kié?
2: Választ-e? Ez a te műsorod.
1: Én Melindát és Árpádot választom.
2: Jó, akkor jó, nekem választás. Marad Bossi és Csaba szőregről.
1: Jó, vegyétek kezetekbe a fegyvereket, gyerünk át ide. Melinda, akkor mi innen kezdünk, ez a mi térfelünk, és azt tudom nektek javasolni, a tegnapi meccsből tapasztalva, próbáljátok ki, csak ne a labdára, csak valahova. Így van.
2: Jó, azért ne sokáig, mert hosszú a meccs is lemerül.
1: azt tudom nektek javasolni. Tegnap azt láttuk, hogy mind a kettő egy csapatból egyszerre egymás mellett ment, és ugyanazt csinálta. Tehát lehet, hogy érdemes szétszéledni, és nagyon erős ennek a fúvallat sugara, vagy hogy fogalmazzak. Tehát nem feltétlenül kell iszonyat közel menni a labdához. Ez csak egy tipp, lehet, hogy nem jön be, de ez az, amit én mondok. Te mit mondasz a te csapatodnak,
2: Évi? Én azt mondom, hogy nagyon figyeljetek a lábatokra, mert most büntetni fogja a Gyuri, hogyha bármikor valakinek a lábára rápattan a labda, az azonnali szabadrugást jelent. És ugye az a baj, hogy abból hamarabb, könnyebben születik gól. Úgyhogy nagyon figyeljetek a lábatokra, hogy hozzá ne érjen a labda, mert abból a másik csapat előnyt szerezhet.
1: Esik!
5: Mondtam Ártinak, hogy lábra menjen.
1: Ja, hogy fúj
2: az
1: lábra.
2: Is egy taktika. Egyébként ez is egy taktika.
1: És jöhet a gáncs. Na jó, Évi, vonuljunk ki a pályáról, légy szíves, és akkor a Gyuri kezében a síp, és indul a 4 perc, ha megfújja. Ne, menj vissza, légy
2: szíves. Gyere vissza a kapudig, és
1: menj
2: akkor...
1: vissza, és a síp szóra indultok be középre, ugye légy szíves, te is menj vissza, Árpád, amennyire lehet a vonalig. és amikor a Gyuri megfújja a sípot, akkor indultok a labda felé, és akkor indul a játék, jó? Na, elindultak, és Darth Vader támad egyébként az én térfelemen, a mi térfelünkön van a labda. Árpáddal harcol Darth Vader, felemelte egy pillanatra a stíl fúvókáját, és ezért az ő térfelére át sikerült dobni. Köszönjük, Fanni, hogy bedobtad a labdát, és nagyon jól csinálja Melinda, mert ő itt maradt a kapuban, ő itt marad gyakorlatilag. Igen. Egyedül és védekezik, miközben Árpád Darth Vaderrel és barátjával, Csabával küzd az ő térfelén. Most átkerült a mi térfelünkre a labda.
2: Mert támadó játékot játszunk, ha észrevettéd volna, tehát mind a két játékosunk ugye az ellenfél térfelén van. A kapu felé kell játszani, azt elfelejtettük mondani.
1: Látom, te alázod a csapatodat, én szeretem a csapatomat, és...
2: Én nyerni szeretnék, és jelzem, hogy mi a cél.
1: Igazad van, te vagy az olimpiai bajnok, nem én. Mindig, amikor kimegy a labda, mi azonnal visszadobjuk, közben felfújjuk. Jó, hogy nem szoknya van rajta, drága Bea, mert azt most felfújtuk volna, mint Marilyn Monroe-nak.
2: És mennyire örültek volna itt páron.
1: Így van. Begugolt a kapuba védekezendő, ami Melindánk, és közben és... itt küzd.
2: Majdnem
1: láb volt, így van, de nem volt láb. És megint kint van a labda. Viszont itt a mi kapunknál, Melinda és Árpád kapujánál védekezünk. Darth Vader iszonyatosan keményen megy rá a labdára. Igen, előbb-utóbb ti is rájöttök, hogy ha ezt csináljátok, kimegy mindig a labda, tehát valahova el kéne mozdulni. Igen. Most elindult a másik irányba, támadás a mi részünkről. Évi, mi történik és nálad?
2: Gyakorlatilag folyamatosan kifújják a pályáról a labdát. A játék lényege, hogy a pályán tartsuk is a labdát, és láb volt, és kaptunk egy...
1: Láb ez, volt. Ez láb volt, sajnos Árpinak. Tessék, Árpi, bocs, látom, hogy tiltakozol, de nincs miért.
4: Rápattanó volt.
1: Rápattanó, de ezt mi büntetjük.
2: Hát mi... Nem, ez félpályás, és a következő a lényeg. Egy fújásod van. Tehát nagyon figyelj arra, hogy egy pillanatod van, nem viheted végig, és a kapuból pedig ki kell állni.
1: A üres kapu, van.
2: Hát nem védekezünk. Hát
1: ez nem szegény olyan... Melinda, beállt lába közé a stíl...
2: Vigyázz, fúj a szél, szeretném egyébként javasolni, hogy nézzük azt is, hogy a szél merről fúj, és akkor mehet.
1: Jó, ez 1-0. 1-0, Melinda, ne csüggedjél, mert ez...
3: Fújt lábra.
1: Nem igazságtalanság, mi kipróbáltuk, és ez a jobbik megoldás, de hidd el, ti is kerülhettek nagyon gyorsan ilyen helyzetbe. Próbáljátok ráfújni a Darth Vader lábára, és már ugyanezt csinálhatjátok, jó?
5: Jó.
1: Oké, okay, hajrá.
2: Árpi, gyere vissza a játékba, légy szíves.
1: Közben nézem az órát, 1 perc, 30 másodperc van még hátra az első félidőből.
2: És 1-0-ra vezet Évi csapata. Újra támadásba indulunk, és Darth Vader fújja a labdát. És beszorul még egy láb.
1: Igen, el kell ugrani, erre nagyon vigyázni kell. Tegnapi tanulságunk az volt, hogy ezt mindenképpen büntetnünk kell.
2: Ugorj ki, repülj ki, ahogy gondolod.
5: Ha másik fújja, az nem a mi.
1: Igen, de persze, de ezért kell elugrani. Tehát ez...
2: ez a stílfoci játék lényege.
1: Igen, ezt mi találtuk fel. Jó, ez most majd...
2: 2-0.
1: De mondom, higgyétek el, Árpi, Melinda, hogy ez pont fordítva is meg tud történni. Tehát ugyanúgy kerülhettek ilyen előnybe. És még 45 másodperc van hátra az első félidőből.
2: Nagyon jó.
1: Így van.
2: Ez az.
1: Taktikát változtatom, Melinda és Árpi, azaz most ketten mennek neki kettőnek. Tehát ez most egy ilyen test a test ellen, fúvók a fúvók ellen.
2: Teljes védekezésben vagyunk, Csabi a kapuban, Darth Vader pedig a szögletre fújja folyamatosan.
1: Nem baj, 22 másodperc, igen.
2: Bosszi, légy szíves, ne a szögletre fújd, már ott nincs kapu. És oj, de szép volt, Melinda. Bent tartjuk a szögletbe.
1: Igen, közben felberült a palánk, ezt próbálják a kolléganőim helyrehozni, és ebben a pillanatban
2: és
1: kiment
2: vége,
1: megint.
2: Gyuri.
1: Igen, és vége az első fél időnek. 2 perc pihenő térfélcsere. Két perc pihenő. Egyébként mennyire fárasztó ez, Árpi?
4: Hát, lábmunka.
1: Lábmunka, igen. Meg főleg az elugrálás, tehát mint a... Ez nem igazi foci, ez most ez egy ilyen?
4: Így van.
1: Ne bosszankodj, hidd el, meg tudod csinálni.
4: Majd legközelebb.
2: De még van 4 percetek. Bosszi, ugye tudjuk rólad, hogy te labdarúgó voltál. Ebből mit tudsz itt kamatoztatni?
6: Hát, hogy lábra megyek.
2: Igen, egyébként ez a magyar focink alap lényege, de egyébként mi a taktikátok?
6: Hát húzzuk az időt most már.
2: Ez is egyébként egy magyar labdarúgásban elég rendszeres, de alapvetően azt látom rajtad, hogy folyamatosan a sarokba helyezed, tehát szögletre, hogy nem gondolod azt, hogy annak nincs értelme?
6: Eddig bevált.
8: Igaza van, eddig bevált, mit akarsz? Igen, húzom jó. Az időt, lábra megyek, és vezetünk. Mit akarsz?
2: Igazából nincs magyarázat erre.
8: Igen, te Csabi, te jól vagy? Annyira mosolyogva nézel a semmibe, hogy...
7: Jól vagyok, persze.
8: Minden oké. Ha ti nyernétek, akkor az megvan, hogy melyik őtéké lesz az árvágó?
7: Én azt sem tudom, hogy van nyeremény. Vagy...
2: Ki az árvágó?
6: Én megintam meg. Ő csak itt van.
8: Ja, akkor a Darth Vader-i lesz. Nálatok hogy lenne a felosztás? Ti egy család vagytok, nem?
9: Igen, igen.
8: Ja, jó, akkor egyértelmű. Oké. Jó, letelt a 2 perc, Gyuri?
10: Igen, egy picit dumálhattok, de
8: folytathatjuk. Döntsd el, te vagy a bíró.
10: Folytatjuk.
8: Oké. Okay. Álljatok megint az alapvonalra mind a ketten, és a Gyuri, ha fújja, akkor elindulhattok. Második félidő indul. Még egyszer 4 perc. Ez az. Fanni, köszönjük szépen. Igen, most néha pattan a labda, és...
2: Igen. Oh!
8: És ez egy valóban egy igazi támadásból keretkezett gól. Csaba és Bossi, vagy Bossi? Hogy mondod, Évi?
2: Bossinak hívja.
8: Bossi. Csaba és Bossi ketten fújták, most egyébként ugyanúgy egymás mellett védekezve Melinda és Árpád, de ez itt a kapufáról bepattant. 3-0. Igen, holnapra erre is kitalálunk egy szabályt, amikor a csővel emelgeted a labdát.
2: És dekázol.
8: Így napról napra tanulunk a saját játékunkból. Igen, de most nagyon-nagyon szépen ne üssétek azért a csővel, ne üssétek a labdát, ne üssétek a labdát csővel, Árpi. Árpi, rögtön szabályt alkotunk.
2: Ismét.
8: Igen, egyik nyugodtan lépjen ki a pályából, Melinda, hogyha onnan jobban tudod fújni.
2: Láb volt, és láttad, Bossi azonnal, mint egy...
8: Jó, a bírónk nem látta, a bírónk nem látta.
2: Így van, és a szegedi vart nem használjuk.
8: Gyuri, nézed azért, hát te... Igen. Kétszer reklamált Darth Vader lábat.
10: Hát majd kap egy piros lapot, ha reklamál.
2: Tovább reklamálás, hogy...
8: Láb. Ezt nem hiszem el.
2: Úgy érzem magam,
8: én
2: egy
8: azt sem tudom, mi van már.
2: MB2-es mérkőzésen érzem magamat. Abszolút.
8: De bíróverés egyébként az MB3-ból. Ott szokott lenni, ugye?
2: Ott is van.
8: Igen, és ez mellé ment ez a 11-es.
2: Hát ha belefújt volna, csak segítek, és nyugodj le, az én csapatom tagja vagy, és vegyünk vissza, mert kiállítanak, akkor nyernek. Hogyha ő belefújt volna, akkor abba az irányba fújt, és maga felé nem tudja, tehát ez fújó, nem szívó.
10: Na, középre a labdát.
8: Középre a labdát, középkezdés. És hátra van még 2 perc, 1 perc, 56 másodperc, és... Láb volt, igen. Iszonyat béna a bírónk. Bocsáss meg, Gyuri.
10: Mondom, hogy láb.
2: Egy nagy fújás.
8: Tudod, a Gyuri akkor mondja, amikor láb is közül. Láb. Nagyon szép. 3-1.
2: 3-1, és másfél perc van még ahhoz, hogy felhozzátok.
8: És ami Beánk egy ballonkabátba betérdel, mint Kalambó. Leteszi a labdát. Istenem, micsoda összjáték nálunk is, tényleg. Én néha magunkat csodálom, nem a játékosokat. Évi.
2: 1 percünk van még hátra, és óriási lendülettel fújjátok.
8: Igen, most már mindenki óvatosabban fújja, nem akar se csővel, se lábbal hozzáérni, mert iszonyat keményen büntetünk. 3-1 az állás, és én most látom, hogy újra, mintha remény vesztett lett volna Árpád, és most újra van remény, most újra van küzdelem.
2: Igen, most
8: Darth Vader ezzel az MB2-es taktikával most egy picit stagnál.
2: Szép volt, Melinda, mentés.
8: Szép.
2: És láb. Jó. Darth Vader.
8: Igen, ez már kezd nem fair lenni. Kezd nem fair lenni, mert én azt látom, hogy Darth Vader nem gólt akar rúgni, hanem lábra fújni.
2: Nézd, a játékban nem az a lényeg.
8: Holnapra változtatunk újabb szabályt. Gyere. Pécs, figyeljetek, holnap új szabályok.
10: Gyere ki!
2: 4-1.
8: 4-1 és 24 másodperc van hátra.
2: Mehet, Gyuri. Utolsó támadás, 10 másodperc van hátra.
8: Jaj.
2: Nem, nem,
8: Nem, ezt nem adjuk meg, mert ez Fanni volt. Fanni a mi munkatársunk, és ő egyszerűen bekanyarította a kapuba. Gyerekek, teljesen mindegy, letelt! Gyuri, te alszol. De nem baj, nem baj, nem baj, aludjál.
2: Reggeli műsor, megengedheti magának.
8: Aludjál. Gratulálunk a nyertesnek. Látom, hogy Árpi elégedetlen. Én, Árpi, abszolút értelek. Egyszerűen ti nagyon sportemberek voltatok, ők meg egyszerűen pofátlanok.
9: Igen, látszik rajtuk sajnos.
8: Igen. De ne haragudjatok. Évi, méltasd a csapatodat.
2: Hát... Mi hoztuk a kötelezőt, tehát bajnok csapatként. Gratulálok mindkettőtöknek, szép munka volt. És
8: van, Csabi, hát, Csabi... És Bosi, hallgassátok meg, hogy milyen nyereményetek.
11: Gratulálunk! A nyereményed egy Stihl akkumulátoros ágvágó szett és egy Stihl 100 ajándékcsomag.
8: Ezt majd mindjárt stílesekkel megbeszéltek, hogy hogy juttok hozzá, jó? Nagyon szépen köszönjük. Melinda, Árpi, ti nektek nagyon köszönjük, és egy bocsizacsi vigasz csomagot azt mindjárt a kollégák hoznak. A többi mellé? Rendben, köszönjük szépen. És jövünk vissza, itt a Szegedi Rock City színpadon egy pár perc múlva újra fellép a Hűvös.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
3: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
2: Mit is mondott? Artrevin?
3: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
2: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
3: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
4: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfólia és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
5: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tej szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tej szív vagy sajt szív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
6: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Választ Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fissmann kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházban. A kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
7: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak? Most együtt még jobban megéri. Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nóra Beauty szájfényt és Colgate Max White One fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: DJ Bobo október 3-án eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Domba. Közeleg a Teltház. A jegyek 90%-a már elkelt. Ne maradj le! Október 3. MVM Dom. Utolsó jegyek a funkhot.hu-n.
9: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
10: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
11: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik. Több, mint gondolnád.
12: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
13: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
14: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a Jépi Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
15: Zenéjét szerezte Guido és Mauricio de Angelis. A legendás szerzőpáros élő koncertje november 6-án
16: a Ríz Levente sportcsarnokban.
15: A Sandokan és a Bud Spencer Terence Hill filmek legnagyobb slágerei egyetlen felejthetetlen estén. Jegyek a broadway.hu-n és az ismert jegyirodákban kapható.
0: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Érdemes felkészülni a fűtési szezonra, vasárnapig még lehet jelentkezni a Teszed akcióra. Változékony időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Idén 4 részletben összesen 20.000 forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Ezt nem kell külön igényelniük, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. Az első 5.000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt az idei Tesszett hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-ig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni az ország legnagyobb szemétszedési kampányát. Idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk, mondta a rádiónak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
19: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
18: Elárverezik Brigitte Bardot személyes tárgyait, a több mint 2800 relikvia a színésznő házaiból és párizsi lakásából származik. Kalapács alá kerül a művésznő bicikléje, több balettcipője, portréja, bútorai, valamint ruhája és ékszerei is. Licitálni lehet arra az írógépre is, amelyen a sztár a második memoár kötetét írta. A francia színésznő tavaly 91 éves korában hunyt el. Szeles napos idő futózáporokkal, erre készüljünk ma. 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki újabb záporok, esetleg egy-egy zivatar is. Az élénk szél mellett hűvös lesz a hajnal, de napközben 18-22 fokot mérhetünk majd. A hét második felében tovább melegszik az idő, akár 25 fok is lehet csütörtökön és pénteken.
17: Retrórádió közlekedési hírek.
18: Az Útinform tájékoztatása szerint egy kamion és egy autó ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Micske közelében. A 38-as kilométernél a külső sávon megállt a forgalom. A torlódás már meghaladta a 7 kilométert. Aki teheti, az a 48-as kilométernél lévő Starliget csomópontban hajtson le az autópályáról, és kerüljön az 1-es főút felé. Az M6-os autópályán karbantartási munkák miatt az Alagút láncban lezárják az autópálya Ivándárda felé vezető oldalát. A 165-ös és 177-es kilométer között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik. Ott irányonként egy-egy sáv járható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most a hírek után
0: élőben Szegedről a Dugonics térről
17: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor Bocskor Gáborral és Risztov Évivel.
20: 3.9-3 perc múlva, és még mindig fázunk a Dugonics téren, nincs mese. Tényleg itt foci után foci ellenére nagyon. Egyébként neked is írtak, Gyuri, drága Gyuri, imádlak, de annyira béna voltál.
21: Hát ne haragudj, azért ez a Kassai Viktorkodás nem könnyű műfaj. Tehát azért, főleg nekem, aki amúgy is egy elkalandozó típus, tehát hogy volt, hogy már mögülem szóltak, hogy Gyuri, lejárt az idő. Ja, mondom, kösz szépen.
20: Az én voltam egyébként.
21: Nem, aki szólt mögülem, ő egy finom ember volt.
20: Egy finom ember volt. Gyerekek, többször esett már szó arról, hogy itt egy 3D-s szobrot készít valaki rólam. És ez elkészült, képzeljétek el, ezt most kaptuk meg annak a fiatalembernek köszönhetően, nagyon szépen köszi. Egyébként jó.
22: Tehát, hogy igen, hasonlít rád.
20: Nagyon szépen köszönöm, ezt becsben tartjuk, visszük haza. Nézzük az SMS-eket, Vau győzött a sötét oldal a lázadok ellen Star Wars nyelven.
21: Így van, de itt azért nagyon keményen rámentek erre a taktikára, hogy lábra fújják. Majd holnapra ezen is gondolkodunk, hogy ezzel mit csináljunk.
20: Így van. Na, akkor Rock City turné értelmet nyer újra, mert a zenészek már fennállnak a színpadon, és van még egy daluk. És ne felejtsétek el, hogy tegnap, ugye mi történt Miskolcon, hogy a Zeneminnek az a dal, amit másodjára adtak elő, amit nem is szerepelt az elmúlt két hétben itt nálunk, az nyerte el aztán abszolút a tetszését a közönségnek, tehát azt azzal a dallal mennek tovább, úgymond.
21: Így van, és ez minden együttesnek fennáll ez a lehetőség, tehát hogyha a közönség is mondjuk ezt a második hűvös dalt mondjuk jobban fogja csípni, az együttes is úgy van vele, hogy nekik is egy nagyobb erősségük, akkor egyszerűen cserélünk.
20: Akkor szóljatok, így van. Na jó van, gyerekek, akkor Szeged egy nagy-nagy üdvivalgással fogadjátok újra a hűvöst, a dal címe Mindig, Mindig, Mindig.

0: A hűvös! Mindig. Istenem, de jó az élő zene.
1: Igen, nagyon, és milyen ügyesek, nem? Nagyon. Tehát, hogy tényleg...
2: Ebben ott volt az energia, hogy rendesen az előző ez ilyen ellazulós volt, kicsit szétfolyós, ez meg ilyen odaverős.
1: Igen. Nagyon jó volt. Nagyon jó.
0: Na abszolút. Valaki azt mondja, hogy ők a magyar Arctic Monkeys. Tehát mindenkinek van valami hasonlat, a fejes Kim Novák, valaki Carson Coman, valaki ezt a sose hallott, amit leírt, ugye a Sipoló kockák ő írta le, most meg az Arctic Monkeys.
2: Tök jó. Keresik, meg mindenki.
0: Keresik, mert nem találják, mert saját.
2: Igen. Bizony.
0: Mert eredeti. Igen. Na üzennek még mást, azt mondja, hogy javaslatot szeretnék adni a focihoz, bár szerintem ez szerint módosulna az előzőekkel, nem lenne fair, mindegy. Nem kell javaslatot. Mi abból tanulunk, amit látunk, és az előzőekkel minden fair, hiszen ugye ott is eldőlt azonos szabályok mellett.
2: Bizony.
0: Az előző nap is azonos szabályok voltak, és a következő nap is azonos szabályok lesznek, lehet, hogy módosítva, mind a két csapatnak azonos.
2: Így van, arra napra mindenkire ugyanaz vonatkozik.
0: Pontosan.
1: De ezért jó a labdarúgás, mert ott mindig szabálymódosítással akarnak foglalkozni.
0: Igen, de hát ezt mi találtuk fel, ezt a játékot, ugye, és mi tanulunk minden nap abból, ami történik.
1: Hát így van, de legalább láttunk egy csomó gólt. Tegnap megörültünk annak az egynek is. Tehát nyilván azért az is fontos, hogy élmény is legyen abban, mert azért a focit gólra játsszák.
0: Ez is bölcs.
1: Köszönöm szépen, nem véletlenül vagyok itt.
0: Ez is bölcs.
2: A győztes csapat trénere.
0: De a buszban majd megbeszéljük, hogy holnapra módosítunk-e vagy sem.
1: Bár lehet, nem leszek itt holnap.
0: Na jó, gyerekek, játszunk egy hangcsapdát.
2: Hangcsapdát bizony.
0: Méghozzá bárhol az országban vagy, és ha felismered a következő hangot, akkor hívjál, nem hívjál, írjál, ugye?
2: Ez írjál, van most. SMS, most ezen a héten SMS-ben játszunk, úgyhogy a kolléganő érkezik, és visszahív valakit majd.
0: Milyen a hang?
3: Twitter-ben, én is annyi nullárba lesz, én ezt minden ennyire fél, azt hogy csontunk nyilván, hogy meg életről mondani, de nem kapcsolatot ebbe a tem, amit megy normálséges tempóba egész.
0: Na jó.
1: Ez hát ezzel könnyű. Meg vagyok én is. Ezt most én is tudom.
0: De tényleg, szerintem Verebes István óta nincs még egy ember, aki ennyire jellegzetes beszédhanggal rendelkezik.
2: Remélem, ez boknak veszi.
0: Bármelyikük. Na, ha tudjátok, írjatok 0620, egy keresztnevet nyilván. 0620 22 22 122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Bocskor Rock City turné.
1: Élőben Szegedről a Dugonics térről.
0: Bocskor Gáborral és Risto Vivivel. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
2: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
3: 9 óra lesz, 6 perc múlva, és hangcsapdázunk. Jönnek az SMS-ek, hogy az a baj, hogy kitöröltem az összeset, de igazából keresztnevek voltak. Vagy a megfejtés, vagy aki jelentkezett. Még Pöpi is jelentkezett, és akkor sajnáltam, hogy picit kilőttem innen.
4: Egyébként gondoltam, hogy ebből lesz bonyodalom, hogy nem a keresztnevüket, hanem a megfejtést írják, és mi majd azt gondoljuk, hogy az a keresztnevük. Tehát, hogy éreztem, hogy lehet ebben egy kis...
3: De nem baj, hát én ezt azért nagyon szeretem, amikor az intellektus szelektál.
4: Igen.
3: Tehát, hogy én ezt bírom, és akkor ennyi, és kész.
5: Igen, ezt nagyon szeretett.
4: Szórakoztató.
5: Igen,
3: szórakoztató, igen. Egyébként ott áll velünk Kátya a közönségben, igen. Hello, Kátya, drága. Kátya most mondja, hogy 20 éve volt az, amikor az egyik vogavadászat során együtt nyaraltunk.
4: Azt a...
3: Képzeld el.
4: De komoly egy hétig?
3: Láttad volna Kátyát egy hajón, bikiniben.
4: Aha. Mesélj, mesélj.
5: Hogy örül a Kátya, hogy megszólítottad most? Látom, ahogy
3: büszki. Kátya azóta már anyuka, meg minden, de hát azért azok az emlékek még a vogában is égnek.
5: Igen, benned is.
3: Szerintem még Boros Lajos is le tudnánk kelteni.
4: Ő az a Kátya, akiről a János mindig mesél, ha iszogatunk.
3: Az a Kátya! Látod, nem kellett volna integetni.
5: Igen. Mindig ilyenkor úgy kell mellettük elmenni, hogy ne vedd észre őket, és akkor nem lesz ilyen történet.
3: Na jó van, szeretnénk játszani egy jó kis hangcsapdát Andrással.
4: András van a vonalban, igen.
3: Szia András, jó reggelt!
6: Jó reggelt!
3: András, miért nem vagy lelkes, komolyan mondom?
6: De lelkes vagyok, nagyon lelkes vagyok.
3: Az előbb beszéltél a Beával, a Bea az teljesen olyan nyúnyi-munyizott vele. Andráska, tényleg ennyire örülsz, meg minden is nekem. Jó reggelt! Oké, hogy ön nő.
6: Halló?
3: Na, halló? Halló, melyikünk szólal meg előbb? Figyú, András, mesélj egy picit magadról. Mit kell rólad tudni?
6: No,
3: semmit?
6: Nincs sok tudni való.
3: Nincs sok tudni való. Ja, akkor kérdezzek.
6: Bátaszéken élek.
3: Hol?
6: Bátaszék.
3: Bátaszéken élsz, és mit csinálsz, mivel foglalkozol?
6: Autókárpítozással foglalkozom.
3: Wow, az még létezik? De jó.
6: Hát, igen.
3: És akkor teljesen újra bőrözitek a bőrüléseket, és hogyha szövetülés, akkor úgy?
6: Így van.
3: Az nagyon komoly.
6: Vagy ha csak javítást kérnek, akkor csak javítunk.
3: Aha. És ez Bátaszéken van a műhelyed?
6: Igen.
3: És bőr, szövet,
6: ormányt is bőrözünk, igen.
3: Műbőrt is csináltok?
6: Igen.
3: Aha.
5: Nagyon jó.
3: Igen.
5: Hát én ezt azért büszkében mesélném.
6: Lehet, hogy nem hallatszik a hangom, de büszke vagyok rá.
3: De büszke vagy rá. Oké, van egy családod?
6: Igen. Van feleségem, 2 gyermek.
3: Ugye, akkor te teljesen rendben vagy.
6: Igen, 10 évvel ezelőtt költöztünk ide Kárpátaljáról.
3: Kárpátaljáról jöttetek. Aha.
4: Szuper, szuper.
3: Tök jó. Na jó van. András, kezdjük el a játékot, mutatom neked újra a hangot, figyelj.
7: Twitterben, én is annyi nullárban lesz, én ezt minden ennyire félbe azt, hogy sem tudom, hogy nyilván meg életről mondani, de nem kapcsolatot ebbe a tel, amit megy normálséges tempóba egész.
3: Na, felismerted-e?
6: Hát szerintem, hogy nem lehet összetéveszteni, Marics Pati.
3: Igen, nagyon jó.
7: Nem is annyira félbe lesz, szerintem ebbe a tempóba, amit megyünk meg életükkel, azt, hogy egészséges kapcsolatot
6: Szuper.
3: Nagyon jó vagy, ez az.
6: Próbálkoztam már nagyon sokszor, párom is, nem, a páromnak egyszer sikerült játszani.
3: Egyszer sikerült, tök jó, és nyert valamit?
6: Igen, Anastasia konferencia jegyeket, páros belépőt.
3: Wow.
4: Na, az tök jó.
3: És veled ment el?
6: Nem tudtunk elmenni 2 gyereket, mivel nincsen itt rokonunk a közelben, nem tudtuk kirehagyni a gyereket, úgyhogy sógoromiknak adtuk, ők közelebb voltak és elmentek.
3: Igen, én elégettem volna a jegyet. Nem, hogy már más örüljön. Hülyéskedek. Figyú, most a tiétek egy bocsizacsi, benne egy baseball sapka, meg egy bögre.
6: Á, királyságban. Nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük, majd Anett vagy valaki föl fog írni, nem tudom, mert picit kavarodunk itt. De
5: valaki hív majd 10 után.
3: Valaki hív és elkéri a címedet, jó?
6: Rendben, köszönöm szépen.
3: Mi is köszönjük neked.
6: Sziasztok.
3: Szia András, szia. Na jó. Jövünk mindjárt vissza, és Horthy Gábor lesz. Ma milyen nap van amúgy?
5: Kedd. Ma egyébként kedd.
3: Jó, Horthy Gábor lesz, és érdekes, hogy neki mindig van a futballról olyan, ami nem a meccs, egy érdektelen meccsnek a, nem tudom, elemzése, hanem valami más is. Tök érdekes, hogy a VB után egy csomó válogatottnál az történik, hogy szövetségi kapitán cseréltek.
5: Hát így van, általában azért, mert hogy nem sikerült jól a világbajnokság, és ennek ürügyén általában szerintem cserélik az edzőket. Vagy egyébként jó meccsek után is, tehát egy jó sikeres szereplés után is van, hogy cserélik.
3: Akár, igen.
5: Mert a VB az egy ilyen vízválasztó.
3: Az ilyen vízválasztó, pontosan. És a portugálok cserélnek, a németek cserélnek, a franciák cserélnek, és erről fog beszélni a Gábor most a portugálokra koncentrálva, hogy vajon számít-e az új szövetségi kapitány Portugáliában, számít-e Cristiano Ronaldo-ra. Én bevallom, azt hittem, hogy ő befejezi a pályafutását.
5: Én is úgy tudtam egyébként, hogy a világbajnokság az utolsó, amikor igen, válogatottként lép pályára, de ezek szerint nem.
3: Ezek szerint nem, ez az egyik. És a másik, amin én nagyon csodálkozom, és erre nagyon kíváncsi vagyok Gábortól, hogy ugye zajlik az Oktoberfest Münchenben, és a Bayern Münchennél ez egy tradíció, hogy akár külföldi vagy, akár német vagy, beöltözöl kötelezően bőrgatyába, bajor szerelésbe, ki az Oktoberfestre, ott a nem tudom melyik sátorba, és ott kötelezően iszod a Paulánert, a csapat ott meg kell, hogy jelenjen.
4: Igen, és hát nagyon úgy tűnik, hogy valakinek ott a Bayern Münchennél eszébe jutott, hogy a sport és a Paulaner vedelés az nem
3: jaj,
4: biztos,
3: már,
4: hogy olyan jól
3: összefüggnek. Csúlyán fogalmazol. Paulánert,
4: Oktoberfesten azért lássuk
3: be. Én tegnap itt Guinness-t vedeltem?
4: Nem, te elszopogattál egy fél pohár Guinness-t egyébként. Igen. De hát az Oktoberfesten azért nem szoktak megállni. Ott a literes korsók vannak, meg minden. Tehát azért az
3: szívos. Ez most nem mondod, hogy a Bayern München játékosai minden évben leitták magukat a sárga földig, úgyhogy 4 hónapig nem tudtak rendesen játszani, és most az edző közbe lép.
4: Hát a Horthy Gábornak vannak fotói a tavalyi Oktoberfestről, Bayern München játékosokról. Majd elmesél, hogy mit lát rajtuk.
3: Hívjuk Horthy Gábort a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
0: Rock City! Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
1: Ma reggel Szegeden a Dugonics téren.
0: Velünk lesz a hűvös. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
0: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
3: És a G-Master zenél.
0: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kaputéren.
3: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
0: Pénteken Győrben a Városháza téren.
3: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
0: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
0: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
9: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
10: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
11: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor V10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor V10 hibrid EV. Most 11 950 000

0: autóboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
1: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
2: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
3: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
5: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
6: Önnek a Protexin kell.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
9: Plastikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plastikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plastikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
10: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Jön a kutatók éjszakája, megdőlt a fővárosi szélrekord tegnap, már úton az enyhülés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Minden második magyar munkavállaló váltott már pályát, ez derült ki egy állásközvetítő portál friss kutatásából. Ebben rámutatnak, hogy 10 dolgozó közül 3 gondolkozott el komolyan a váltáson, de végül nem lépte meg, és 10-ből csak 2 munkavállalónak nem volt ilyen indítatása. Az is kiderül, a nők és a férfiak szinte azonos mértékben váltottak már szakterületet életük során. A leginkább befolyásoló tényezők a bér mellett a jobb vezetői hozzáállás és vállalati légkör, vagy a nagyobb szakmai megbecsültség. Az éghajlatváltozás legfontosabb hazai folyamatait mutatja be a KSH új interaktív kiadványa. 50 mutató segítségével szemléltetik a változásokat. Ez szerint a Magyarország éghajlata számottevően megváltozott az elmúlt évtizedekben. Az átlag hőmérséklet folyamatosan emelkedik, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok. Évről évre nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma, melyből 2000 előtt legfeljebb évig 2-3 volt, tavaly előtt pedig már átlagosan 16. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját, pénteken és szombaton több mint 200 intézmény várja majd az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között. Mondta a rádiónknak Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
13: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
12: Megdőlt a fővárosi szélrekord. A Jánoshegyen tegnap hajnalban 92,9 km/órás széllökést rögzítettek. Ezen a napon korábban 90 kilométeres volt a legerősebb szél. Most ez a 2017-es csúcs dőlt meg. Szeles napos idő futózáporokkal, erre készüljünk ma. 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki újabb záporok, esetleg egy-egy szivatar is. Az élénk szél mellett hűvös lesz a

0: Hajnal, de napközben 18-22 fokot mérhetünk majd. A hét második felében tovább melegszik az idő, akár 25 fok is lehet csütörtökön és pénteken.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Több mint 7 kilométeres a torlódás az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében, ahol akkor a reggeli órákban egy kamion és egy autó ütközött össze. A 38-as kilométernél a külső sávon megállt a forgalom. Aki teheti, az a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópontban tud lehajtani az autópályáról és kerülni az 1-es főút felé. Már erős a forgalom a 10-es főúton, a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre felől, a 31-es főúton Mende környékén, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán és a Csepel-sziget útjain is a főváros felé. Olvasható az útinform oldalán.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után
2: élőben Szegedről a Dugonics térről.
1: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel.

0: 9 óra 14 perc van, jó reggelt megint, szevasztok, itt vagyunk Szegeden még mindig. A Dugonics téren itt van Évi, jó reggelt, szia Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt mindenkinek itt a stúdió előtt, jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, neked is jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Hello, mi a helyzet Budapesten? Nálunk most kezd talán egy picit a nap megmutatkozni, de olyan nagyon erősen nem. Még továbbra is hűvös van nálatok, milyen ez idő?
3: Elkezdett itt is sütni szerencsére, a reggeli borultságnak már nyoma sincs, kicsit fúj a szél, de egyébként jó időnek tűnik, így ablakon keresztül.
0: Mm-hmm. Jó, oké. Egyébként javul holnaptól, azt láttam, hogy egyre melegebb lesz.
2: Jó, igen, volt a legősziesebb idő héten?
3: Azt gondolom, hogy igen, csütörtök péntekre már 25 fokot mond, képzeljétek el újra.
2: Szuper. Nagyon jó.
0: Nagyon jó. Na nézzük, egy pár SMS még jött, ezt mondja, hogy minden kárpitos ilyen szomorú, van egy haverom szinte sírva mond viccet, mondja a Pitak Futi. Szomorú a kárpitos. És jó reggelt, Évi drága, marcipán kutyusod hogy viseli az egyedül létet, nem lesz depis?
1: Marcipán nem egyedül van, vigyáznak rá.
0: Nem is így értette. Tehát, hogy szevasz marcipán, találkozunk egy hét múlva, nem...
2: Itt ez a víz, majd csavarod a kupakot.
0: De nem önellátó, ugye? Tehát, hogy...
1: Hát nem főz most takarít, ugye ez egy kutya.
0: Én értem, de tehát értette ő is, hogy vélhetően azért valaki gondozza, vagy vigyáz, igen, rá, igen, vagy valami, de hogy nem szokott... A kérdést értetted amúgy?
1: Figyelj, szerintem
0: hogy nem depise, hogy visel ez egyedül létet, nyilván kapsz visszajelzést, miért kell segítenem mindenben?
1: Ez
2: hát
1: egy
2: nem
1: ilyen
2: tudom, ez még a fél éve van itt az Évi, még ez még belefér.
0: Jó, okay,
1: vigyáznak marcipára, nagyon jó helye van, nagyon jól érzi magát. Igen, mert itt gondolj be, ilyenkor nincs ott az a fegyelmező tiszt, akivel él.
0: De az vagy ott is, nem? Kutyával is az vagy.
1: Hát nézd, fegyelem kell, hát nem lehet csak úgy rohangálni össze-vissza.
2: Szerintem ott igazán a kutyával, mert velünk ugye mindig küzd, és beletörik általában a bicskája a fegyelmezésbe, de a kutyával tuti, hogy minden élére van hajtva.
1: Én nem veszitek észre, hogy nálatok is működik azért ez a vezéregyéniség, csak ilyen szépen óvatosan csinálom.
0: Jó, na ezen gondolkozom.
2: Adjatok egy kicsi időt erre.
0: Milyen boldog az Anett is, hallod?
1: De a Anett érzi, ugye?
3: Én imádom, igen. Ahogy rend és fegyelem van.
0: Egész szerintem az Évi jót tenne a ti párkapcsolatotoknak is, Anett. Tehát, hogyha egyszer befogadnál egy hétre, ott rendet csapna.
2: Nagyon jó ötlet. Költözd le Ászára egy hétre hozzá.
0: Igen.
3: Én nagyon szeretném. Át tudom a Csabit is költöztetni.
1: Azt de szeretném.
2: Túrospatakra ti mentek?
0: Gyerekek, ne privatizáljunk ennyit. Itt van a közé. Egyébként ráadásul itt van egy fiatalember. Hát nem teljesen fiatalember, de Bayern München mezben van. És azt hiszem, hogy itt egy pár dolgot megtudhatunk a Gábortól. Jöjjön Horthy Gábor.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, mert süsörök látok a nap, de jól hallom.
0: Nem nagy erővel, de azért megvagyunk.
7: Ezért finoman, jó korán keltetek.
0: Gáborom, van egy jó hírem, itt van egy hölgy, most eltűnt. Itt van egy hölgy, aki Kumbaján ott volt. Képzeld el. És integet, drágám, szia, olyan cuki egyébként. És emlékszik, tehát, hogy ott azért ott volt durvaság és szag. Tehát, hogy erre ő is emlékezett.
7: Ismerős biztos az a kabaré jelenet, Salamon Béla bácsival, amikor el akarták küldeni Dunáb Bogdányba, és akkor Béla bácsi, Pomócsi bácsi, ez volt a neve a darabban, Pomócsi bácsi odafordult a titkárnőhöz, és mondta, hogy most mit évül legyek, mert nem akarok Dunáb Bogdányba lenni. Azt mondja, Pomócsi bácsi mondja a főnöknek, hogy ha én egyszer kinyitom a számot, ha én egyszer elkezdek beszélni.
0: Ismerem, persze, ismerem a sztorit. De nem, csak hogy nekünk Kumbaja egy örök emlék, hadd mondjam a hallgatóknak nagyon-nagyon gyorsan, mert Évi se látszik az ország, hogy nem tudja nyilván, hogy ugye volt egyszer egy bíró üldözés, egy nem tudom, megye három mérkőzésen, futballmérkőzésen, egy bíró üldözés, és annyira megtetszett nekünk ez a sztori, hogy felhívtuk a kumbajai edzőt, felhívtuk a játékost, és valahogy egy olyan jópofa barátság alakult ki, és akkor azt gondoltuk, hogy menjünk le Kumbajára, és vívjunk egy mérkőzést, az akkori, ugye, Music FM hallgatók, alkottak egy csapatot, és ugye maga a Kumbaya csapata, ahol egyébként a játékosok 60-70%-a szerb volt. Ők a határon jöttek át mindig.
2: Emiatt csúszott is a meccs, mert nem értek át.
0: Nem ért át mindenki a határon. és képzeljétek el, megérkeztünk Kumbajára, olyan fogadtatásban részesültünk, hogy elképesztő, a stadiont kiglancolták, hát stadion egy ilyen tribünös sportpálya, de volt rendes öltözővel, meg minden, és a mérkőzés megtörtént, és Horthy Gábor volt a meccs közvetítője, a kommentátor.
1: De jó.
2: Igen, onnan csináltuk az egész reggeli műsort. Üvegstúdióstól, mindenestől. Nagyon jó.
0: Kumbajáról, így van. Volt egy eredmény, és arra már nem is emlékszem, és utána ugye vendégül láttak a férfi öltözőben a kumbajaiak, és hát ott aztán tényleg volt minden is. Tudod, hogy én nem iszom párinkát, nem eszem lilahagymát, hát itt minden volt.
2: És igen, hát nem közös fotókat akartak, hanem azt a pillanatot, hogy kóstold meg a pálinkájukat, és hát mindenkinek volt saját pálinkája, úgyhogy az egy kemény délelőtt volt.
0: Szóval még egyszer köszönjük Kumbaya, csak mondom. Ott van ő. Puszi. Gábor, neked ugyanilyen szép emlékeid vannak?
7: Ó, az én emlékem egy picit nyomasztóbbak ennél. Sokan.
0: Igen, mert egy buszban ültél velünk is, józan akartál maradni.
2: Végig hallgatott minket egész úton.
7: És ott ültem a kocsi hátuljában, ilyen másnapos máj konvojban szenvedbe, és sok mindent szerettem volna, de abban az autóban ülni nem. Mert hogy akkor...
0: Elhiszek. Utólag elhiszek.
7: Mert hogy abban a pillanatban nem voltam 100%-ig egészséges, szemben veletek. Én, ami szembe jött pohár, azt mindegyiket egy kicsit megkortyintottam. Ebből kifolyólag kerültem más állapotba.
0: Nem baj. Gáborom, beszéljünk most komolyabb dolgokról. Először is a válogatottokról, főleg ugye a portugál válogatott edzői posztján, ahol csere történt, hogy ez Ronaldót miként érinti?
7: A következő helyzet, itt volt ez a Roberto Martínez nevezetű fickó, aki egy tényleg nagyon sármos fickó, jó kiállású öltöny, senki nem áll úgy a földön, mint rajta, és aztán kidobták, mert pontosan semmilyen eredményre nem vezetett. Ő volt az, aki nagyon óckodott attól, hogy Cristiano Ronaldóhoz hozzányúljon, inkább ott hagyta, és hát az lett belőle, hogy hát nem jó vége lett, minden esetre Roberto Martínezt kidobták, és jött egy új edző, egy bizonyos Jorge Jesus nevezetű férfi. Ez az ember már együtt dolgozott Cristiano Ronaldóval a Saudi Ligában. Oh. És most így utólag visszagondolva, ott se volt olyan 100%-ig felhőtlen a kapcsolat, hát és most aztán ez pedig formát öltött abban, hogy ez a Jorge Jesus a portugál válogatott szövetségkapitánya. És hát természetesen ez egy ilyen örökös kérdés, hogy mi legyen Cristiano Ronaldóval. Mert Ronaldo ugye belengedte a VB után, hogy hát nem biztos, hogy ő már szeretné ezt a válogatottságot tovább csinálni.
0: Én így emlékszem, hogy Ronaldo megsiratta, és ezennel nagyjából búcsút is intett a válogatottnak, akkor ez mégsem?
7: Ahhoz képest benne van a 25 fős keretben, és a Nemzetek Ligájában szerepelnek, de a mester azt mondta, idézem, tiszteletben tartjuk a múltat, de csak is a jelen számít. Nem biztos a helye a kezdőcsapatban, ha nem teljesít megfelelően, cserepadra kerül. Ez mindenkire igaz. Ez egy elég konkrét kijelentés.
0: Ez konkrét kijelentés, és teljesen logikus, ugyanakkor én nem tudom, hogy az edző mi alapján dönti el, hogy nem teljesít-e jól, vagy hogy teljesít, hanem az edzésen. Az edzésen el nem tudom képzelni, hogy nem Ronaldo teljesít a legjobban.
1: Ez így van.
0: Ugye, hogy olyan ambiciózus, hogy...
7: Ott ő maximálisan kiteszi a lelkét, a mérkőzésen is, és a héten, minthogyha megérezte volna az Instagram, hogy ezzel kapcsolatban foglalkozunk, megint előkerült egy pár olyan videó, amin hát csúfolják a Ronaldót. Hogy kirúgja a stadionból a labdát, egy ollózós, tudjátok, amikor is felugrik a levegőbe, és a hátán úszik a levegőben, és úgy próbálja meg a labdát a kapuba juttatni, hát nem sikerült, már majdnem a Sputnik műholdat találta. Szóval, hogy egyre másra jönnek ezek a felvételek, és ez így kellemetlen. És tényleg úgy a jó, hogy a Messi is véghez vitte, ugye egy ezüstéremmel, világbajnoki ezüstéremmel, befejezte a válogatott beli pályafutását, és már csak a klubjára fókuszál. Itt most már egyre inkább szélesedik az a kis mesdje, ami a megbecsülés, illetve a szánalomnak az útját övezi.
0: Az a baj, hogy igazad van egyébként. Igen, igazad van.
7: Vigyázni kéne a nimbuszára. Valahogy úgy kéne egy jó pillanatában elhagyni, amikor rúg 3 gólt, befejeződik egy ilyen kör, és azt mondja, hogy de hát most már nem léphet ki belőle, mert itt van a Nemzetek Ligája, és ezt végig kell vinnie.
0: emelt hővel kellett volna. Teljesen egyetértek veled. Valahogy minden sportolónak eljön az az idő. És ezt ő tudja, vagy talán nem, de ő tudná a legjobban megválasztani. Ezt a VB után kellett volna. Nem, Évi?
7: Úgy, pontosan.
1: Hát de igen, de Ronaldo esetében már nem a mostani VB-nél, hanem már jóval előtte kellett volna, de azért van a sportolóban az a gondolat, hogy mi lehet, tehát lehet, hogy még a következő évben jobb leszek, és ez soha nem tudható.
0: De az évek száma múlik, a kora ugye egyre nő, tehát ugye ez a VB itt még esélyt adott magának arra, egyébként volt is némi esélyük, hogy döntőbe kerüljenek, nem sikerült, el kell menni, nem lesz már fiatalabb.
1: Igen, tehát, de ez belülről ott akkor te nem látod ennyire tisztán. Csak utólag.
0: Szerintem de.
1: Hát persze.
7: Amúgy meg a szövetségi kapitány taktikájának egy bizonyos része lehet az, hogy frázban tartja az ellenfelet, hogy Cristiano játszik-e vagy nem. Mert az minimum három ember koncentrációját igényli.
0: Meg egy teljesen de más edzői taktikát, ha Ronaldo a pályán van. Igen, igen, igaz.
7: Így van.
0: Gáborom, gyorsan még beszéljünk arról, hogy én ugye megdöbbentem azon, és itt van a Bayern Münchenes barátom az első sorban nálunk Szegeden, hogy ugye az mindig egy nagyon nagy tradíció volt az FC Bayernnél, hogy az Oktoberfestre csapatostul kimennek, méghozzá bajor népviseletben a futballisták, épp úgy, mint az edzők, meg a minden, és a feleségek. Szóval, hogy ez egy hagyomány, és ott tartják a Paulánert a kezükbe. Mindig meg van mondva, melyik sátor, mindig elfelejtve, melyik sátorban vannak. Hogy lehet egy ilyen hagyományt, ezt most tényleg megtörik?
7: Az a helyzet, hogy megint fölvonultak a srácok, hát látnotok kellett volna, hogy mennyire látványosan tartózkodnak attól, hogy akár a szájuk, az ajkuk irányába emeljék a korsót. Mindenki megfogta ugye a korsót, nagyon érdekes jelenet volt, mert egy picit már apadt a hab, akkor egy bindibe öltözött fiatal hölgy kikapta a korsót a futbolista kezéből, és egy friss habusat adott. Senki nem mert kortyolni velől. Régebben lehetett olyan képet látni, amikor Oliver Kahn vörösre vált fejjel ücsörgött a sátorban, és jaj, nagyon mondták, prósit. Most nincsen. Kompani, az edző Vincent Kompani, aki egyébként hatalmas erővel rendelkezik, és hatalommal rendelkezik a Bayern, mondta, hogy oké, srácok, mehet mindenki a sörfesztiválra a vezetőségből. Ha meglátok ott egy játékost, akkor számoljanak a következményével. Mert ez csak tényleg, ahogy mondtad, a Paulánerrel fennálló szerződés miatt kötelező megjelenési forma. Nem, senki nem emelte az ajkához a korsót.
0: De azt nem
7: senki.
0: Értem, Gábor, hogy miért. Tehát ezek a játékosok nem randalíroztak, ezek fegyelmezettek voltak mindig is, ez hagyomány, tehát a Bayern München kimegy az Oktoberfestre, ez hagyomány. Nyilván kocintanak is egyet. Én nem értem, hogy a Kampaninak mi a baja, vagy Kompaninak mi a baja ezzel. Hát nem voltak ott lealjasodva soha.
7: Nem, délután edzés lesz, és ő valószínűleg úgy gondolja, hogy ez az egyébként kiváló minőségű sör olyan hatást gyakorol a szervezetükre, ami miatt beláthatatlan következményekkel nem kell majd számolnia neki.
1: Hát de erre azért hagyd mondjak egyet, hogy képzétek el, hogy nekem például a nyílt vízi úszóversenyeim után, amikor leúsztam a 10 kilométert, akkor egy korsó sörrel jöttek, mert hogy annyira dehidratált volt a szervezet, és abban olyan ásványi anyagok vannak, ami ajánlott egy ilyen terhelés után.
0: Meg miért ne írna meg egy férfi ember egy korsósört, attól még tud másnap játszani döntőt is.
1: Azért ne.
7: Hát ők úgy vélik ebben a...
2: Bármikor
1: várjál, a Gyurit miben nézzem meg?
0: Minden gond nélkül megiszik egy korsósört, nincs vele baj.
2: Így van.
1: Hát de láttad a mai kassai teljesítményét?
2: Az még nem ittam meg a korsósört.
1: Ja, akkor azért volt.
0: Mondd, Gábor.
7: Hogy a Gyuri egyébként tökéletesen szerepelt a BL döntőn is, nem? Föltett lábbal, olyan kiváló teljesítményt nyújtott a televízió előtt, hogy soha senki nem tudta őt utánozni.
2: Igen.
1: Az eredményeket sem tudta.
0: Ért, igen. Na jó, szóval nem, tényleg nem értem, és tehát Uli Hoeness senki nem szól be, hát azért ez egy régi kapcsolat a Paulánerrel, ez egy üzleti kapcsolat is.
1: Ez szponzoráció egyébként, tehát itt azért nagyon komoly pénzek vannak mögötte.
0: De komolyan, nagyon sokszor külföldi. Volt olyan, aki ugye, mit tudom, például a Ribéry, vagy nem tudom kicsoda, ugye, akik ugye muszlim a vallás miatt nem ihatnak alkoholt, és akkor vagy alkoholmentessel, vagy valami mással kocintottak, de hogy ez nem volt, tehát nem lehetett kibújni ez alól. Én azért nem játszom már a Bayern Münchenben, mert nem, tehát én ciki fölvenni a bőrnadrágot. Tényleg, mert olyan, tehát annyira bohóc nadrág, érted?
2: Ez az egy alkalom, ahol te is fölvennéd azért.
0: Nem venném fel, mert hát nem tudom, hát én 147-es voltam, és cserejátékos, mint tudod. Igen. És és engem nem hívtak, 147-es nem hívnak.
2: 146-ig hívták a játékosokat. pont lecsúsztál.
0: De én komolyan úgy engem visszatartó erő lenne ez a térdig érő bőrnadrágot felvenni. Nincs ott egy iskola, szevasztok.
1: Hello. Igen, osztálykirendulás.
0: Szevasztok. Szóval, hogy ez nekem visszatartó erő lenne. Mindegy. A lényeg az, hogy
7: egyébként ez pedig ott a lehetőség, hogy tudom, amikor ballagnak el a futbolisták, az egyik odaszól a kisasszony, itt egy nellonzacskó, dobjon már bele 3 dobozt, otthon meginnám. Na akkor mi a különbség? Otthon meg ül a tévé előtt, nincs senki körülötte, és csak így sziszeg a Paulaner. Tehát éppen meg tudja inni, ha akarja, csak ezen a nyilvános rendezvényen.
0: Nem is ezen múlik, persze, hogy a játékos tud otthon inni, ez nem kell
2: október.
0: És én szerintem ezért ügyetlen ez a kompani részéről, mert ott megy egy szép 124-es merci, csak mondom.
1: De egy tradíciót meg egy hagyományt szerintem nem szabad megszakítani, főleg úgy, hogy ennél a csapatnál ez fontos.
0: Így van. Gáborom, nagyon szépen köszönjük, Szeged csókoltat, ölel, és...
7: Igen? 13 éven keresztül értem ebben a csodálatos városban. Nagyszerű hely.
0: Tényleg az.
7: Ti meg jól bambultok, ott nézelődtök, látom, mi?
0: Bambulunk, nézelődünk.
1: Ez nem bambulás, ez tudás.
2: Köszi, hogy összefoglaltad a munkánkat, Gábor. Jól leszik.
0: 14 évet, mi meg ide jövünk bambulni.
2: Ezt mi turnénak hívjuk, Gábor.
0: Igen. Na jó, Gáboron, köszönjük szépen.
7: Holnap nincsen semmi, ugye?
0: Holnap találkozunk, te hogy nem.
7: Jó, sziasztok.
0: Oké, szia, Horthy Gábor.
1: Milyen jó, nem, a csapatunk része is így gondolja a munkánkat.
2: Igen, újra a Gábor jön holnap, ugyanis a Jánossal cseréltünk a csütörtökön, majd személyesen tudja az Agrár Szerdát előadni Fehérváron.
0: Pontosan. Na jól van, akkor mindjárt jönnek a mai nap legjobb pillanatai. És ez mi volt, Évi?
1: Igen, hát a nők után most már a férfiak körében is hódít a természetesség, többen vállalják a saját illatukat. Megbeszéltük csapaton belül, kinek milyen szaga van, és még a szegedi férfiakat is megszagoltam.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
11: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
12: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45.000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
13: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
14: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trio az Adamától.

0: érkezett a Ripro Up Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltó.
1: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
2: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
1: Vashiányban is hatásos?
2: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
1: Fel kell iratnom?
2: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
4: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Jön a kihagyhatatlan retro buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
6: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most a hírek után
6: élőben Szegedről, a Dugonics térről.
7: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto V.

0: Bocskor Rock City turné.
1: Élőben Szegedről, a Dugonics térről.
0: Bocskor Gáborral és Risto Vivivel.
1: A mai nap legjobb pillanatai újra.
2: Közösségi médiában egy új trend terjed, méghozzá a férfiak kezdeményezése ez ezek szerint. Gyakorlatilag a saját természetes szagunkat kell érvényesíteni, mondják egyes férfiak, mert hogy ezzel tudjuk igazán meghódítani a másikat. És ebben azért van valami, mert az olyan ápolt férfiak, mint a Gyuri és én, többször tapasztalhattuk már azt, hogy oda bújik hozzánk egy nő, és azt mondja, annyira jó az illatod, nem?
3: Így van, és a teljesen igaz, és a nőknek ez különösen fontos. És én azt mondom erre a sztorira, hogy végre. Mert hogy egyébként az evolúciós pszichológia is azt mondja, hogy az, hogy a másik természetes test illatát azt te kedveled, az azt jelenti, hogy ti összepasszoltok. Tehát ez a kiválasztásnak egy nagyon fontos része igazából. Tehát, hogy ezt mondja, végre eljutottunk ide, hogy nem akarjuk átverni a másikat.
4: Így van, régen az ősemberek korában biztos, hogy így volt, amikor ugye nem voltak még szagok, meg illatok, meg tusfürdők. Tehát biztos, hogy ennek volt része, csak aztán eltompítja mindenki.
2: És ti meg tudjátok mondani, hogy mi vonz egy férfi illatban, hogy az most a parfüm, mert egy ápolt, lezuhanyzott, tök jó ízé, stift, nem tudom micsoda, vagy van valami, amit semmilyen drogéria nem tud előállítani?
4: Az az illat, amit nem tudnak előállítani.
2: És ami... az hol van általában, melyik hajlatban?
4: Hát az úgy van. Tehát ha oda
5: bújsz a nyakától kezdve bárhol, igen. Tehát igen, a mellkasán is érzed ezt az illatot. Amit igen. Nyilván
2: akkor
5: nem...
2: Akkor valaki ráült előtte.
4: Jó Istenem. Nem, ez egy természetes illat, érted?
2: Ez egy természetes illat, értem.
4: Jó, és nem kell ráülni előtte senkinek.
3: Ezt az illatot én is szeretem, de minden.
2: Na jó, szóval, nektek volt már olyan, hogy ismerkedéskor annyira bejött valaki, mert a természetes illata olyan volt. Nem, más kérdezek, nem jött be?
3: Mert volt.
2: De
3: volt.
2: Azért, mert a természetes illata volt taszító.
3: Egyszerűen nekem volt, én tisztán emlékszem ilyen helyzetre.
2: És nem büdös, nem egyszerűen csak valami miatt nem stimmel.
3: Nekem azt üzeni tudat alatt, hogy nem vagyunk okésak, és volt ilyen, minden klapp volt, minden tök jó volt, de egyszerűen ennyi elég ahhoz szerintem, hogy egy idő után nem működjön, mert ezzel nem tudsz harcolni. Lehet, hogy egy-két randi még megy, azt mondod, valami majd lesz, változik, de előbb-utóbb az fogja üzenni neked, hogy menj, és mész.
2: És én abszolút ugyanezt éreztem, volt egy függöny mögötti történetem, amit a tud csak elmesélni, én nem tudom.
3: Aha. De...
4: Miért nem voltál ott?
2: Nem, szégyellem. Inkább ez. Inkább
3: ez. Többet látok belőle, lehet.
4: Nálunk is volt. Szerintem Anettnek is, meg nekem is. Tehát, hogy volt olyan, hogy egyszerűen van az a illat, amikor így az orrodat így nem csavar, azt érzed, hogy mi ez a büdös, de nem tudod megfogalmazni.
2: Nem, hanem
4: taszít, igen, taszít. Tehát nem azt érzem, hogy odabújjak, hanem hogy fürödjél már meg, vagy fújj már magadra valamit, vagy valami legyen már, tehát ez nem működik a kémia.
2: Ez már több annál, nem?
3: Szerintem igen, ez már egy kicsit bele stresszeltek igazából, bármi mást éreztek parfümön kívül. Hmm. Lehet, hogy ez lehet, nem?
2: De ez mi? Ez a taxisofőr volt, hogy ne Feri egyre, nem? Tehát akkor, amikor
4: mentem edzőtáborban a közeggel.
2: Jó.
3: Egyébként, akkor... bocsi, neked van módszered, amivel meg tudod állapítani, hogy most már eljött az a pillanat, hogy a természetes tesz szagod, megvan, és ezzel már lehet hódítani? Tehát meg tudod ezt valahogy nézni?
2: Hogy én megnézem magamon, hogy a természetes illatom vonzó-e, elég vonzó-e már, de még nem túlzott-e?
3: Igen, megjött-e már az a bizonyos.
2: Hát a jogi lővmódszer, hát emlékeztek, hogy a német válogatott szövetségi kapitányára, Joachim Lövre, több világbajnokságon is ugye benyúlt az Adidasba, és...
5: Bár ne emlékeznénk.
2: És hát ez szerintem a férfiaknak ez a módszere van. Nincs más. Nincs más.
3: Ő nem
2: vagyok hajlékony.
3: Ő nem rest meccs közben is egy ilyen természetes szagtesztet csinálni. Akár így...
2: Nem, közben megy a meccs.
3: 80. perc környékén is kíváncsira, hogy jó a természetes illata.
4: És igen. Akkor onnantól érzed, hogy ez jó, akkor onnantól hódíthatsz, ha ez az illatod megvan?
2: Mert nagyon sok fél. Jó, várjál, hol veszünk mintát? Először ezt tisztázunk.
3: Jó,
2: hát te, hogyha a természetes illatodat keresed, te hova dugod midet?
4: Hát én nem oda dugom, ahova ti.
2: Jó, akkor mondd meg hova.
4: Figyelj, én természetes illattal, én akár a bőrömet megszagolom itt
2: az
4: alkaromat, vagy akár a hónaljamat így megszagolom.
2: Hónaljadat odaérsz?
4: A hónaljhoz?
2: Igen, te szoktál, Gyuri, hónaljhoz?
4: Igen,
3: hónaljra van egy trükk, az nagyon könnyű, de úgy csinálok, mint hogyha az arcomat megvakarnám így a vállammal,
2: a tudod,
3: és igen. Akkor közben pont oda tudok egy pillanat. Hát ez nagyon direkt, ahogy csinálod. Ugye?
2: Jó, de nem jött, én zuhanyoztam a reggel. Na mindegy, te hogy csinálod?
4: Így, felemelem, megszagolom és kész.
2: Te tényleg, mint egy építőmunkás. Egy építő munkás, aki most megy tanulnak a haverja esküvőjére, de éppen még építkezett.
4: De miért?
3: Hihetetlen ebben a stúdióban.
2: Ó, ez még jó.
4: De nem az utcán csinálom.
3: Megint nekünk kell finomabbnak lenni ebben a stúdióban, hihetetlen.
2: Évi, ez nagyon direkt volt.
4: Hát de ti, most ez ti az utcán? Hát én meg akarom szagolni magamat,
2: akkor... Nem, mi álcázzuk a Gyurival, nem látod? Ja. Ilyen vakarózásban meg izébe.
4: Ti állandóan féltek mindentől. Én ja, félek, és mi van, megszagolom, mit történik, mit gondol rólam valaki, semmi.
3: Hát amit most a bocsi kimondott.
4: Hogy kövéres vagyok.
2: Tényleg, Anette?
5: Hát nem nyilvánosan, hasonlóan, mint az Évi, nem nyilvánosan szagláztuk magunkat, de igen, a kezünket, a bőrünket, a felkarunkon, akkor akár a hónaljunkat.
2: Lent,
5: de...
2: lent nem is csekkoltok?
5: Nem.
3: Az nagyon megúszós, a felkarodon a bőrödet szagolgat, nem fog történni sem egy hét után sem.
4: Miért ti lent szagoljátok magatokat?
2: Hát Joachim Löw mit csinált szerintem?
4: Most azt mondta. Tudom, de a, nem vagy...
2: Nem... Hát azért nem mindegy, hogy milyen ott. Hát az valahogy azt le kell csekkolni. Legyünk már őszinték.
3: Hát igen, hiába mondogatod egy randin, hogy nézd meg, milyen jó az alkarom illata, hogyha máshol meg...
4: Hát én az előbb őszinte voltam, és kőműves lettem, most mit csináljak?
2: Akkor volna még egy őszinte mondatod a számunkra?
4: Persze.
3: Még egyet mondj, és olyan. Meg vagy mára. Meg
4: még
3: vagy.
4: Egyet?
2: Volt-e olyan, hogy akár Gyuri te, hogy a randi előtt egy-két napot nem fürödtél le, és működött?
3: Ilyen nem volt, de ezek után szerintem ki fogom próbálni. Komolyan ne mondom.
6: Ne fürdjél le!
3: Látod, valaki már akkor nagyon bölcs volt, mikor ez a mondat elhangzott. Valaki érezte.
2: Ez a csávó, ez gondolom mindenki ismeri,
6: ne
2: ugye?
6: Ne fürdjél le!
2: Nyilván. Ez a csávó, aki ugye rendelt magának egy, vagy bejelentkezett egy szolgáltató hölgyhöz, mondjuk itt Fioman, és akkor a telefonbeszélgetésnek ez volt a fő része.
6: Ne fürdjél le!
2: Amiből póló is lett, meg minden lett. Ami egyébként vélhetően, és most tényleg egy picit próbálom őt védeni, arról szól, hogy a természetes illata a hölgynek neki fontos.
3: Igen, lehet, hogy nem tudta elég tudományosan és hitelesen átadni, hogy mi van a kérés mögött, de hogy erről szólt, igen, hogy ő azt a természetes illatot szeretni.
5: Uh-huh. Hát erről az oldalról nekem soha nem jött le.
2: Ja, mert nem kutatsz a társadalomban, tehát, hogy... Ez erről szól. És én csak mosolygó arcokat látok itt most magam előtt Szegeden, mert mindenki valahol a lelke mélyén egyetért ezzel, csak ezt nem meri kimondani sem, azt, hogy igen, én vonzódom testillatokhoz, sem azt, hogy én csekkolom a testillatomat.
3: Nagyon igazad van, hogy így kinéztem, a felszabadultságot látom az arcokon.
2: Hogy végre kimondták ezek a fiúk, és hogy szégyelje magát a Risto Évi.
3: És még a nők is. Évi, eddig hazudtál nekünk, ezt mondja. Elég,
2: Évi.
4: Jó.
2: Jó, akkor nem tudom, meg tudjátok azt fogalmazni, hogy milyen helyzetben volt az, amikor azt mondták rátok, hogy nagyon jó illatotok van?
4: Minden helyzetben.
3: Ó, ne.
2: Na, mesélj már, ez egy póz, ez egy munka, ez egy...
4: Hát munkahelyen nyilván, mert ugye függnek tőlem a munkavállalók, és akkor például ők megérzik, hogyha új parfümöt használok, tehát ezzel teszik tiszteletüket azáltal, hogy tudják, hogy a főnök megérkezett. Nyilván, hogyha pedig hanyat fekve vagyok, akkor meg hát ott mindig dicsérnek.
2: Na, mindig dicsérnek? Na? Hol kezdik?
4: Hát föntről le.
2: Jó. És mindenhol dicsérnek. Tehát itt is jó.
4: Na, mindenhol.
3: Anette? Külön így elemezni. Hú, ez is jó.
2: Anette, hol vagy megdicsérve?
5: Én is csak pozitív dolgokat, vagy infokat kapok, amikor az illatomról van szó. De bent például a rádióban a Lacika rendszeresen, amikor bejön a stúdióba, mindig mondja, hogy annyira kellemes az illatom. A Gyuri is többször mondta már, igen, otthon
2: gyerekek,
5: is.
2: Tudjátok, hogy szokott lenni ilyen néha, látunk ilyen vakteszteket, hogy egy nőnek bekötik a szemét, és akkor kezébe adnak 6 különböző férfinek a pólóját, és akkor szagolgatja, és ő elmondja, hogy melyik férfi, vagy melyik póló az, ami számára vonzó. Igen. Valamelyik meg bele is dörgöli az arcát.
3: Ez így van, abszolút, és baromira érdekes, hogy igen, ezek mit éreznek ki a nők ebből, úgyhogy egyébként nem is látják, hogy milyen pasim volt. Ez tök izgalmas.
2: Ez baromi izgalmas. Megcsináljuk a tesztet Szegeden, Évi, veled?
4: Hát meg.
2: Menj ki, légy szíves.
4: Menjek ki.
2: És ott azt hiszem, hogy Bea fogad téged, bekötjük a szemedet, és itt egy néhány férfit szagolj meg, úgy, hogy nem látod, jó? És csak annyit mondjál meg, még a Gyurival nézzük, hogy kinek kellemes az illata, akinek kevésbé kellemes az illata.
3: Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert most itt van a közönségünk Szegeden. Nagyon jó képű urak is vannak itt a közönségben.
2: És kevésbé jóképű urak, hát azt is mondjuk el. Hát
3: igen, azért ne szépítsünk.
2: Ne szépítsünk.
3: De hogy lehetőségünk van ezt most kipróbálni. Tök jó.
2: Jó, akkor vezessétek oda Évit, vagy hozzátok oda a férfit.
5: Évihez
2: viszitek a férfit. Itt van Évi előtt a férfi.
3: Mi a stratégiád, Évi? Hogy fogod kezdeni? Mit fogsz előtt?
4: Hát megtapogatom először, hogy férfi.
2: Igen, férfi megtapogatta a fejét, benyúlt a hónaljába, ez is ügyes.
4: Megfogtam a mellét, megszagolok, jó, de az a lényeg, hogy te mindig ellentétesen hajoljál, hogy
2: ne... Ellökte a fejét, mert bele akar szagolni a nyakába. Wow, nem tudom, bele csókolna. Wow.
4: Nem csókoltam bele, nem jó. Kell így mondani a hallgatóknak.
2: Oké, első benyomás.
4: Figyelj, egy ápolt úriember.
2: Ez is jó.
4: Jó illatú, tehát egyébként reggel biztos, hogy fürödtél.
2: Jó, reggel fürdött. Oké, nézzük a következőt.
4: Igen.
3: Azt is mond néha egy picit, hogy milyen illatjegyeket érzel ki, mire emlékeztet.
4: Úristen, de magas vagy.
2: Hát máshol megszagolhatod, nem muszáj a nyakát. Nem érzed fel.
4: Lehajolsz, hogy a...
2: De miért mindig nyakat szagolsz? Teljesen bele. Hát a fülem mögé bedugta a kis fejedet.
4: Ú, te szakállas vagy, megszúrt a szakállad.
2: Érzel-e illatot, Évi?
4: Igen, érzek illatot, egy ápolt...
2: De mondhatsz rosszat is, nem muszáj.
4: Nem, de nem tudok, hát jó
2: nem, illatot, nem tudja,
4: magas.
2: Nem tudja, ki vagy, mert be van kötve a szemed. Nyugodtan.
4: Hát tudja, hogy ki vagyok. Nem, egy jó illatú, ápolt, és még szerintem parfümöt is használsz, jól mondom? Tehát, most nem használtál?
2: Hoppá! Akkor ez tegnap de ez a belső parfüm.
3: Akkor ez a természetes testillat, ott beakadt egy érdekesség, igen?
4: Igen.
2: Beakadt egy érdekesség, az durva így.
4: Az a baj, hogy nem tudom megállapítani így a szakmát, hogy mi lehet illatból.
2: Jó, gyerekek, még egyet, jó? Még nem, egyet. Nincs időnk többre, még egyet szagolj meg, Évi. Ó, ez le is húzná a cipzárját egy ilyen. Most
4: ez nem
2: Lacika? Tapogatod? Mi?
4: Ez nem Lacika?
2: Picit olyan.
4: Olyan? Na. Te nem fürödtél ma.
2: És rázza a fejét az úr, hogy valóban nem.
3: Ez ilyen egy
4: kitár. Tényleg nem fürödtem, ugye? Este fürdött, ez érződik. Igen, van egy kis pizsamaszag. Hát tudod, ez az alvószag.
2: Egyébként, igen.
4: Na, például ez az illat, amiről beszélgettünk.
2: De jó vagy rossz? Nem jó.
4: Nem jó.
2: Figyelj,
4: nem
2: ezért jó. Vagyunk itt.
4: Nem jó, de neked kijön az a természetes illat, ami belőled fakad. Tehát ha így mennél el most hódítani, akkor azt tudnánk nők, hogy mi az illatod.
2: Igen, oké. Döntened kell egyes, kettes vagy hármas, aki a legvonzóbb illat szempont.
4: A kettes.
2: Kettes. Vedd le, légy szíves a kendődet.
6: Ne fürdjél le.
4: Kettes. Te voltál kettes? Nagyon jó.

0: Ez a Bocskor Rock City turné.
1: Élőben Szegedről a Dugonics térről.
0: Bocskor Gáborral és Risto Bébivel. Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Bébivel itt a Retro Rádióban.
1: Ez a Bocskor!
2: 10 óra lesz 4 perc múlva, és még mindig Szegeden, most már tényleg kisütött a nap, de hiába melegíteni nem fog ez ma már.
3: Tehát nem, ez ma ilyen ősz marad, de Anett azt mondja, hogy egyre jobb lesz így a napokban, úgyhogy lehet, hogy a póló az újra előkerül itt holnap-holnap után már.
2: Így van. Szegeden vagyunk, és ezek az utolsó perceink, és meg is telt egyébként a Dugonics tér, tényleg itt a nagy, tehát az alacsony hőmérséklet ellenére, azért ez mégiscsak sikerült, és hát szerintem nézzünk bele, hiszen Rock City turné, nézzünk bele abba, hogy mi történt eddig zeneileg. Miskolcon voltunk tegnap, és ne felejtsétek el, hogy jövő héten majd szavazni kell rájuk, mert egy dal az a lejátszási listánkra kerül fel a Retro Rádióban, és tegnap ugye Miskolcon a Zenemi ezt adta elő.

0: Ez nagyon bírtam, ez a kőpapír oló.
1: Kihallottam, hogy jóló, ez nem is oló. Én is először azt
0: kőpapír jóló?
1: Kőpapír jóló, ezt figyeltem végig.
0: Nagyon-nagyon. Nagyon-nagyon. Szóval Szegeden ez volt ma élőben, itt játszott nekünk Szegeden a Hűvös, és ez volt a Hátsó Ülés című daluk.

0: iszonyat lazák voltak, iszonyat jó fejek, és nagyon profik.
1: És tőle, ahogy néztem őket, egyébként minden zenekar, amely nem a zenéjéből él, hogy mindent megtesz azért, hogy zenélhessen. Jönnek a kombi autóval, saját maguk szeredik szét a dobszerelést, a gitárokat, rakják be az állványokat, és valakik a megrakott kombival távoznak, valakik gyalog mennek arra végig. Tehát, hogy annyira helyes, hogy tényleg ilyen alázatosak a zenével kapcsolatban.
2: Így van, és utána mentek a munkahelyükre. Igen. Tehát, hogy felléptek itt reggel, és mennek dolgozni.
0: És pont ez a hozzáállás, meg az egyébként, amit már most beleraktak, meg ahogy tudnak zenélni, na ezek együtt fogják azt adni, hogy ők menetelni fognak szerintem egészen az országos hírnévig.
1: És ne felejtsük el, hogy ma egy plusz felajánlás, mert ugye mi a Retro Rádió részéről felajánlottuk, hogy az a dal, amely majd nyer jövő héten, ezek közül azt még egy hónapig játsszuk a Retro Rádióban rendszeresen, és ma bejelentkezett Fejes Tomi a Tankcsapdából, és ő azt mondta, hogy ő felajánlja a nyertes zenekarnak, hogy december 29, ha jól emlékszem, igen, a Főnix csarnokban, ahol ők az évzáró buliukat tartják a Tankcsapdával, hogy előttük felléphetnek élőben.
0: Ó, 10 000 fő előtt, azért az megint egy óriási lehetőség.
1: Igen, igen, igen. Szóval ez még pluszban egy felajánlás. Holnap megyünk Pécsre, gyerekek, Pécset leszünk a Zsolnai Vilmos utca és a Lánc utca sarkán, és alig várjuk, hogy ez a csörömpülő cintányér az megjelenjen, megszólaljon a fülünkben. A G-Master és a You Can Fly-t adja elő.

0: Na, én nem tudom, itt a szegedi közönségtől kérdezem, hogy hallhatóak vagyunk? Mert az előbb történt egy valami, kicsapta a biztosítékot, és fogalmunk sincs, hogy most egyébként itt Szegeden hallhatóak vagyunk? Hallottok bennünket? Senki nem hall semmit.
1: Nem.
0: Viszont a rádióban hallanak, ezt üzenik a kollégák. Igen. Jó, akkor Szeged nem hall, a rádió hall.
2: Úgy van, úgyhogy menjünk tovább. Csütörtökön Székesfehérvárra megyünk, és az Alba Pláza előtti térre leszünk. Ott lesz velünk az End of Paradise. Aki bíztat engem, hol van mi lelked önbelém?
0: Hol van, ki segít rajtam? Hol van mi... Itt most Szegeden szétállt karokkal mutatják, hogy ők nem hallanak semmit, de a kollégák azt mondják, hogy rádióban ez szól.
1: Rádióban szól, így van, ezt gyorsan megnézték, és mindjárt helyrehozzák itt a helyszíni adást.
0: De akkor meg már minek?
1: Akkor már üljetek vissza, srácok, minden oké.
0: Így van, és Győrben leszünk, ez lesz a záróakord majd pénteken a Városház téren, és nagyon-nagyon várjuk a Rock Milédit.

0: Szóval ez lesz pénteken. Most felkapcsolódott a villany, ez azt jelenti, hogy hallotok is újra Szegeden?
1: Nem hallanak. Nem hallanak.
2: Jó. Nem, de villany van, úgyhogy már láttuk minket.
0: Ez sem hallják, amit poénkodsz neki. Most hallanak. Most hallanak. Gyerekek, az utolsó másodperceket hallották.
1: Ami újra elment.
0: Jó. Közben néhány SMS még, azt mondja, szervusztok, már nagyon várom a csütörtököt, hogy végre újra élőben talizzunk. Ott leszek az első sorban, is kiabáljuk, hogy hol van, üzeni a buszos Gyuri. Puszi kunbajai nagylányomnak, örülünk, hogy felidéztétek az emlékeket. Nem tudom, hogy hívta fel magára a figyelmet, de ügyes. Köszi Helga, jó bulit a hétre, üzeni Gábor. És
3: Helga, drága,
0: Helga. Édesem. Aztán bambulás vagy nem, én nagyon élvezem a mostani turnét, Laca Biáról is. Köszönjük, várunk jövőre is, titeket üzeni Böbe. És jövünk, amint csak tudunk, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Tényleg nem tudom, hogy mennyire vagyunk hallhatóak, ez most
2: hát
0: egy ilyen hülye
2: lehet,
0: helyzet.
2: Hogy a helyszínen nem, így az arcokból nézve, hogy semmi, de adásban megyünk, és egyébként megindulunk Pécsre hamarosan, amiért megint egy nem rövid út, de aztán vár minket a Kultúrkafé, meg a Csinos Presszó, meg ilyenek ott Pécsen, mert ma azért körbenézünk.
0: Most azt látom, hogy Szegeden néhányan a telefonjukat kapcsolták be, és úgy próbálják hallani azt, amit itt mondunk, nyilván némi késéssel. Na mindegy, el kell, hogy búcsúzzunk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Szeged, és találkozunk holnap Pécset a Zsolnai Vilmos utca, Lánc utca sarkán. Ott áll majd ez a stúdió, ez a kapszula, illetve mellette a színpad, jön velünk a hűvös, és
2: G-Master.
0: Vagy bocsánat, a hűvös, igen. A G-Master, a G-Master, és ez azt jelenti, hogy találkozunk holnap Pécset reggel 6:08.
2: Viszlát!
4: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
7: Evelyn, ez biztos?
6: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
7: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
6: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
8: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
9: Ho-ho-ho. Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuabban.
11: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnokajánlatában a friss sertés bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint. Szeptember 21

0: MVP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
1: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
9: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
10: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Átalakul a pedagógusok továbbképzése, jön a kutatók éjszakája, már úton az enyhülés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. A készülő kormányrendelet alapján első körben megszüntetnék a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell majd vizsgázni a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek majd. Az átalakítás második ütemében visszaépítenék a piaci alapú szabadon választható képzéseket is a rendszerbe, és bevonják az óvodai és bölcsődei dolgozókat. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
13: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzéssel. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
12: Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját, pénteken és szombaton több mint 200 intézmény várja majd az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók,

0: előadások is, interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta a rádiónknak Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
1: A kutató készakának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
0: Szeles napos idő futózáporokkal, erre készüljünk ma. 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki újabb záporok, esetleg egy-egy szivatar is. Az élénk szél mellett hűvös lesz a hajnal, de napközben 18-22 fokot mérhetünk majd. A hét második felében tovább melegszik az idő, akár 25 fok is lehet csütörtökön és pénteken.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes napot, általában nem ilyenkor szoktunk találkozni, de remélem nincs ellene kifogásuk, picit beugrok most Vágó Piros helyett, és szerintem egy kedd délelőttön is elkapjuk közösen a ritmust, segít ebben.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, csak azért is szerelem az első emelettől. Már azért túl vagyunk ilyenkorra, a hét kezdet okozta sokkon, meg tulajdonképpen a keddi első munkaórákon is, ha éppen úgy jött ki a lépés vagy a beosztás, de akárhogy is alakul a mai program, a legtöbbeknek biztos, hogy sűrű lesz, így hát a nap teljes egészében szükség lesz a legnagyobb slágerekre, hogy a kritikus pillanatokon is át tudjunk lendülni. Lehetőleg lazán és mosolyogva. Hát ezen leszünk így közösen. A visszafogott, megfontolt témákat a Laidback-től kapjuk, jön mindjárt a Baker Man. A párizsi lány, azaz Csepregi Éva is benéz hozzánk, de azért kell a tempó is. Rhythm is a Dancer, a Snap-től.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Maroon 5 és a Sugar, hogy a kedd délelőttöt is megédesítsük valamivel, szerintem meglehetős igény mutatkozik erre ilyen tájt. Elég változékony időnk van, szeles, meg helyenként záporok is jöhetnek, jönnek is, de azért a napsütésből is kijut. Viszont tényleg csalóka, mert ha éppen ragyog a nap, akkor bentről úgy néz ki, hogy minden szuper, de egy Jackie simán elfér rajtunk odakint, hiszen még a legmelegebb helyeken is csak alulról karcoljuk majd a 20 fokot, de a hétvégén megint lehet akár 24-25 is, az még persze odébb van, koncentráljunk a mai dolgainkra is. Ha úton vannak, jó tudni, hogy az M6-oson karbantartási munkák miatt az alagút láncban lezárták az autópálya Ivándárda felé vezető oldalát, a 165-ös és 177-es kilométer szelvények között a Budapest felé vezető oldalra terelik a forgalmat, itt irányonként egy-egy sáv járható. Aztán aszfaltoznak a 4-esen Karcag határában, félpályás lezárás mellett a 165-ös kilométernél mindkét irányban torlódásra kell számítani, és baleset az M1-esen Budapest felé Bicske közelében, egy kamion és egy személyautó ütközött, a 38-as kilométernél a külső sávon már véget ért a sávzárás, de a torlódás még továbbra is meghaladja a 20 kilométert, úgyhogy Tatabánya centrumnál jobban teszik, ha lehajtanak az 1-es főút felé. 0620-22-22-122-hez a mi SMS számunk, figyelmesen, türelmesen vezessenek ma is, közben meg jönnek természetesen a legnagyobb slágerek, ezt például Eric Carmen el sem akarta vállalni, mert tartott tőle, hogy a filmzene albumok gyorsan feledésbe merülnek, hát itt egyáltalán nem volt igaza, mert a mai napig szeretjük, és a Dirty Dancing-et sem feledjük el soha. Ez a Hungry Eyes itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Sabrina, a fiúk és a nyári szerelmek, Boys, Boys, Boys. Persze jönnek még a srácok és a lányok a folytatásban is, bár lesznek rutinosabb arcok is, például Charlie. Ez a kávéház, ma hajnalban bezár. Nálunk még minden nyitva, és egy második kávé még akár bele is férhet ebéd előtt, vagy ki hogyan szokta. És érkezik Labus is. A Sweet Dreams-et is felteszem, tartsanak velem!
1: Műsorajánló.
2: Rock City!
3: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
1: Holnap reggel várunk Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
3: És a G-Master zenél.
4: 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
5: Jön a Bocskor!
4: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Christoph Évit is.
4: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren,
3: ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
4: Pinteken Győrben a Városháza téren.
3: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
4: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
1: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
6: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City!
4: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel.
6: Bocskor Gáborral és Christoph Évivel élőben.
4: Rock City! Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: érkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
2: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
3: Aszta, ez mi volt?
4: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
5: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
6: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
7: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
8: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
7: Mit is mondott? Artrevin?
8: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
7: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
8: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemellcsíkok 26% kedvezménye csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Mi vagyunk a Grunt, jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4, jegyek eventim.hu.
11: Amikor a pillanat és az önbizalom tökéletes összhangba kerül, a te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu, étrend kiegészítő férfiaknak.
12: Jön a kihagyhatatlan retro buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan más. 2026. október 10. Aréna. Jegyek globalevents.hu.
13: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
14: És a finom görög ízekre?
13: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
14: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
15: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
16: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
17: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
16: Vashiányban is hatásos?
17: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
16: Fel kell iratnom?
17: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több, mint pizza!
19: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
20: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tejszív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tejszív vagy sajtszív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
21: A reklám után...
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Újra kötelező a kamarai tagság az egészségügyben. Sikeres a védekezés az afrikai sertéspestisnél. Nyakunkon az őszi napforduló. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. Erről döntött ma a parlament egy jogszabálymódosítással. 135 igen és 50 nem ellenében tartózkodás nélkül fogadta el a javaslatot az országgyűlés. A képviselők egyébként a mai ülésen több ügyben is döntést hoznak, és nyílt szavazáson megválaszthatják a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét és 6 tagját. Megszűntek az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzetek. Erről az Agrár és Élelmiszeriparért felelős miniszter számolt be közösségi oldalán. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy sikerült megakadályozni a betegség tovább terjedését a házi sertés állományokban. A védekezés továbbra is folytatódik, hiszen a sertéspestis a vaddisznóknál továbbra is jelen van. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei teszelt hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis holnap hajnalban beköszönt a csillagászati ősz. Elérjük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba kerül, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek majd, mondta rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
0: A Föld tengelyfedesége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.

0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a nap leggyorsabban pörgő része mindig a délelőtt, legalábbis én úgy érzékelem, és mivel kedről van szó, annyira nem is marasztaljuk, hadd haladjon. Közben azért a hangulat is lehet remek, Charlie-val, Lea Rhines-szal és az

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, nem csak a Marson süt a nap szerencsére, de most kíváncsiságból utána néztem, a vörös bolygón a mai csúcshőmérséklet mínusz 23 és mínusz 5 között alakul, a miénknél sokkal gyengébb széllel, de estére mínusz 98 is lehet majd. Ezek szerint mi azért mégiscsak jobban jártunk, úgyhogy legyen miénk ez a nap is. Remélem jól telik a kedd, mindenki elkapta a fonalat, bár szokták mondani, hogy a kedd a hétfő gonosz ikertestvére, mert a kezdeti sok már elmúlt, de a felhalmozódó meló oroszlán része pont ilyenkor szakad az ember nyakába. Megbirkózunk ezzel is, csak legyen hozzá elég jóféle sláger. Ezeket meg már szállítom is a Bikinitől, Eddie Grant-től és a Liquidótól. Ez a Narcotic.

And I touched your face, narcotic mind from late.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Bár tökéletes az összhang Whitney és Enrique között, azért trükközniük kellett, mert mindketten annyira elfoglaltak voltak, hogy egyszerűen képtelenség volt olyan időpontot találni, hogy egyszerre legyenek egy helyen. Így Whitney Houston Hamburgban, míg Enrique Iglesias Los Angelesben vette fel a saját éneksávjait, csak az ikonikus videóklip forgatásán találkoztak, de hát az ember meg nem mondaná, hogy nem egymás szemébe nézve énekeltek. Egy nagy művész, vagyis kettő, ezt is meg tudja oldani. Minden esetre az egyik legszebb szerelmes ballada a 2000-es évek legelejéről. Már is közelítünk a szeptember végéhez, 22-e van, Móricz napja, az uraknak és persze a mai szülinaposoknak is sok boldogságot, és ha küldenének üzenetet, amire csak biztatni tudom önöket, a 0620-22-22-122-es számunk ma is él. Ugorjunk át gyorsan még a szomszédos Japánba, ahol az őszt a gasztronómia évszakának tartják. Szeptember végén jelennek meg a piacokon és az éttermekben azok az alapanyagok, amikre a helyiek egész évben várnak, például a matsutake gomba, a világ legdrágább gombája, igazi luxus, állítólag írtó finom, aromás és csak az erdőben vadon nő, termeszteni egyszerűen képtelenség, ezért kerül egy kiló akár 300-400 ezer forintnyi összegbe is. Ennél azért szerintem olcsóbban kihozzuk majd a mai ebédet, de az Alphaville, csak megnézzük a távol-keletet. Ez a Big in Japan!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, minden idők legnagyobb könnyű zenei összefogásával, We Are The World, az amerikai szupersztárok mind együtt. Azért ez a hét is emlékezetes lesz, ugye Bocsiék is újra úton, Atesz azt írta, hogy ő már nagyon várja a holnapi napot, mert Pécsre érkezik a csapat, és ő már előre érzi, hogy remek móka lesz. Amúgy meg mindenki vezessen óvatosan, mert fúj a szél, vigyázzunk egymásra. Köszi, hogy írtál. Krisztián meg azt küldte, hogy figyelem autósok, az M3-ason Vásárosnamény felé, Gyöngyös nyugat csomópontnál nem lehet le és felhajtani, ezért használják az előtte levő 60 szolnoki csomópontot. Ezt is köszönöm. És itt van Mrász Fatime SMS-e, aki szakácsként dolgozik. Sziasztok, éppen nyomjuk a melót, mint az őrült. Küldenék egy slágert a kedves kollégáimnak, lenyomjuk délig, és királyok leszünk. Puszi csajok, 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Délig meg már tényleg nem sok van hátra, de azért még ez belefér. A United és a hajnalban még a nap is más.

0: megtalál.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez már nem a hajnali, hanem a déli nap, már ahol éppen süt, de ott sem áll már olyan magasan, mint Szent Iván éjjelőtt. Viszont hétvégére megint számíthatunk egy kis felmelegedésre. Most meg jön az ebédidő, közben itt lesz Aú Csilla. És egy jó kiállású fiú csapat. Nem mellesleg remekül énekelnek az NSYNC és a Tearing Up My Heart itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Rock City!
4: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
2: Holnap reggel várunk Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
4: És a G-Master zenél.
5: 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
2: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
5: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztovédit is.
5: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren,
4: ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
5: Pinteken Győrben a Városháza téren.
4: A Rock Milédivel zárjuk a hetet.
5: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
2: a napi több mint 100 000 forintos télnyereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
6: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City!
5: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapp.

0: érkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Evito oldalon.
2: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Reviel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Reviál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Reviál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak? Most együtt még jobban megéri. Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nora Beauty szájfényt és Colgate Max White One fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
5: Anya, kapar a torkom!
6: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
7: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok. Csak az
9: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
10: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
11: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
12: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
13: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
14: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
15: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
16: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
17: Kedves Ginny, akkor a 3 kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüvegkeretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
18: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Határozathozatali dömping a parlamentben. Ma van az autómentes nap, leesett az első hó a Magas Tátrában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. Erről is döntött ma a parlament egy jogszabálymódosítással. A képviselők 135 igen és 50 nem ellenében azt a törvényjavaslatot is elfogadták, hogy október 1-től a javítóintézetek kerüljenek vissza a gyermekvédelmi rendszerbe. Az országgyűlési többség a magyar építészetről szóló törvénymódosítását is jóváhagyta. A parlament nyílt szavazáson döntött a médiatanács 4 tagjáról és elnökéről, aki Polyák Gábor médiajogász kutató egyetemi oktató lett. Ma van az autómentes nap, ezzel zárul az Európai Mobilitási Hét. Fontos, hogy ma még ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, a 999 forintos napi jeggyel pedig korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország egyébként idén már 25. alkalommal csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez. Illegális bevándorlókat szállító olasz embercsempészre csaptak le a rendőrök a Balatonnál. Az M7-es autópályán kezdték követni a mikrobuszt a Nemzeti Nyomozóiroda jelzése alapján. A sofőr nem állt meg, hiába jeleztek a rendőrök. Lehajtott a Strádáron és Zamárdiban gyalogosan menekült utasaival együtt. A keresésbe a polgárőrök is bekapcsolódtak drónnal. Végül elfogták az embercsempészt, aki 7 embert próbált illegálisan Nyugat-Európába juttatni. Leesett az első hó a szlovák Magas-Tátrában. A bérceket 1400-1600 méteres magasságban jelenleg összefüggő hótakaró fedi. Ez a magasabb részeken 20 centi vastag, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Arra is figyelmeztetik a hegyekbe látogatókat, hogy számoljanak ezekkel a körülményekkel, ha túrázni indulnak. Egyúttal azt is közölték, hogy a hétvégére várhatóan elolvad majd a hótakaró, mivel felmelegedés érkezik. A hírek végén már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, a felhő átvonulásokból elvétve azért előfordulhat kisebb eső, zápor, főképp keleten, északkeleten. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél, néhol viharos lökések is lehetnek. 16 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára majd 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő lesz, elvétve záporokkal és élénk széllel, 18-22 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: A mikrofonnál Jurásek Balázs, az ebédhez jó étvágyat. Hétköznap van, amikor jobban megcsúszik vele az ember, de azért semmi esetre sem maradjon ki, és ne passzoljuk el a legnagyobb slágereket sem, hiszen jön Aucilla, az Underdog Project, a Summer Jam-mel és az Opus Life is Life.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jött veled a nyár a Fiestától, majd jön jövőre is. Az idei tényleg ideje elengedni, de bízzunk benne, hogy egy gyönyörű ősz áll még előttünk, sok-sok kirándulással, kinti programmal, élményekkel. A hétvégénk kifejezetten naposnak, kellemesnek ígérkezik, úgyhogy simán lehet tervezgetni valami jó kis elfoglaltságot, és úgy néz ki, hogy a szél sem fogja már lefújni a fejünket addigra. A keddi ebédidőt is együtt töltjük, és akár a munkahelyi konyhában kerül elő a hazai, vagy a menzán, esetleg otthon. A lényeg, hogy ne kapkodva faljunk, erre azért hagyjunk kellő mennyiségű időt, ne csak lapátoljunk, aztán hajrá tovább. Én meg már megelőlegezek egy kis szombatestét, miért is ne, sőt szombatesti lázat a Bee Gees-zel. Majd itt lesz Damien Ferenc és Michael Jackson is.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Cooler Than Me, az amerikai Mike Posner debütáló kislemeze, pontosan 16 évvel ezelőttről. Az énekes gitáros még egyetemista korában írta ezt a dalt, aztán évekig a fiókban maradt, de szerencsére nem örökre. Nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az M1-es továbbra sem problémamentes, hiszen Budapest felé egy korábbi baleset miatt elsősorban a külső sávon van torlódás az 50-es és 70-es kilométer szelvények között. Már rég véget ért a sávzárás, de az 51-es meg a 43-as kilométer is van most egy-egy műszaki hibás jármű, úgyhogy emiatt nem tud feloszlani a dugó. Aki teheti, legkésőbb a tatai csomópontnál hajtson le a pályáról, aztán tovább az egyes főúton. Aszfaltoznak a 4-esen Karcagnál, a 165-ös kilométernél félpályás lezárás van, mindkét irányban torlódásra kell számítani, és az M6-oson is karbantartási munkák miatt az Alagút láncban lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként csak egy-egy sáv járható. Nagyon figyelmesen, türelmesen vezessenek most is, közben meg hallgassuk a legnagyobb kedvenceket, mert azokból van itt nálunk bőséggel. Itt egy slágeren belül már is két zseniális énekes, Bill Medley és Jennifer Warnes, ez a Time of My Life.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, amikor egy zenekar új erőre kap és megismétli, vagy akár felül is újja a régi sikereket, akkor vannak, akik legyintenek, hogy jó, de hol vannak az újdonságok? Hát kérem itt, a TNT és az Ugye itt alszol, egy kiváló fülbemászó sláger, amit Dobrádi Ákosék idén nyáron adtak ki, és nagyszerűen hozza egyrészt a régi feelinget, másrészt a 2026-os hangzást, ugyanakkor persze egy igazi nyári szerelmi történet, ez mindig aktuális. A mai üzenetek a Bocskor turné kapcsán is folyamatosan jönnek. Böbe azt írta, hogy köszönjük a mait, várunk titeket jövőre is, aztán Buszos Gyuri meg már a csütörtökre gyúr, hogy újra végre élőben találkozzon a csapattal, és ott lesz az első sorban, és van egy ilyen kedveseim, ma elutaztam a közeli városból Szegedre, hogy lássalak titeket, most pedig gyűjtöm a lépéseket, kellemest a hasznossal. Egy nyugdíjas hallgatótok. Így van, akár az ebédet is le lehet picit mozogni, holnap meg jön Pécs, nálunk meg még London, konkrétan a London Beat, és az I've Been Thinking About You, és Kim Carnes, ez a Belly Davis Eyes.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, I've been thinking about you a London Beat-től, azaz gondoltam rád, én meg most arra, hogy a friss hírek után indítunk egy kis banzájt.
1: Induljon a banzáj, essen szép a ház, legyen úrrá rajtunk az aktuális láb.
0: De nem csak a bonanzával, hanem ezzel az igencsak visszafogott hölgyel. Lady Gaga és a Bad Romance, tartsanak velem!
2: Műsorajánló.
3: Rock City! Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
2: Holnap reggel várunk Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
3: És a G-Master zenél. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
2: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Christoph Évit is.
3: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
5: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
3: Pinteken Győrben a Városháza téren.
5: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
2: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
6: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City! Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Christoph Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
8: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
9: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyoró krémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
11: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
12: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
11: Vashiányban is hatásos?
12: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
11: Fel kell iratnom?
12: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
14: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
15: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
16: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékes net vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
17: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
18: És a finom görög ízekre?
17: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
18: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
19: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiautó.hu oldalon.
9: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
20: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dóm, december 4. Jegyek eventim.hu.
21: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
22: Kibírnál egy ültőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
23: Plastikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plastikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plastikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
24: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
25: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
26: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
25: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
26: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
24: Társadalmi célú reklámot hallottak.
27: Hírek a Retro Rádióban.
28: Újra kötelező a kamarai tagság az egészségügyben. Lezárult a vizsgálat a tiszaújvárosi robbanás ügyében. Keresik az év kilátóját. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. Erről is döntött ma a parlament egy jogszabálymódosítással. A képviselők 135 igen és 50 nem ellenében azt a törvényjavaslatot is elfogadták, hogy október 1-től a javítóintézetek kerüljenek vissza a gyermekvédelmi rendszerbe. Az országgyűlési többség a magyar építészetről szóló törvénymódosítását is jóvá hagyta. A parlament nyílt szavazáson döntött a médiatanács 4 tagjáról és elnökéről, aki Polyár Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató lett. 38 millió forintra bírságolták a MOL Petrol Kémiát. Lezárult a tiszaújvárosi üzemben történt robbanás vizsgálata. A halálos munkabalesetben 4 dolgozó vesztette életét, 4-en súlyosan, 7-en könnyebben megsérültek még májusban. A Borsod Online megkeresésére a Szociális és Családügyi Minisztérium azt közölte, hogy a hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat is feltárt. Újabb intézkedést sürget a magosz a dízelárak miatt. Szerintük a gazdák nem kapnak érdemi segítséget a gázolaj támogatással. A 709 forintos literenkénti átlagárnál a jövedéki adó kedvezmény 14 forintot jelent, és belterületi földeken, valamint az állattartók terepi fogyasztására nem jár, mint ahogy a kis teherautókra, traktorokra sem vonatkozik. A gázolaj támogatásról szóló rendelkezés alapján a gazdák a mezőgazdasági felhasználású gázolaj árából igényelhetik vissza a jövedéki adó összegét egy meghatározott mértékig évvégéig. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án évfélig várják a szervezők. Az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takás Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
29: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén talán összesöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon.
28: Sok napsütésre számíthatunk, a felhő átvonulásokból elvétve azért előfordulhat kisebb eső, zápor, főképp keleten, északkeleten. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél, néhol viharos lökések is lehetnek. 16 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára majd 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő lesz, elvétve záporokkal és élénk széllel, 18-22 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: A mikrofondáj Urásek Balázs, ha már túl az ebéden, akkor lassan felvesszük újra az üzemi hőmérsékletet, de ha még épp hogy csak, akkor kis szusszanás még beleférhet. Mindkettőhöz jól jön a Bonanza Banzai, az Army of Lovers és Laura Branigan. Ez a Self Control.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Bestiák és a Fáj még, ha néha felhívsz. Én az SMS-ek miatt sem sértődöm meg, főleg ha egy picit akadoznak a hivatalos csatornák, mint ma így kora délután is. Laci azt írta, hogy Tatabánya után is be van állva Budapest felé az M1-es felhajtója, és hát ők csak a felhajtón töltöttek el 50 percet állva. Tomi meg azt írta, hogy Óbaroknál már megszűnt a forgalmi akadályt képző műszaki hibás kamion miatti torlódás Budapest felé. Ezt is köszönöm, de hát az M1-est így hétköznap kiszámítani gyakorlatilag lehetetlen. Boy pedig azt küldte, főnök, jó a stílusod, még az étvágyat is növeli. Hát most mi jöhetne, egy késői ebéd vagy egy nagyon korai uzsonna? Minden esetre várom a további SMS-eket is a 06-20-22-22-122-esre. A finom kis slágerek meg már itt is sorakoznak, a Queen-től a Radio Gaga, Cserháti Zsuzsától a Mennyit ér egy nő, és a Where Do You Go a No Mercy-től.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ez a 2026-os ősz eddig eléggé változatosra, vagy változékonyra sikeredik. Majd meglátjuk, mit hoz a folytatás. A hétvége egyébként sok napsütést. 2012 ősze nem volt éppen szomorú időszak Bruno Mars számára, mert akkor hozta ki a Lockdown of Heaven-t, ami hetekig vezette a slágerlistákat világszerte, köztük a legfontosabbat, a Billboard 600-et is, és nem véletlenül a mai napig a koncertek egyik csúcspontja. A kritikusok ugyanakkor azt mondták, hogy kicsit túlságosan is hasonlít a kompozíció a régebbi Police dalokra, például a Roxanne-re, vagy a Message in the Bottle-ra, meg Bruno is úgy énekel, mint Sting, de őt ez nem zavarta, sőt, közölte, hogy az inspirációt igenis tőlük vette, és kifejezetten dicséretnek gondolja, hogy ezt mások is észrevették. Akárhogy is, ez egy 10 pontos sláger. Persze, ha pontozó bírók lennénk, akkor most is elfelejthetnénk a 7-es, 8-as, 9-es táblát, mert a maximumot megérdemli Fancy is, és ezáltal mi. Ez a Bolero itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Kozon Bolis és a zenétől felforr a vérem. Ez most nem is baj, mert csak nagyon kevés helyütt értük el a 20 fokot. Van, ahol csak 15-16, sőt Máté akár 12. Ott mondjuk meg is jött a csapadék rendesen. Lassan tényleg az ártabb, vízhatlanabb cipők is elő kell, hogy kerüljenek. Bármennyire is szeretjük a könnyűt, a lazát, idén sem ússzuk meg a cserét. Aztán az imént Bruno Mars kapcsán volt már szó arról, hogy neki mekkora inspiráció volt a Police és Sting zenéje. Hát gondoltam, akkor legyen már tőlük is valami. Sting amúgy is elkezdte a szülinapi visszaszámlálást, majd jövő pénteken fogják felköszönteni a családtagok meg a barátok. És ez a sláger meg 83. szeptembere miatt is emlékezetes, hiszen akkor taszította le az amerikai kislemez lista csúcsáról a Eurythmics-től a Sweet Dreams-t. Szól most az Every Breath You Take a Police-tól.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Everybody a Backstreet Boys-tól. Akkor én is azt mondom, hogy maradjunk csak szépen együtt, így mindannyian és everybody, mert én ugyan átadom a stúdiót, de Dénes Tomi is mindenkit vár a következő órákban újabb szuper slágerekkel és lendülettel, ahogy szokta. A Genesis és az Invisible Touch lesz az első, én meg megköszönöm a mai figyelmet, holnap délelőtt újra találkozunk, még beugrok piros helyet egy kicsit. Jurásek Balázs vagyok, további remek kedd délutánt a Retro Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerben. Sikeres védekezés az afrikai sertéspestisnél, nyakunkon az őszi napforduló. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe október 1-től. Az erről szóló törvényjavaslatot 135 igen és 50 nem szavazattal fogadták el a képviselők a parlamentben. A jogszabályt azzal indokolták, hogy bár a javítóintézeti nevelés szabadság elvonással jár, célja jobban illeszkedik a gyermekvédelmi rendszerhez, mivel elsősorban a fiatalok nevelését célozza. A javítóintézetek tavaly decemberben kerültek át a büntetés végrehajtás alá. Megszűntek az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzetek, erről az agrár- és élelmiszeriparért felelős miniszter számolt be közösségi oldalán. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy sikerült megakadályozni a betegség tovább terjedését a házi sertés állományokban. A védekezés továbbra is folytatódik, hiszen a sertéspestis a vaddisznóknál továbbra is jelen van. Klórgázmérgezés történt egy ferencvárosi vegyi üzemben. 6 embert szállítottak kórházba a főváros 9. kerületéből, közölte az országos mentőszolgálat. Egy klórgázzal teli palack sérült meg, 25 embernek kellett elhagynia az üzemet, de már visszatérhettek. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis holnap hajnalban beköszönt a csillagászati ősz. Elérjük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba kerül, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek majd, mondta rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
4: A Föld tengelyfedezsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
3: A hírek végén már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, a felhő átvonulásokból elvétve azért előfordulhat kisebb eső, zápor, főképp keleten, északkeleten. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél, néhol viharos lökések is lehetnek. 16 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára majd 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő lesz, elvétve záporokkal és élénk széllel, 18-22 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délutánt kívánok Önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, hát majd kis ízelítőt kaptunk az őszből. Mindenhez jól jön majd Presser Gábor vagy éppen Beyoncé. A legelején a Genesis.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a

0: Úgy szeretnék én lenni a csók király.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és a rendőrség egy fokozott ellenőrzést tartott az elmúlt héten, pénteken, illetve szombaton a főváros kiemelt útvonalain. Ebben a kétnapos összehangolt ellenőrzés során nyilván találtak egy csomó szabálytalanságot, lejárt forgalmi autókat, lejárt jogosítványt, volt, aki záróvonalon fordult, forgalomból kivont gépkocsi is megfordult, szóval sok minden volt, nyilván a gyorshajtások voltak az első helyen, illetve a biztonsági övre is figyeltek. Azért a csúcs még mindig az, hogy az Árpád hídon pénteken a megengedett 70 helyett 134 km/h sebességgel száguldott át egy autós a Trafipax felvétel alapján. A tulajdonos ezt majd postán fogja megkapni, ezt a csekket. Rögtön másnap is volt egy rekord, de ez már nem 134-jel, csak 123-mal ment ugyanezen a szakaszon, de hogy a 70, az 70. Ha valaki 75-tel megy, hát még oké, de a 80 is már egy picit soknak tartom, de a 134 az nem ebbe a kategóriába tartozik. Az szerintem már durva. Ez az én véleményem. Presser Gábor és a Gypsy Kings hamarosan, a Britney Spears féle Baby One More Time pedig már is itt a Retro Rádió.

0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Böri Eddel és Ruzsa Magdival folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk. Röviden 7 perccel járunk délután 14:30 után, és korábban hír volt, hogy az M6-os autópályán karbantartási munkák miatt az alagútláncban lezárták az autópálya Ivándárda felé vezető oldalát, a 165-ös és a 171-es kilométer között, és terelés van. Ezt képest megérkezett Laco, az olajfutár információja, az M6-oson az alagutak újra járhatóak. Köszi az információt!
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

minden idők legnagyobb sláger egy retro rádió kereken 3:43 van. Csabesz írt egy SMS, kedves Tamás, a legmélyebb tisztelettel inkább a műsorvezetésre koncentrálja a gyakori rendőrködés helyett, amikor nem az autósok megrendszabályozását ecseteled. Jó a műsorod, szép napot. Hát ehhez képest, Csabesz, gondold el, hogy mennyi SMS érkezett azzal kapcsolatban, hogy miért mennek ilyen gyorsan, hogy gondolják ezt. Nem mindenki osztja a te véleményedet, de tudod mit, legyen ilyen is, legyen olyan is, meg legyen Bobby McFerrin is a folytatásban itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, gyorsan két SMS. Szia Tomi, Karesz vagyok, igazad van a gyorshajtással kapcsolatban, de aki 60-70-nál döcög, azt épp úgy megbüntetném. Illetve hello, a Detka tűzoltó csapatom egy 20 kilométeres autómentes biciklizést csinált a Tiszatónál. Jó hallgatni benneteket, írja a Pszichó Debrecen, de jó neved van. Mindenre akkor a következő órában hozok 16 tonna fekete szenet.
1: 16 tonna fekete szén.
0: És hozok még nyári éjszakákat, ilyenkor szeptember 22-én is John Travoltával és Olivia Newton-Johnnal. Még egy csomó nagy slágert a folytatásban, itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Rock City!
4: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
2: Holnap reggel várunk Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
4: És a G-Master zenél.
5: 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
2: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
6: Jön a Bocskor!
5: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
5: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
4: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
5: Pinteken Győrben a Városháza téren.
4: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
5: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
2: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
7: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City!
5: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben.
3: Rock City!
5: Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
9: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnokajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint szeptember 21-e és 27-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
10: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
12: DJ Bobo október 3-án eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dómba. Közeleg a Teltház. A jegyek 90%-a már elkelt. Ne maradj le! Október 3. MVM Dóm. Utolsó jegyek a funkvot.hu-n.
13: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
14: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
15: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
16: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
17: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kéméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
19: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
20: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
21: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
20: Mit is mondott? Artrevin?
21: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
20: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
21: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
22: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utolványt adunk ajándék. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
23: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
24: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: Szigorúban veszik a természetvédelmi előírások betartását. Embercsempészt fogtak a Balatonnál, a Magas Tátrában már leesett az első hó. Villányi Eszter vagyok. Elfogadta a parlament a magyar építészetről szóló törvénymódosítását. A rendelkezés érinti a kiemelt beruházásokra vonatkozó szabályokat. Lehetőséget ad arra, hogy ha a beruházó nem tartja be a környezet és természetvédelmi előírásokat, nem kaphat tovább engedélyt, amíg meg nem szünteti a jogsértő állapotot. A módosítás érinti az Otthonstart programban megvalósuló építési beruházásokat is. Illegális bevándorlókat szállító olasz embercsempészre csaptak le a rendőrök a Balatonnál. Az M7-es autópályán kezdték követni a mikrobuszt a Nemzeti Nyomozóiroda jelzése alapján. A sofőr nem állt meg, hiába jeleztek a rendőrök. Lehajtott a Strádáról és Zamárdiban gyalogosan menekült utasaival együtt. A keresésbe a polgárőrök is bekapcsolódtak drónnal. Végül elfogták az embercsempészt, aki 7 embert próbált illegálisan Nyugat-Európába juttatni. Elutazott a magyar csapat a szakmák világbajnokságára. Az idei World Skills verseny Shanghai-ban zajlik. A magyar küldöttség 105 tagból áll. Ácsok, ápolók, autószerelők, asztalosok, festők, fodrászok és számos más szakma képviselői méretik meg magukat vasárnapig. A szakmák világbajnokságán 68 ország több mint 1300 fiatalja méri össze tudását 64 versenyszámban. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei teszelt hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Leesett az első hó a szlovák Magas Tátrában. A bérceket 1400-1600 méteres magasságban jelenleg összefüggő hótakaró fedi. Ez a magasabb részeken 20 centi vastag, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Arra is figyelmeztetik a hegyekbe látogatókat, hogy számoljanak ezekkel a körülményekkel, ha túrázni indulnak. Egyúttal azt is közölték, hogy a hétvégére várhatóan elolvad majd a hótakaró, mivel felmelegedés érkezik. Sok napsütésre számíthatunk. A felhő átvonulásokból elvétve azért előfordulhat kisebb eső, zápor, főképp keleten, északkeleten. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél, néhol viharos lökések is lehetnek. 16 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára majd 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő lesz, elvétve záporokkal és élénk széllel, 18-22 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: És hogy lezárjam ezt az autós vitát, csak csendben bejelentem, hogy ma van az autómentes világnap. Ez egy ilyen nap ma, szeptember 22-én kedden. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön ebben az órában majd Robbie Williams, vagy éppen a repülők. Itt az elején pedig a Rigeira muzsikál.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 8 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, ugye a mai naptól hivatalosan is ősz van most már, hiszen most már nem csak meteorológiai, hanem csillagászati értelemben is ősz van a mai naptól, és azt is gyorsan hozzáteszem, hogy nem csak ősz van, hanem őszi hőmérsékleteket is mutat a hőmérő, amilyen most éppen 18 Celsius fokot. Hát ehhez képest leesett a nyári szezon utáni első hó itt tőlünk északabbra, a Magas-Tátra szlovákiai részén, méghozzá nagyjából tengerszint fölött olyan 1400-1600 méteres magasságon. Összefüggő a hótakaró, átlagosan olyan 20 centi vastag, és hétfő éjféltől kezdve, hát olyan nagyjából egy napon keresztül esett a hó, nagyjából 5 és 25 milliméter közötti friss hótakaró jelent meg, úgyhogy a szlovák meteorológiai szolgálat figyelmezteti a hegyekbe látogatókat, hogy a következő napokban a magashegyi régiókban ezekkel a körülményekkel, mármint hogy havas körülményekkel kell számolni. A várható felmelegedésre tekintettel az is szóba jöhet, hogy a hótakaró a hétvégére viszont elolvad. Megyünk is tovább, hiszen Tina Turner és a repülő kislemeze van itt előttem, ezeket hamarosan lejátszom előttük. Jennifer Lopez és a Let's Get Louder.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Republic vagy éppen az Olivia Newton-John John Travolta duett itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk, 8 perccel járunk fél négy után, és a kamionosat ezt jelezte, hogy sárgán villognak a lámpák Pécsett a Mártírok utcán mind a négy irányból. Ahogy írja, nem árt az óvatosság. Hír még, hogy egy műszakhibás autó akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágy közelében a 18-as kilométernél. A jármű a külső sávot foglalja el, mögötte lassítanak a közlekedők, ez már az M0-ás felől érkezőkre is hatással van. M6-os karbantartási munkák miatt az Alagútláncban lezárták az autópálya Ivándárda felé vezető oldalát, a 165-ös és 171-es kilométer között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, itt irányonként mindössze egy-egy sáv járható.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben Viktor írja. Szia Tomi, Karcag és Püspökladány között körülbelül 300 méteres útszakasz javítása még mindig zajlik, nem tudták befejezni, ami miatt itt állunk a dugóban. Több kilométeres a sor minden irányból a körforgalomba vezető utakon. Borzalmas kitartást mindenkinek, akinek erre van dolga. Viktor, köszi szépen, cserébe nagy zenék a következő órában is. Itt lesz a Back to Black Máté Péter feldolgozása. És lejátszom a Modern Talking első nagy sikerét is majd. De nagyon sok kislemez CD előttem, ezeket is szeretném lejátszani az előttünk álló órában itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.

0: megérkezett a Riprop Kentucky stílusú csirke mell a Marneval-tól.
1: Asztal, ez mi volt?
2: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
1: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
3: Kulcs, telefon, cipő, holap.
2: Állj!
3: Jó, most már jöhet a nap.
4: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravosz.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravosz, az első a kávé.
5: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
7: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
8: És a finom görög ízekre?
7: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
8: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
9: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Nő az igény a csemegeszőlő iránt itthon. Lezárult a vizsgálat a tiszaújvárosi robbanás ügyében. 6 éves kínai kislány döntött csúcsot Rubik kockában. Villányi Eszter vagyok. Egyre nagyobb a kereslet a csemegeszőlő iránt Magyarországon. Az Agrárkamara közölte, hogy sokkal több gyümölcsre lenne igény, mint amennyit megtermel az ország, így jelentős importra szorulunk. Évente 20-25 ezer tonnára tehető a hazai csemegeszőlő fogyasztás. Ennek kiszolgálásához 18 ezer tonna importra van szükség, ami az elmúlt 3 évben 37%-os növekedést jelent. Az import szőlő legnagyobb része olasz, spanyol és Görögországból, Egyiptomból, Indiából származik, de érkezik szőlő Dél-Afrikából, Chiléből, Brazíliából és Peruból is. 38 millió forintra bírságolták a MOL Petrol kémiát. Lezárult a tiszaújvárosi üzemben történt robbanás vizsgálata. A halálos munkabalesetben 4 dolgozó vesztette életét, 4-en súlyosan, 7-en könnyebben megsérültek még májusban. A Borsod Online megkeresésére a Szociális és Családügyi Minisztérium azt közölte, hogy a hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat is feltárt. Halálos késelés történt egy esztergomi munkás szállón. A 19 éves elkövető hiába menekült, fél órán belül elfogták a rendőrök. Lakótársát támadta meg vasárnap éjjel, miután ittas állapotban szóváltásba keveredtek. Az áldozat a helyszínen életét vesztette. Kicsit nőtt a rendszeresen sportolók száma Európában, ez derül ki az Euróbarométer friss felméréséből. 45-ről 39%-ra csökkent ugyanis azoknak az aránya, akik egyáltalán nem végeznek testmozgást. A rendszeresen sportolóké 32-ről 38%-ra ugrott, és kicsit többen vannak azok is, akik naponta mozognak. A legtöbben szabadtéren sportolnak, de népszerűek az egészségügyi és fitness központok is. Új női világcsúcs született Rubik kockában. Egy 6 éves kínai kislány az új rekorder. A klasszikus 3x3 soros Rubik kockát 4,27 század másodperces átlagidő alatt rakta ki egy versenyen. Lien Yuche édesanyja elmondása alapján a kocka kirakásához szükséges több mint 1300 mozdulatsort memorizált, naponta 2-3 órát gyakorol. Sok napsütésre számíthatunk, a felhő átvonulásokból elvétve azért előfordulhat kisebb eső, zápor, főképp keleten, északkeleten. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél, néhol viharos lökések is lehetnek. 16 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára majd 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő lesz, elvétve záporokkal és élénk széllel, 18-22 fokos maximumokkal.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idő
10: hét legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: Hivatalosan majd ma éjszaka hajnali 2 órakor lépünk át az őszbe, akkor kezdődik a csillagászati ősz, de hát már érezzük a bőrünkön. A mikrofonnál Dénes Tamás, és érezni fogjuk majd a bikinit, vagy éppen Elton John, nyitánként pedig Rick Astley sikerét.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 5 perc múlva lesz délután 5:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és ahogy szokták mondani, Kínában nem kakival gurigáznak, mert hogy kapaszkodjanak, Kína a 2026-2030 közötti 5 éves terv időszakában összekapcsolja a G219-et és a G331-es határmenti főutakat, valamint a G228-as tengerparti útvonalat. Ez nekünk az égvilágon semmit nem mond, de most kapaszkodjanak. Ezzel kiépítik az úgynevezett arany külső gyűrűt, azaz létrehoznak egy 27 ezer kilométer hosszú autópályát, ami gyakorlatilag egész Kínát körbe fogja majd ölelni, a partvidékektől a hegyeken át a sivatagos területekig. Csak hogy mondom, hogy az északi úgynevezett G331-es főút autópálya 9200 kilométer hosszú, és ez nagyjából az észak-koreai határtól az Altáj térségéig halad. Jön a G209-es, ami Tibeten keresztül megy le, a sivatagokon keresztül egészen a tengerpartig, és van a G228-as, ami pedig végigmegy a tengerparton. Mindez tehát, kapaszkodjanak még egyszer, 27 ezer kilométeres autópályát, illetve kétszer kétsávos főutat jelent. Hát mondom, Kínában nem aprózzák el a dolgokat, ez kétségtelen. 2030-ra ezzel létrejön majd a világ egyik leghosszabb összefüggő közúti körútja. Elég kemény. Na mindenre jön a Trabantunk, meg Elton John is, előttük a C-Block és a So Strung Out itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Modern Talking-gal és a Back to Black-kel folytatom majd itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk, 4 perc múlva lesz 3:45. Egy műszakhibás kamion akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felülvezető oldalán, Biatorbágynál a 18-as kilométernél. A jármű a külső sávot foglalja el, mögötte lassítanak a közlekedők. Ez már kihat az M0-ás felől érkezőkre is. M30-as Tornyos Németi felé egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott a 12-es kőnél, a jármű a belső sávon jelent akadályt. Baleset történt a 3-as főúton Mezőkövesd elkerülőjén, a 331-es főúti csomópontnál. A 3-as főút 136-os kilométerénél a kapaszkodó sávot le is zárták, így a szakaszon fokozott óvatossággal vezessenek. Még egy hírem van, aszfaltoznak a 4-es főút karcagi részén, a 165-ös kilométernél félpályán halad a forgalom, komoly a torlódás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 3 perccel járunk most már 3:45 után. A folytatásban következzék a Modern Talking, amely a 80-as évek közepétől, 1984-től gyakorlatilag meghódította a könnyűzenei piacot. Elsősorban Németországban és Közép-Európában, de még Angliában is volt harmadik helyezett daluk. És hát ezek a srácok még ma is hatnak a könnyűzenére. Néztem itt egyébként a Google-ban, milyen kérdéseket tesznek fel. Miért oszlott fel a Modern Talking? Barátok-e még Thomas Anders és Dieter Bohlen, és Thomas Andersnek van-e felesége? A kérdések után jön a dal a Modern Talking-tól a Retron.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Laci küldött SMS. Szia, az asszonnyal együtt pucoljuk a hagymát a savanyúba, ezért kellene valami pörgős szám, mert könnyezik szegény. Hát jön majd pörgős dal is, de én a következő órában azért hozom a Neotontól a Holnap hajnaligot is. Vagy éppen a Queen-től a Kind of Magic-et. És könnyezés ellen még egy csomó nagy pörgős lágert a folytatásban itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Rock City!
3: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
1: Holnap reggel várunk Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
3: És a Game Master zenél.
4: 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
5: Jön a Bocskor!
4: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Christoph Évit is.
4: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
3: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Boga.
4: Pinteken Győrben a Városháza téren.
3: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
4: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
6: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City!
4: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Christoph Évivel élőben.
2: Rock City!
4: Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
8: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
9: És a finom görög ízekre?
8: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
9: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
10: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
11: Evelyn, ez biztos?
10: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
11: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
10: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
12: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
13: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és pórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatornával. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
14: DJ Bobo október 3-án eddig soha nem látott showval érkezik az MVM Dómba. Közeleg a Teltház. A jegyek 90%-a már elkelt. Ne maradj le! Október 3. MVM Dóm. Utolsó jegyek a funkhot.hu-n.
15: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
16: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
17: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
18: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
19: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
20: Bárhol, bármikor, teljes magabiztossággal. A te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
21: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
22: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
23: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Visszakerülnek a gyermekvédelemhez a javító intézetek. Kevesebb adat is elég lehet online ügyintézésnél. Megloptak egy boltitól vagy Németországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe a javító intézetek október 1-től. Az erről szóló törvényjavaslatot 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az országgyűlés. Az indoklás szerint már a javítóintézeti nevelés szabadság elvonással jár. Elsődleges célja a fiatalok nevelése, ezért jobban illeszkedik a gyermekvédelemhez. Az intézmények tavaly decemberben kerültek a büntetés végrehajtás irányítása alá. Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztetve Robert rendőr a lezredes.
26: Elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
25: Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásból kérhetik le például a személyazonosító és lapcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az adatokat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. A hozzájárulás szólhat egyetlen adatlekérésre, 24 órára vagy akár több évre is. A fejlesztés később egyes Európai Uniós ügyintézésekben is használhatóvá válhat. Miközben lopott, őt is meglopták. Egy 43 éves nő először bevásárolt egy németországi szupermarketben, fizetett, majd a szagyrokat a bejáratnál hagyta. Ezután visszament az üzletbe, de ekkor már fizetés nélkül akart elvinni néhány terméket. Egy alkalmazott észrevette és értesítette a rendőrséget. Mire a nő ismét kiment a boltból, már csak hűlt helyét találta a bejárat előtt hagyott bevásárlásának. A rendőröknek így két külön lopási ügyben kellett intézkedniük. Egyikben a nő gyanúsított, a másikban sértett lett. Holnap többnyire napos, gomoly felhős időre készülhetünk, bár időnként jobban összeállhatnak a felhők. Zápor csak kevés helyen fordulhat elő, nagyobb eséllyel keleten és északkeleten. Délután már csak 17 és 22 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat felől átmenetileg több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, délnyugaton akár zivatarral. Pénteken maradhat a változékonyabb idő, de úgy tűnik, hogy hétvégére napos, száraz idő ígérkezik, 19-25 fokos csúcsokkal.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Az M3-as autópályán Gyöngyös térségében átépítették a terelést. Vásárosnamé felé a forgalom a belső és a szemközti oldal belső sávján halad. A Gyöngyös nyugat csomópontnál pedig ebben az irányban sem le, sem felhajtani nem lehet, jelezte az Útinform. A 43-as főúton Szegeden csatornáznak, a Népkert sor kereszteződésénél Makó felé lezárták a balra kanyaroló sávot. A 45-ös főúton Szentes és Hódmezővásárhely között veszélyes fákat vágnak ki, a munkaterületnél jelzőrök irányítják a forgalmat. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
23: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
27: És most...
24: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 5 perc elmúlt délután 5 óra, holnap reggel viszont Bocsiék majd Pécset bukkannak fel a Zsolnai Vilmos és Lánc utca sarkán reggel 6-tól. A mikrofonnál most viszont még Dénes Tamás, hamarosan John Legend vagy a Neoton, a kezdés Michael Jackson.

csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 3 perc múlva lesz délután 17:30 a mikrofonnál. Dénás Tamás, és itt nézem, hogy vajon merre mennek még majd Bocsiék az országjárásuk alkalmával. Nos, a Bocskor Rock City turné holnap reggel 6 órától Pécsett, a Zsolnai Vilmos utca és a Lánc utca sarkán található színpadon lesz majd megtalálható, hogy ezt a szót használjam, és a G-Master együttes lesz majd a vendégük. Csütörtökön Székesfehérváron lesznek, a Palotai kaputéren, ott az End of Paradise lesz a zenei vendég, még pénteken Győrben a Városház téren zárják majd a Rock City turnét, méghozzá a Rock Milady együttessel. Úgyhogy holnap reggel 6-tól Bocskor Rock City turné, még egyszer Pécsett, a Zsolnai Vilmos utca, Lánc utca sarkán, nálunk pedig a folytatás a Midnight Oil és a Beatrice lesz hamarosan, ez viszont már Celine Dion nagy slágere, a That's the Way It Is, itt a Retro Rádió.

0: közlekedési hírek.
1: Mindjárt a Queennel és Wolf Katival folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 3 perc múlva lesz 3:46. 3 személyautó ütközött az 51-es főúton Taksony térségében a 20-as kilométernél. Jelen pillanatban az 51-esen itt félpályán halad mindössze a forgalom, ezért van torlódás, a torlódás pedig mind a két irányban már meghaladja az 1 kilométert. Még egy hírem van, továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A kamionok elsősorban a külső sávban okoznak torlódást, a forgalom a 30-as és a 20-as kilométer, tehát Herceghalom és Biatorbágy között dugós. A belső sávon egyelőre úgy tűnik személyautóval jól lehet haladni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék ma este 8-tól Abba házi presszó, most viszont már is indul a szokásos kétórás retro kívánság műsor Nyerges Izával, és rögtön az elején a Dead or Alive-val. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás. Megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
4: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
5: Evelyn, ez biztos?
4: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
5: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
4: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
6: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuabban.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
9: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: Mi vagyunk a Grunt, jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4, jegyek eventim.hu.
13: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
14: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
15: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
16: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
17: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
18: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
17: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. KKV-naih.hu.
1: társadalmi célú reklámot hallottak.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Beköszönt a csillagászati ősz. Alacsonyabb inflációt céloz meg a jegybank. Medvesét át be egy székelyudvarhelyi iskola udvarára. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Holnaphajnalban beköszönt a csillagászati ősz. Elérkezik az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján közel azonos hosszúságú a nappal és az éjszaka. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta a rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
21: A Föld tengelyfedezsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
20: Alacsonyabb inflációt céloz meg a Magyar Nemzeti Bank 2028-tól. Ez nem azt jelenti, hogy az árak 2,5%-kal csökkennek, hanem azt, hogy a jegybank arra törekszik, évente átlagosan ennyivel dráguljanak a termékek és szolgáltatások a jelenlegi 3%-os cél helyett. A 2,5-3,5% közötti toleranciasávot továbbra is fenntartják. Varga Mihály jegybank elnök szerint a mérsékeltebb áremelkedés segíthet megőrizni a fizetések és a megtakarítások értékét, hosszabb távon pedig alacsonyabb kamatokhoz is hozzájárulhat. Megöltek egy önkormányzati képviselőt Taktakenézen, Borsodabói Zemplén megyében. Szapola János erőszakos bűncselekmény áldozata lett, közölte Bihari Zoltán a térségországgyűlési képviselője. Az áldozat a Romai Egyesület jelöltjeként szerzett mandátumot a 2024-es önkormányzati választáson, és tagja volt a település roma nemzetiségi önkormányzatának is. Medvesétált be egy belvárosi iskola udvarára Székelyudvarhelyen. Az állatot este rögzítette az intézmény biztonsági kamerája, értelme szól. A város alpolgármestere szerint egyre gyakrabban jelennek meg a medvék a lakott területeken, a problémát pedig egyetlen önkormányzat nem tudja megoldani. Dávid Endre arra kérte a helyieket, hogy minden észlelést azonnal jelentsenek a hatóságoknak, hogy még azelőtt közbeavatkozhassanak, hogy baleset történne. Holnap már igazi kora őszi idő jöhet, napsütésből nem lesz hiány, de a gomoly felhők néha jobban összetorlódhatnak. Futózápor főként keleten, észak-keleten lehet. Délután 17 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől újabb felhők vonulhatnak fölénk, és elszortan el is eredhet az eső. Pénteken néhány zápor még kialakulhat, de a hétvégére már kisimulhat az időjárás. Több napsütés, mérsékelt szél és száraz idő várhat ránk, vasárnap akár 25 fokkal.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Az M6-os autópályán Szekszárdnál aszfaltoznak, Ivándárda felé a 141-es és a 143-as kilométer között lezárták a pályát. A forgalmat a párhuzamos gyűjtő elosztó útra terelik. Az Útinform tájékoztatása szerint a 10-es főúton Pilisvörösvárnál útfelújítás miatt útszűkületre és félpályás lezárásokra kell számítani, várhatóan október elejéig. A 36-os főutat Nyíregyháza külterületén egy csatornázás miatt teljes szélességében lezárták. Kerülni a 38-as és a 338-as főút felé lehet. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: A Dead or Alive slágerével indul el a két órás esti kívánságműsor. Én is már itt vagyok a Superior Retro slágerek mellett, Nyerges Izabellának hívnak. Ha van valaki, akit ma meglepnének, akkor forduljanak hozzám bizalommal, várom a hívásokat és az SMS-eket.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban, engem Nyerges Izabellának hívnak. Tudják, hétköznaponként este 6 óra után ez az a 2 óra, amikor tudnak üzenni a szeretteiknek. Meglephetik őket néhány kedves jó szóval. Én pedig játszom nekik az ajándékslágereket. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok, Józsi vagyok.
0: Üdvözlöm Józsi, honnan telefonál és kit lepne meg?
1: Kocsiból és Ildikót szeretném meglepni.
0: Igen, kicsoda ő önnek?
1: A párom.
0: Igen, és mi az, amit üzenne neki, mik azok a kedvességek?
1: Hogy nagyon örülök neki, és hálás vagyok a szósnak, hogy van nekem.
0: Jó, és mi lesz a ma esti program, hogyha hazér az autóval?
1: Főzés és pihenés.
0: Jó étvágyat kívánok a vacsorához, az ajándékslágerről Shakira gondoskodik, ez a Waka Waka akár kocsikázáshoz is tökéletes.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó estét kívánok, a jó hír az, hogy ön is bejutott a ma esti kívánság műsorunkba.
1: Jó napot kívánok, Szia, Éva vagyok. Szeretnék kérni egy számot a férjemnek, családomnak, munkatársaimnak.
0: Jó, hogy hívják a szerelmedet, mi az ő keresztneve?
1: Gör.
0: Mit szeretnél neki üzenni, mik a kedves gondolatai számára és a munkatársak számára?
1: Munkatársaknak, hát úgy gyamrok, hogy nagyon jó a csapat, jó velük dolgozni, a férjemnek meg, hogy nagyon szeretem.
0: Jó, és honnan telefonálsz nekünk? Hallom, hogy kocsiban vagy.
1: Pest megyéből telefonálok. Megyek haza éppen a kislányommal. Vásárolni voltunk, mert holnap mennek kirándulni az osztállyal.
0: Akkor neki nagyon jó szórakozás, és neked mi a foglalkozásod?
1: Óvodában vagyok, dadus.
0: Dadus vagy, jó, akkor amúgy is gyerekek között, meg még otthon is.
1: Igen.
0: Szuper, örömmel hallom, hogy már hazafelé a munkából. Nagyon jó pihenés nektek, az ajándék slágerről. Az Earth, Wind & Fire gondoskodik. Ez a September.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádiumnak kívánság műsort. 8-ig érik el a 0620-22-22-122-es számon. Jó estét kívánok, vagy szia, ha megengedett, hogy tegeződjünk.
1: Jó estét kívánok. Szervusz, Simoné vagyok Nagyvisnyóról, és szeretnék küldeni egy dalt Ványi Józsefnének, a Kenderes útra, és köszönetet szeretnék neki mondani azért, mert figyelmeztetett, hogy valakit ne engedjek be a lakásomba szerelni, mert az meg fog engem lopni, és ezért szeretnék neki köszönetet mondani egy szép dallal.
0: Jó, és ő kicsoda neked, barátnő, vagy szomszéd?
1: Volt szomszéd, asszonyom volt.
0: Rendben, hát akkor, ahogy hallom, nagyon nagy bajtól menekített meg téged. Örülök, hogy megúsztad ezt a kellemetlen élményt. Jön a Starship és a Nothing's Gonna Stop Us Now, ezzel köszönjük meg a barátnőd, a volt szomszédasszonyod segítségét.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok, a jó hír az, hogy ön is bejutott a ma esti kívánság műsorunkba.
1: Jó estét kívánok, üdvözlöm, Cigányné Bánáti Ágnes vagyok.
0: Üdvözlöm, Ági, kit szeretne meglepni a műsorban?
1: Hát én a férjemet, és az a helyzet, hogy eddig egy autóba ültünk, de szétváltunk, ő megy előttem, én meg megyek utána, körülbelül még egy 10 percig, és azért akartam volna üzenni neki, mert tudom, hogy az ő autójába is a Retro Rádió szól.
0: Igen, és mit szeretne neki üzenni?
1: Hát 41 éve vagyunk együtt, 39 éves házasok vagyunk, és épp most voltunk egy siófoki kis romantikus kiruccanáson, és szerettem volna üzenni neki, hogy 40 év után is ugyanúgy szeretem, mint a legelső pillanatban.
0: Nagyon sok boldogságot önöknek, jön az Ocsó Macsó és a Jó Nekem a kívánság műsorban. Reggel!

0: Lágerei Retro Rádió, ez a két órás esti kívánságműsor, ahol 8-ig az Abaházi Presszóig tudnak üzenni a szeretteiknek, legyen szó névnapról, szülinapról, vagy akár egy jó kis házassági évfordulóról. Jó estét, szia!
1: Szia, Izáska! Szép estét a hallgatóknak, Monaki Tibi vagyok. Ugye már hiányoztam azért. Szeretnék tőled egy szép számot kérni, melyel köszönteném a sógoromat, aki ma ünnepli a 66. születésnapját, Totter Géza, Szemmiklósült 63-ba Csepelen, és hát a kedves feleségemnek, aki 38 éves házasság évfordulót ünnepli velem, azért ez egy köszönet jár neki, hogy engem elviselés eltűr, úgyhogy szeretném, hogyha egy szép számmal kedveskednénk neki, ha már mással nem is tudok, lehetséges, és hát magamnak egy kicsit, mert holnap meg én ünneplem a születésnapomat, azt már azért nem mondom be, hogy hanyadik, mert ebből már azért lehet következtetni, hogy nem mai gyerek vagyok, de hát még azért bírom. Úgyhogy hallgassuk a számot szeretettel, amit te küldesz, te választasz, hiszen kedvenc műsorvezetőnk te vagy.
0: Köszönöm, aranyos vagy. Előre is nagyon boldog születésnapot kívánok, remélem, hogy jól fog sikerülni a Ramazuri, mert azért biztos megköszöntenek téged a családtagok és a barátok is. Az ajándékslágerről Chris Rea gondoskodik a hírek után. This ain't no technological breakdown. Ez a The Road to Hell a kívánság műsorban, ahol a 0620-22-22-122-es számot este 8-ig még biztosan fel tudják hívni.
2: Műsorajánló.
3: Rock City!
4: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
2: Holnap reggel várunk Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
4: És a G-Master zenél. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
2: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
5: Jön a Bocskor!
4: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
6: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
4: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
6: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
4: Pinteken Győrben a Városháza téren.
6: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
4: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
2: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
7: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City!
4: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
9: Hogy van, szomszéd? Jobban bírja már a gyaloglást. Mondja, mi történt?
10: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
9: Mit is mondott? Artrevin?
10: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
9: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
10: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
11: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
12: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
13: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.

0: gyülekezettől, Ribrop Kent a kis stílusú csirkemel a Marneval-tól.
1: A hőben van az égen, elfeledem majd, hogy elfáradtam régen, holnap újra indul minden ugyanúgy.
2: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon. Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
4: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Asztal, ez mi volt?
6: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
5: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 ezer forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
7: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Polyák Gábor vezeti az új média tanácsot, nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra, 10 kilátó verseng az év kilátója címért. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megalakult az új média tanács, noha az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor médiajogász lett. Mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegátja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után kivonultak az ülésteremből. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is bírálta a történteket, szerintük valamennyi parlamenti pártnak képviseletet kellene kapnia a testületben. Magyar Péter miniszterelnök szerint ugyanakkor a Tisza szakmai szempontok alapján szavazott a jelöltekről. Bak András egyelőre nem tett javaslatot a legfőbb ügyészi tisztségre, miután a Tisza frakció jelezte, hogy nem támogatja jelöltjét Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben mondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter arra kérte az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. 10 hazai kilátó verseng idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A versenyről Bánt Takás Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
10: Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
9: Mintegy 60 darab második világháborús robbanó szerkezetet találtak egy épülő csehországi autópálya nyomvonalán. A leletek között egy csaknem másfél méteres rakéta, tüzérségi gránátok és légvédelmi lövedékek is vannak. A tűzszerészek most átvizsgálják a teljes területet. A térséget a német hadsereg gyakorló térként használta a háború idején. Holnap többnyire napos, gomoly felhős időre készülhetünk, bár időnként jobban összeállhatnak a felhők. Zápor csak kevés helyen fordulhat elő, nagyobb eséllyel keleten és északkeleten. Délután már csak 17 és 22 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat felől átmenetileg több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, délnyugaton akár zivatarral. Pénteken maradhat a változékonyabb idő, de úgy tűnik, hogy hétvégére napos, száraz idő ígérkezik 19-25 fokos csúcsokkal.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Az M43-as autópályán munkavégzés miatt mindkét irányban lezárták az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenőhelyet. Az Útinform tájékoztatása szerint az 52-es főúton Fülöp-Szállás és Solt között több szakaszon félpályás lezárás lassítja a közlekedést, ott torlódások is kialakulhatnak. Bács-Kiskun megyében Fülöpszállásnál az útépítés miatt lezárták a szabad szállásra vezető utat is. A település Kisizsák felől közelíthető meg. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: Mráz Fatime Orosházáról írt SMS-t Heloízusénak és Patkós Csajoknak üzenem, hogy imádok velük dolgozni, és holnap folytatjuk, remélem holnap is ilyen sokan lesznek. Jön az ajándék sláger, Chris Rea zenél, ez a

0: Slágerei Retro Rádiumnak kívánság műsor lényege, hogy önök meglepik a szeretteiket néhány kedves gondolattal, én pedig játszom hozzá egy ráadás ajándékslágert is. Nem találkoztam még olyan emberrel, aki ne örülne a meglepetésnek, úgyhogy nyugodtan hívjanak, vagy SMS-ezzenek, biztos a siker. Halló, halló!
1: Mi a Izabella?

0: Egyébként gyerekek is.
1: Jó, én pedig kívánom, hogy a holnapi születésnapi murid, amit szervezel, az sikerüljön nagyon jól. Isten éltessen 50. születésnapod alkalmából. A Dolliról nek

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Rádió. Csemegézek az SMS üzenetek közül is, az egyiket Andi írta Szatmár csekéből a kívánság műsornak. Szia Izabella, én egyrészt a páromat szeretném meglepni, akinek üzenem, hogy nagyon szeretem. Másrészt pedig a barátunkat, Lacit, akinek azt üzenem, hogy köszönöm szépen, hogy olyan sokat segít nekünk. Dóri azt írja, hello Izus, én a férjemet Pistit lepném meg. Köszönöm neki, hogy még munka után is a közös kis házikonkon dolgozik. Nagyon hálásak vagyunk neki a kislányunkkal. Mindenért, amit értünk tesz, és nagyon-nagyon szeretjük. Hello Izabella, én Bringás Joe vagyok, és saját magamnak szeretnék kérni egy erőt adó slágert. Holnap fogom ugyanis meglepni a környékünkön garázdálkodó királydinnyéket. Beruháztam egy gyomláló kapára, ma élesre köszörülöm, és holnap elmegyek, és megpróbálom kiirtani a bringa gumigyilkosokat, az aláírás Bringás Joe. Hello Izabella, Brigi vagyok, én kérek szépen egy zenét a kolléganőmnek, Timinek, Ózdra, valami jó pörgőset. Köszi. És végül itt van velem Erika is. Kedves Izós, a férjemet Posta Józsefet lepném meg, aki a tegnapi napon ünnepelte a születésnapját. 60 éves lett. Azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és Isten éltesse sokáig. Az ajándék slágerről Katy Perry gondoskodik.

Metrórádió kívánságműsor 0620 22 22 122. Minden idők legnagyobb slágerei. Retrórádió.

0: 0620-22-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro Rádió.

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádium. Jó estét kívánok, jöhet a bemutatkozás. Miben tudok segíteni? Ön is a kívánság műsort hívta.
1: Ferenc Ernő vagyok Erdélyből.
0: Kit szeretnél meglepni?
1: A kedvesemet szeretném felköszönteni ma estére. Nagyon finom vacsorát csinált, és ezt szeretném megköszönni neki. És egy kedves dallal.
0: Hogy hívják őt? Mi a keresztneve?
1: Irénke.
0: Jó, mi finomat főzött? Mit készített neked?
1: Babgulyást.
0: Jó hétvágyat hozzá, és mik azok a szerelmes gondolatok, amit neki szánsz?
1: Hát nagyon szeretem, és mindig vele szeretnék lenni.
0: Az Abba slágere nektek szól, ezzel kívánok nagyon sok boldogságot.

0: Slágerei Retro Rádió. Hello Izabella, én Mráz Fatima legjobb munkatársa vagyok. Szeretnék neki holnapra kitartást kívánni, és mindenkinek, aki holnap dolgozik. Van velem valaki a vonalban is. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Székos Gabriela vagyok. Én írtam különben SMS-t is, nem tudom, hogy ezt látták-e vagy nem. Tati apumnak szeretnék kérni egy dalt, mert folyamatosan elrontok mindent, és tudom, hogy mindig hallgatja a rádiót. Az én Tati apumnak, mert nem mondom ki a nevét, mert nem lehet kimondani. Tati apumnak szeretnék küldeni egy bocsánat kérő dalt, hogy ne haragudjon rám, hogy mindig mindent elrontok. Köszönöm, attól reszegek, hogy elveszítenek a párom. Igen, ezt is, hogy nagyon szeretem, és hogy bocsánat meg.
0: Biztos vagyok benne, hogy sikerül megbeszélni a dolgokat. Én segítek az ajándékslágerrel. Ez Mojo és a Lady a kívánság műsorban.

0: Adás érkezett a kívánság műsorba, miben segíthetek? Én Nyerges Izabella vagyok.
1: Szeretnék kérni egy számot a szerelmemnek, a lehetséges.
0: Kivel beszélek?
1: Barta Tibor Segesdő.
0: Hogy hívják a párodat?
1: Claudia.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánsz?
1: Azt üzenném, hogy nagyon szeretem, és remélem ez így is marad.
0: Mi lesz a ma esti közös programotok?
1: Szerintem ilyen eszegetés, nasizás, palacsinta.
0: Nagyon jó étvágyat a vacsorához.
1: Köszi szépen.
0: Én köszönöm a hívást, az ajándékslágert Tina Turner énekli el a kívánság műsorban. Ez a Typical Male.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Kívánság műsor a Retro Rádió egyik leginteraktívabb és nagyon érzelmes műsora, hiszen itt önök üzennek azoknak, akik a szívüknek kedvesek. Jó estét!
1: Jó napot, szervusz Izabella, Imre vagyok, 60-ból, és szeretnék tőled egy számot kérni. Kértem a múlt héten is, most megkísérlem még egyszer. Meghallgattam egyébként, és a hölgy is hallotta, kaptam visszajelzést, őt úgy hívják, hogy Petrik Éva. És neki szeretnék egy számot kérni, amennyiben lehetséges. És üzenem neki, hogy nagyon várom azt, hogy minél előbb lássam.
0: Kicsoda ő neked?
1: Hát múlt héten beszéltünk, és akkor abban maradtunk, hogy egy ilyen plátói egyelőre, de úgy néz ki, hogy nem kizárólag plátói lesz, hanem már ezt töltött.
0: Jó, és találkoztatok már ti egyáltalán személyesen, vagy?
1: Most fog a hétvégén összejönni a dolog.
0: Ez lesz a legelső randevútok?
1: Ez bizony.
0: Akkor sikerüljön nagyon romantikusan, azt kívánom. Amivel én hozzá tudok járulni, az az, hogy ráhangollak benneteket erre az estére egy szerelmes slágerrel. Szerepérkét jámó, ez szó.

Lesz újabb tartalmas beszélgetések várnak ránk, előtte viszont még azért néhány utolsó SMS belefér a ma esti kívánságműsorunkba. Kedves Izabella, én Szabi vagyok, és Tamásnak Egerbe szeretnék küldeni egy szuper jó számot. Kedves Izabella, Péter vagyok, és Szlovákiából kereslek. A testvéreimet szeretném meglepni a kívánságműsorban. Nagyon szeretem őket. Nekem ők a mindeneim. Hello, Izus! Morról írok most neked. Szép estét mindenkinek. Éppen dolgozom, mint személyi és vagyonőr, illetve biztonsági őr. Ez már a negyedik műszakom ma egyhuzamban. Szeretnék egy számot kérni a most szolgáló kollégáknak és az egész Adient Mor dolgozóinak. Szóljon a Retro összes munkatársának, a hallgatóknak, és neked is, kedves Izabella. Mosbauer Zoltán János Morról írta ezt az SMS-t, és itt van velem még Jani is, aki Németországból keresett. Unokabátyának, Józsefnek szeretne küldeni egy szuper jó slágert. Az apropó az, hogy évek óta nem látta, és nagy örömmel hallana valamit felőle. Az ajándékslágerről a Soho Party gondoskodik.

0: öröm volt önökkel együtt lenni ma is a Kívánság műsorban, holnap folytatjuk. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Rock City!
3: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
1: Holnap reggel várunk Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
4: És a G-Master zenél.
3: 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
5: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
3: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kaputéren,
4: ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
3: Pinteken Győrben a Városháza téren.
4: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
1: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
6: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City!
3: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel.
6: Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben.
3: Rock City! Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kerti gép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
10: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tej szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tej szív vagy sajt szív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaradba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
11: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
12: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
13: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
9: Telefon.
14: Kávé.
9: Reggeli.
14: Kávé.
9: Munka.
14: Kávé.
9: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
4: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.

0: érkezett a Repro Up Kent, a kis kírusú csirkemel a Marnevaltól.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Visszakerülnek a gyermekvédelemhez a javító intézetek. Kevesebb adat is elég lehet online ügyintézésnél. Megloptak egy bolti tolvajt Németországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe a javító intézetek október 1-től. Az erről szóló törvényjavaslatot 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az országgyűlés. Az indoklás szerint már a javító intézeti nevelés szabadság elvonással jár. Elsődleges célja a fiatalok nevelése, ezért jobban illeszkedik a gyermekvédelemhez. Az intézmények tavaly decemberben kerültek a büntetés végrehajtás irányítása alá. Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztetve Vad Róbert rendőr a lezredes.
4: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
3: Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az adatokat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. A hozzájárulás szólhat egyetlen adatlekérésre, 24 órára vagy akár több évre is. A fejlesztés később egyes Európai Uniós ügyintézésekben is használhatóvá válhat. Miközben lopott, őt is meglopták. Egy 43 éves nő először bevásárolt egy németországi szupermarketben, fizetett, majd a szagyrokat a bejáratnál hagyta. Ezután visszament az üzletbe, de ekkor már fizetés nélkül akart elvinni néhány terméket. Egy alkalmazott észrevette és értesítette a rendőrséget. Mire a nő ismét kiment a boltból, már csak hűlt helyét találta a bejárat előtt hagyott bevásárlásának. A rendőröknek így két külön lopási ügyben kellett intézkedniük. Egyikben a nő gyanúsított, a másikban sértett lett. Holnap már igazi kora őszi idő jöhet, napsütésből nem lesz hiány, de a gomoly felhők néha jobban összetorlódhatnak. Futózápor főként keleten, észak-keleten lehet. Délután 17 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől újabb felhők vonulhatnak fölénk, és elszortan el is eredhet az eső. Pénteken néhány zápor még kialakulhat, de a hétvégére már kisimulhat az időjárás. Több napsütés, mérsékelt szél és száraz idő várhat ránk, vasárnap akár 25 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk, ilyenkor tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszó élmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színűnek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Görben úr, a mai beszélgetőtársa, nagy szeretettel üdvözöllek, szia!
2: Szia!
1: Kell azt mondani, hogy milyen régóta várunk rád? Nagyon régóta, mert nagyon-nagyon szeretünk.
2: Aj, köszönöm szépen!
1: Mindent elolvastam rólad, ami az utóbbi időben megjelent.
2: Meg jó hát, Isten!
1: Meg amúgy is van egy csomó kérdésem. A legmeglepőbb az volt, hogy hosszú-hosszú kihagyás után térsz vissza a színpadra. A kihagyásról is, meg a szünetről is beszélgethetünk, de leginkább ez érdekel, hogy mi történik a színpadon, hol történik, hol láthatunk, miben láthatunk.
2: Hát ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, mert volt azért színpadi megmozdulásom, és volt olyan darab, amit éveken keresztül játszottunk Tahitót Lászlóval, de utána valahogy az engem megkeresett, hát nem is tudom, hogy mondjam, milyen típusú műsorok, tehát ami nem fikció, és én ezekben nem éreztem motivációt, hogy ott kellene lennem. Tehát azt mondtam, hogy amíg nem jön egy olyan kérés, egy olyan bekopogtatás, amitől megdobban a szívem, addig én nem fogok megnyilvánulni. Ezt általában a médiában, és nagyon ritkán voltam bárhol. Meggyőződésem az is, hogy nem kell mindig szem előtt lenni. Érdekesebb az, hogyha valaki főleg ennyi évtized kirakatban való élés után egy kicsit visszavonul. Moravec Leventével én a közelmúltban, ez 1980-ban volt, együtt játszottam a volt Radnóti színpadon Fejes Endre Angyalarcú című darabjában, ő maga volt az angyalarcú. Hát rendkívül fiatalok voltunk mi akkor.
1: Akkor is.
2: És azóta valahogy, hát az életünk ugye elkanyarodott, eltávolodott, tehát mi nem voltunk kapcsolatban, míg nem egyszer csak egy üzenetet kapok tőle, hogy szia Nóci, Nóci, szeretnék átküldeni egy darabot, kérlek olvasd el, erre is erre a szerepre gondoltam, hogy ez te lennél. És itt volt egy olyan érzés, hogy a Levent engem megkeresett, akit nem láttam x éve, és hogy ez biztos, hogy valami olyasmi, amire arra vágytam, hogy ellene játszak a rám ragadt imidzsre, és azt mondtam, hogy na ez az, és kérdeztem tőle, hogy hogy jöttem én. Tehát ez egy bátor dolog, mert ugye én vagyok a Linda. Hát én vagyok a rendőr. Lehetett nekem egy korábbi életemben egy olyan periódus, ahol kiképző tiszt voltam.
1: Mert hogy ezt kapod ebben az életben a színpadon.
2: Oldhatatlan szeretetet érzek a fegyveres testületek iránt, és azért itt is van ebben a Gizellában olyan, hogy azért

0: Most már annyit játszott lovon, hogy ő lóvá vált.
1: A lóvá tett Sasi.
0: Igen, és gyönyörűen énekel, és ő maga egy ló, és hát egy nagy konfliktussal kezdődik, mert én vagyok a fedeztető telep vezetője, tehát én ugye ott a instrukciókat adok neki, hogy ő neki mit kell csinálni. Rendkívül szórakoztató. A Kósréka a kanca.
1: Ő is lovat játszik.
0: Igen. Aha. Ők két ló, és Szerednyei Bélával mi vagyunk az emberek. Hajlott korunkra újra.
1: Csak egy zárójelben gyorsan megjegyzem, amikor az én gyermekeim farsangra készültek néhány évvel ezelőtt, akkor valahonnan szereztek egy ilyen lófejet. Nem tudom, hogy hívják ezt, egy maszkot. És akkor is abban mászkáltak, amikor éppen nem farsang volt. Hogy elképzelem, hogy esetleg a Sasinak milyen jól állna ez, de akkor nem derül neki, hogy ő a Sasi.
0: Látszik az arca. Egy stilizált ló, hát nem négy kézláb.
1: Na, ezt akartam, hogy négy kézláb játsz a végül darabot? Nem.
0: Jó. Nem, okay. Hát énekelni nem, de zseniális, ne,
1: ezt meg kellett kérdeznem.
0: Tolom a talicskát, almozok gumicsizmában, és hát rendkívül boldog vagyok attól, hogy valami teljesen más csinálhatok.
1: Nem tudtam, mire számítsak veled kapcsolatban, hogy milyen hangulatban vagy, hiszen nem nagyon látunk, nem nagyon vagy ilyen szituációkban, hogy lássuk, hogy te ragyogsz. És lehet, hogy ennek a darabnak, az Omega a csődörnek köszönhető.
0: Hát igen, szóval valahol ez olyan sorsszerű, én úgy érzem, hogy ez akkor talált meg, amikor már van rengeteg élettapasztalatom és nagyon sok mondani valóm. És de azt jó. Ebbe bele tudom tenni.
1: Ezelőtt mikor volt neked bemutatód? Hány éve láthattak téged ugyanilyen felfokozott állapotban, hogy egy bemutató előtt állsz?
0: 2003-ban, amiről beszéltem Tahitót Lászlóval, igen, egy kétszereplős, és azután volt egy másik felkérésem 2005-ben, de az, hát hogy mondjam, a próba folyamán sok szereplő volt, de valahogy a legfőbb szereplők nem értek rá próbálni, és én úgy éreztem, hogy...
1: De kár, hogy a hallgatók nem látják közben az arcod, ahogy ezt mondod.
0: Kiderült számomra, hogy a premiéren fog először egyben lemenni a három felvonás, úgyhogy mindenki ott van.
1: Ne, ilyen előfordulhat.
0: Igen.
1: És ezt egy rendező vagy egy színház igazgató hagyja.
0: Igen.
1: Aha.
0: Elkezdtek fizikai tüneteim lenni, tehát hogy ott vagyunk 5 nappal a premiére, 6 nappal, és a sugó lép be mindig valaki helyébe. Nem tudtam aludni, fájt a fejem, a gyomrom, tehát hogy ez nem jó, ez nem jó. És akkor az egyik színész mondta is, hogy el se tudom képzelni, hogy mi volt a premiéren.
1: Mi volt?
0: Hát, hogy például a főszereplő bement egy másik felvonásba, egy jelenetbe. És akkor én azt mondtam, hogy én ebben nem szeretnék.
1: De jó, hogy nem voltál benne.
0: Igen, hogy én ebben nem szeretnék részt venni. Itt viszont valahol részben Leventének a személye, részben pedig ugye a szereplőknek a személye. Aha. Nekem egy előzetes garancia volt, aha, arra, hogy ez nem lesz ilyen.
1: Milyen volt bemenni újra és elkezdeni a munkát? A színház vagy a színpad illatát érezni ennyi idő után főleg?
0: Hazatérés volt. Nekem mindig ugye tália temploma, igen, a színház, és ez a szentély. A színpad az egy szent hely. Hát addig, amíg ugye még néztük a szöveget, meg olvastuk, addig hát inkább egy kicsit stresszes volt, de amikor már nem kell gondolkozni az, hogy mit fogok mondani, és az ember elkezd játszani, és úgy rendez Levente, hogy például ez is egy meglepő, nem kiabál. Tehát az, hogy van egy rendező, aki nem ordít, ez nekem valami olyan megnyugtató, és én azért elég sokat kiabálok, főleg az elején, hát rendesen azért oda tettem én azt.
1: A partnerek, akikkel valószínűleg mindegyikkel ismertétek egymást már korábban, ők az elmúlt évtizedekben is folyamatosan színpadon voltak, és rutinból is le tudnak hozni bármit. Hogy a rutinból lehet veszíteni, annak vissza kell jönnie újra, abban ők tudnak neked segíteni?
0: Ez egy rendkívül jó kérdés, mert valóban ők napi szinten állnak színpadon, ahogy én is éltem évtizedeket, igen, hogy naponta, és akkor kérdezik, hogy izgulsz-e, hát az már akkor nem téma, igen, amikor az ember naponta képernyőn van, kamera előtt van, vagy színpadon van. Én úgy voltam vele, hogy azért volt bennem, hát hogy mondjam, tartás, hogy vajon tényleg olyan, mint a biciklizés ez? Mert most itt belépek, és mintha nem történt volna meg ez az elmúlt 20 év. Kellett egy pár alkalom, ahogy egy kicsit úgy megnyugodott a lelkem, hogy ugye a helyemen vagyok, és akkor úgy elkezdett jönni hangerő, elkezdett mert

0: megszólalnia a lélek ebben az egészben, és úgy éreztem, hogy valahogy visszataláltam ahhoz az egyébként valóban erőteljes személyiséghez, akiként én léteztem a szakmában. Annak ellenére, hogy én nagyon sok idő eltelt.
1: Nem hiányzott neked ez az egész, amiben most benne vagy? Vagy így utólag nem gondolsz bele, hogy a francba de hiányzott?
0: Én másfajta életet éltem, tehát én annyit éltem kirakatban, nem tudtam magamnak élni. Tehát olyan életem nem volt, ami az enyém, hanem mindent mindig kifelé, tehát adni az energiát, és szükségem volt ezek szerint ilyenre, hogy legyen olyan, hogy ez most a magánéletem. Tehát, hogy most olyan életet élek vidéken, ami az én életem, ez kicsit hosszabb lett, mint terveztem. Mondta valaki, hogy figyeld meg, hogy el fog érkezni, hogy esetleg öregen, tehát ő ilyen Miss Marple-ra gondolt, hogy ugye Linda nyomoz, akkor a Miss Marple is nyomoz, hogy valakinek majd eszébe jut. Ami felkérés volt, ugye amiket mondtam, hogy színház is volt, azért volt tévéműsor, ilyen-olyan vetét, tehát én ezekben nem megyek el, vagy a Linda folytatása. Tehát ez játékfilmként is két pályázatot ért meg, és 4 nagy kereskedelmi csatorna szerette volna folytatni a Lindát.
1: Azt, hogy ez csak volna, tehát hogy benne van a mondatban, hogy volna, az rajtad múlt, vagy nem?
0: Az utolsó nem. Tehát azt a forgatás megkezdés előtt 4 nappal közölték, hogy mégsem. Ez sorszerű. Tehát én mondtam, hogy a Linda lételeme a mozgás volt. A Linda mindig mozgott, a Linda mindig ment valahová, tehát a mozgást elvenni tőle, és csinálni belőle egy olyan szerepet, mint a James Bondban a Moneypenny, hogy ül az íróasztalnál és utasít, nem szerencsés.
1: Mert hát az már nem Linda, igen.
0: Hát az nem. Úgyhogy errefelé ment volna, és úgy éreztem, hogy ebben van sorszerű, tehát akkor ezt valóban nem kell. Aha. Hogyha ez mindig majdnem létrejön, akkor azt nem kell csinálni. Teljesen más kell csinálni. És most itt van nekem ez a teljesen más, és halálosan élvezem, hogy lehetek az, aki én ma vagyok. Ugye 25 évesen rögzített a közönség, tehát azért vannak ilyen reakciók, akik így megláttam. 2 reakció, egyik, hogy nem változtál semmit, a másik meg, hogy hát csak a hangjáról ismertem meg. Tehát, hogy hát milyen öreg. Milyen öreg.
1: De ilyeneket mondanak, nem szemtől szemben mondják, hanem te hallod ezt, hogy ilyeneket
0: igen,
1: mondanak.
0: Igen, egymásnak. Te figyelj, ez az izé, tudod a tévéből, ez. Hú, ez. Hú, de öreg. Fogadjunk egy pesgőbe. És akkor az egyik oda jön, megkérdezi, hogy tényleg maga az ott, aki a tévébe volt, és akkor ottan belerugott a izé. És akkor mondom, hogy hát én játszottam, igen, valóban ilyet. Gyertem, pesgőt, gyertem!
1: Nagyon kemények az emberek, atya úr is. De milyen jó, hogy így tudsz rajta kacagni.
0: Most kérdezem, mit csináljak?
1: És szerintem meg nem változtál. Nem mondom, hogy semmit, de nem változtál annyit, hogy az embernek ezt a kérdést fel kell tenni, hogy maga az? Tehát ilyen.
0: Igen, alig ismertem.
1: Atya úristen. Na jó. Innen folytatjuk a beszélgetést. Görben Nóra a vendégem a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Görbe Nórával beszélgetünk. Mondod, hogy volt az életednek ugye egy olyan elég hosszúra nyúlt szakasz, amikor azt gondoltad, hogy neked másképp kell élni, és a magánéletedre koncentráltál. Most viszont visszatérsz a színpadra, látod, ez már hozott magával egy rádióinterjút, elképzelhető, hogy nem csak én leszek az, aki kitartóan keresni fog téged, hogy már pedig gyere és beszélj velünk, és nyilatkozz, és mutatkozz meg, hogy erre fel vagy készülve? Hogy ezt hozhatja magával?
2: Természetesen felmerült bennem, de én úgy gondolom, hogy most ebben a pillanatban nekem kizárólag erre kell fókuszálnom. Tehát itt most ez a teljesítmény, amit én önmagam számára kitűztem, hogy én ebben milyen szeretnék lenni, és ezt szeretném megvalósítani. Szeretném nagyon-nagyon-nagyon jól eljátszani ezt a... Hát a közönség meglepődik, tehát ugye megszoktak valamilyennek, ez pedig nagyon nem olyan. Az, hogy ez mit fog kiváltani, az ugye már nem az én kompetenciám. Tehát ott majd akkor reagálok rá nyilván, hogyha valaki más is megkeres, esetleg egy másik színházi vagy filmszerepe benne van, van, mert hát azért ez egy korosztályváltás, szóval itt nincs mese, itt nekem unokám van ebben a színdarabban, de amikor még jártam ilyen úgynevezett castingokra, amik hát rettenetesek, ezt valljuk be, ezt mindenki tudja, régen ezt próbafelvételnek hívták, ahol voltak ketten, vagy maximum hárman egy-egy filmre, itt most ugye még a reklámfilm dobozának a levételéhez is castingolnak, de én a nagymama szerepbe még eddig nem... Tehát mások az energiáim, nem tudom, más, a nagymama az más. És kategorizálni szerintem meg az én személyemet, vagy típusomat nem lehet berakni.
1: Egy skatujába.
2: Nem lehet.
1: Igen. Az, hogy volt ez a néhány év, fogalmazunk így, amíg te magaddal tudtál foglalkozni, és nagyon sok minden történt nyilván körülötted ezekben az években is, hogy neked mennyi időd lesz most erre, hogy te most megint a színésznő legyél. Hogy estéről estére ott legyél a színházban, a színpadon.
2: Hát ezt nem tudom, ez most majd ki fog derülni. Természetesen nyilván meg kell küzdenem azért ezzel a helyzettel, hogy egy ekkorát nyitni a közönség felé. Én egy kicsit visszavonultan éltem.
1: Kicsit?
2: Igen, de van egy Vörös Sándor vers, nem biztos, hogy pontosan idézem, amiben azt írja, hogy 66 éves lettem, ilyenkor az ember már belső utakra indul. De az az út, az legyen szép. És én igyekeztem ezeket a belső utakat megjárni. Voltam a világban több helyen, tehát spirituális központokban is.
1: Erről szeretnék is majd veled később beszélni.
2: És azt hiszem, hogy sikerült olyan mélyre bejutni az én saját központomba, ami ebben a szerepben tud manifestálódni.
1: Én irigyeltelek téged, megmondom őszintén, amikor azt olvastam rólad, hogy te innen nézve a világ másik felén spirituális utazáson veszel részt. Hogy erre neked időd van, hogy erre neked lehetőséged van. És aztán az jutott eszembe, hogy lehet, hogy nem kell irigyelni ezt az embert, aki te vagy, mert lehet, hogy neked erre szükséged volt.
2: Hát nem volt fájdalommentes, azt kell, hogy mondjam. Az első út az még a pandémia előtt volt. Ott egy csoporttal voltunk, és valami megérintett ott a helyen. Ez valószínű, hogy egy karmikus, tehát én csak erre tudok gondolni, hogy ez egy ilyen végzetszerűen szükségszerű hatás volt bennem. Amit keltett az az út, az egy rövid volt egyébként, hogy én ide vissza fogok jönni.
1: Hol volt ez a szellemmondani?
2: Sri Lankán volt. Ott volt egy szerzetes, akivel aztán később nagyon sok konfliktusom volt, és a legnagyobb tanítói voltunk egymásnak. És olyan fura volt, leszálltunk a repülőről, és akkor ugye kötözgetik az ember csuklójára, mormolva, hát áldás, tehát ki is nem értjük, ugye, hát szanszkritül mondja. És én ránéztem erre az emberre, és azt mondtam, hogy én ezzel a férfival együtt fogok lakni. És hát ez egy cölibátusban élő buddhista szerzetes. És együtt laktam vele. Egy férfi templomba laktam én, ahova nem lehet bemenni se.
1: Már eleve a kérdés, vagy hogy kerültél te oda? Tehát mondtad, hogy egy társasággal mentél. Mások, ha pihenésre vágynak, akkor elmennek egy tengerpartra, elmennek kirándulni a hegyekbe, nem tudom. Miért pont oda?
2: Ez az egész olyan volt, hogy amikor vége lett a pandémiának, és kinyitották az országokat, októberben, én november 1-én ott voltam. Megkeresett engem egy magyar származású Dubaiban dolgozó Hungarian Wildlife Warrior, tehát vadállatmentő. Uh-huh. Írt nekem, hogy látja az elefántokat a képeken, és hogy én ott vagyok-e Sri Lankán, mert hogy ők Maldivon vannak a menyasszonyával, aki egy szumátrai lány, és akkor nem jönnék-e? Hát mondom, de. Ez ugye online úgy jelent meg, hogy ismeretlen férfi hívására. Hát azért nem ismeretlen férfi hívására, mert ő elküldött egy podcastot önmagáról, ahol a Friderikusszal beszél 50 percet, hogy nézzem meg, hogy ő kicsoda. És ő tényleg kígyókat ment, tehát mentettünk kígyókat, varánuszt is. Ő éjszakánként is járt a dzsungelba, és vettem egy repülőjegyet. Hát akkor még normális árba volt. És úgy mentem el Kolombóba, hogy ugye hát én őket nem ismerem, hát mondom, lehet, hogy nem is lesznek ott. Ott álltak. Béreltek egy kis autót, és 28 városban voltunk, körbe mentünk az egész szigeten, hegyen, völgyön, vizen, fölmásztunk, lemásztunk, rózsakvarc, hegy.
1: De bocsánat, amikor a repülőjegyet vetted, akkor csak oda vettél, tudtad, hogy meddig fogsz maradni?
2: Egy hónap a vízum, és én egy hónapra. És akkor így, hogy egy hónapig körbe megyünk, neki haza kell jönni, mert most Indiába megy innen dolgozni, ott egy ilyen vadállatmentő központ, ott is van Jaipurban, a munkavízumot neki haza kell jönni. És meg azt mondtam, hogy én december 1-én én nem akarok hazamenni Magyarországra, mert itt 28 fok van, és 28 fokos a tenger, és hogy akkor kérek hosszabbítást, adtak 60 napot.
1: Wow!
2: És akkor kerestem meg a szerzetest, és akkor én elmentem abba a templomba, ami az ő fennhatósága alatt van, és adott egy vendégszobát, hogy addig lakjak ott, majd keresnek ott a hívőknél, nem tudom, ami sose történt meg, de 6 hétig voltam ott.
1: Hát 6 hétig ott lenni valahol, ahol te idegen vagy,
2: és ráadásul nő.
1: Egyedül vagy,
2: nő.
1: És nőként is egyedül vagy egy férfi társaságban, ráadásul nem a hazai ízekkel vannak ellátva, gondolom, az éttermek, vagy nem tudom, a konyhák. Hát azért az egy emberpróbáló dolog.
2: Én így visszatekintve azt mondom, én nem is értem igazán, hogy voltam ennyire bátor ott maradni egyedül. Mert a női szerep ott azért Ázsiában, abban az országban hát nem nagyon nyilvánulnak meg. Uh-huh. Hát én megmondtam a magamét. Szóval itt már jött a Gizella, mert én megmondtam, és így néztek rám, hogy itt egy rövidhajú nő, fehér, white man, hát a white man, és beszél, és mondja, hogy nem ért egyet.
1: Beszél!
2: Mert mondtam, hát ezt én nem csinálom, mert borul mindenki le, meg Buda, és hát azért beleláttam ebbe a buddhista üzletbe, ami nagyon nem tetszett nekem, és ezt is szóvá tettem.
1: Nem penderítettek ki, hogy azért tartottak ott, hogy meggyőzzenek, vagy hogy működött ott ez?
2: Megmondták, mit kell gondolni, érezni, tenni, és mi a dolgom.
1: De te nem voltál hajlandó.
2: És ezt nem a szerzetes mondta, hanem az egyik hívő. Neked ez a dolgod, és megmondta, hogy mit kell éreznem. Hát mondom, akkor most elérkeztünk, azt hiszem, arra a pontra, hogy elmentem, ami hát nagyon-nagyon rossz hallást váltott ki mindenkiből, hogy valaki mer nemet mondani, mer elmenni, és elmentem egy Ayurveda központba, és ott voltam még 3 hónapot.
1: És ott egyetértettél mindazzal, ami történt?
2: Ott engem békén hagytak. Itt nem. Tehát ez a nyomásgyakorlás, ezt én nagyon erős agressziónak éltem meg a buddhisták. Téraváda buddhizmus van, nagyon erős nyomásgyakorlás volt.
1: Akkor az Ayurvédával menjünk tovább, jó? Görbe Nóra a vendégem, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban rövidesen folytatjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Görbe Nórával beszélgetünk, és jelenleg a történetmesélésben a világ másik felén vagyunk. De helyileg most hol? Még mindig Sri Lanka? Tehát ez ugyanaz az ország?
2: Igen,
1: ahol...
2: igen, ez a Hikkaduva, ahol a cunami sajnos a legnagyobb kárt okozta. Ez most egy üdülő falu. Uh-huh. 4 darab óriás teknőssel úsztam reggelenként, ekkorák. Nem tudom, hány évesek lehetnek, de mindig kijöttek a partra. Ez a Turtle Beach, így is hívják. Úsztam, és elnézést kértem, hogy hozzáértem valakihez, és néztem, hogy ez egy teknős, aki mellettem úszik. Tulajdonképpen volt egy hónap, amikor az úgynevezett némasági fogadalmat tartottam, tehát nem szólaltam meg.
1: Azért az egy kemény vállalás, hogy az ember azt mondja, hogy jó, én egy hónapig nem fogok beszélni.
2: Igen.
1: És még a teknősökhöz sem. De ez is egyfajta... Nem tudom, ott ez kötelező, hogy valaki valamit bevállaljon ahhoz, hogy ott legyen.
2: Hát,
1: ott valami...
2: ha látnád az orosz turistákat, mert orosz turistával van tele dél, pezsgőben fürdenek és osztrigát, tehát a turist...
1: Akkor miért oda mennek, ahol mások meg megtisztulnak, vagy valami spirituális utat járnak be? Ezt nem nagyon értem.
2: Hát van ugye kétfajta, van ez a bálnales, meg delfin, meg nemzeti park, voltunk is nemzeti parkba, még a Miklósékkal.
1: A Miklós az az úriember.
2: A vadállatmentő, igen, Gönczi Miklós. Ez a másik vonal, ez nem mindenkiért. Aki úgy egyszerű turista egy hétre oda jön, aha, az nem. Tehát én eleve egy hosszú távra gondoltam, mert hát sok minden szerettem volna, hogyha kitisztul belőlem. Tehát elsősorban a tengerzúgását hallgattam. Ugye én ezt tartom az ős omnak, ami az óceán, és én ott az emberek között éltem. Tehát nem egy szállodának a steril közegében, hanem a helyi emberek között.
1: Felmerül a kérdés, és szerintem a hallgatók engem fejbe vernének, ha nem kérdezném meg, hogy oké, de ott akkor neked el kellett menni dolgozni, tehát ezt miből teremtetted meg ezt a lehetőséget, hogy te ott tudj élni 60 napot, vagy akár még többet is?
2: Rendkívül olcsó az élet. Az én nyugdíjam, hát mondanom sem kell, rendkívül alacsony, és ott ebből meg tudtam élni egy hónapig. Annyira olcsó lakni, tehát hogyha az ember ilyen homestay-ben lakik, ami vendégszoba, aha, az akkor volt 4000 rúpi, az 4000 forint naponta. Laktunk 3000-ért is, de lehet lakni 120 000-ért is naponta, tehát aki akar, van ott 5 csillagos szálloda, csak minek. Igen. Tehát, hogy én az életet akartam látni, az ő életüket, én benne akartam lenni abban a világban.
1: És milyen ez a világ? Milyen benne lenni ebben a világban? Mit ad?
2: Hát délen elsősorban ugye buddhisták vannak, bár hindu templom mindenhol van, és mecset is, de más, mint észak. Ezt azért mondom, mert ugye lezárult ez a karmikus kör, végül is ennek vége lett egyszer csak. Ez meg lett élve általunk, örömmel, fájdalommal, szeretettel, haraggal, tehát sok minden volt.
1: Bocsánat, a több eszemre rá kell kérdeznem, mert rá többször mondott, hogy ott éltetek, ott általatok lett ez megélve.
2: Én erre a közösségre gondolok, akik ott ugye őt úgy hívják, hogy monk, ez szerzetes, tehát a pap, az a szerzetes, igen, és voltak fiúk, akik a little monkok, akik ott éltek velünk. Most már azt hiszem bomlik föl, mert voltam azóta úgy, hogy szeparáltam tőlük, uh-huh, és voltam úgy egy ilyen búcsú úton, hogy fönnmaradtam a főváros és a repülőtér között. Meglepő módon kizárólag katolikus templomok vannak, Jézus integet minden sarkon, embernél nagyobb szoborként, és keresztek vannak a kocsikban, tehát hogy ugye mi arra lettünk terelve már eleve az elején, hogy itt a buddhizmus bölcsője és a... Mm. Ez egy üzlet. Ezt kőkeményen csinálják, te vagy a white man, mm-hmm, aki gazdag, mert oda tudtál menni. Nem feltétlenül szeretnek, bár mosolyognak, mert te haza fogsz menni.
1: És majd elmeséled mindenkinek, akik majd szintén vesznek egy repülőjegyet, és viszik oda a pénzüket.
2: Sajnos, hát ilyen érzelmi manipuláció is dolgozik ebben. Idősebb nők azok a legjobb célpontok. Tehát én mindenféleképpen nagyon megfeleltem ennek a célpontnak, hogy lecsatornázzák a bankszámlát. Hoppá. Tehát ez erről szól, hogy te rendszeresen, mert amennyiben nem, tehát hogyha fizet, nagyon szeretnek, látszólag, uh-huh, ha nem fizetsz, adománynak hívják, igen, felajánlásnak, akkor te bizony rossz ember vagy. És ezt éreztetik veled.
1: És amikor az ember erre rájön, akkor nem mondja azt, hogy hát szép hely, jó, hogy zúg a tenger, de nem akarok veletek, nem akarok köztetek?
2: De.
1: Akkor döntöttél úgy, hogy hazajössz?
2: Igen.
1: De közben meg mégis valahogy, ahogy mesélsz róla, meg meséltél róla, mert olvastam erről, valahogy mégis jó élményként élesz benned, vagy olyan élményként, ami hozzátett ahhoz, akivé váltál emiatt.
2: Ez egy szükségszerű út volt, én úgy érzem. Kivitelezhető anyagi tekintetben töredékéért lehet ott létezni, mint itt, hiszen ruha nem kell fűtened, az ételt pedig kifogják a tengerből, és te most elmondanám, hogy milyen árakon lehet étkezni, az itt nem létezik ilyen.
1: Jó, de nem tudtál lenni csirkepörköltet nokedlival?
2: Hát azt nem, viszont volt helyette, nem tudom, minden, amit a tengerből kihoztak, meg folyami ilyen hatalmas kagylók, mangrove szigeteken fogott kagylók, meg nem tudom micsoda, és akkor azt árulják ilyen pár forintért. Szóval egyszerűen...
1: De ez nem jelentett neked gondot, hogy ilyeneket fogyasz? Mert vannak sokan, akik elmennek örömmel tengerpartra, de nem eszik a tenger gyümölcseit, meg vágyják a lángost továbbra is.
2: Én csak azt tettem, hát volt ott pizza hát. Nagyon érdekes volt kreativitásuk, hogy a KFC is ott van. Az egyik városban ki volt írva, hogy KFC. Néztük, a KFC a következőnek volt a rövidítése, Kevin Food Center.
1: Wow!
2: Kevin.
1: És megy a turista, és de jó, hazai ízek idézőjelben, és közben
2: bementünk a Kentucky Fried Chickenbe, és tudod, mit adtak köretnek? Rizst.
1: Amit sehol máshol a világon nem
2: a világon köretnek. Sehol, és mondom, hogy ezt nem hiszem el. Ah. És nincs krumpli? Nincs. Rizs van.
1: Jó, hát ott az terem meg. Hát egyébként meg tök jó, hogy a helyi ízeket is hozzá tudják
2: tenni. Igen, és aztán megpróbáltam egy lazányét, ami csirkéből volt, és akkor azt mondom, hogy soha tehát az olasz ételt azért ne itt. De van nekik murunga köri, az például egy rendkívül egészséges, ilyen kicsit ilyen hosszú zöld bab, és akkor az köri az olyan erős, hogy százas zsebkendővel még. Tehát ezek élmények voltak, de az igazán a lelki folyamat volt ebben az, ami valahol látod, hogy ehhez a darabhoz vezetett el. Hogy az ember le tud ásni önmagában olyan mélységekig ilyen hatások által, mint amik ott értek, ami egy ilyen normál hétköznapi életben, ahogy működünk, nem feltétlenül történik meg.
1: Most megint tartunk egy kis szünetet, de ezzel kapcsolatban még vannak kérdéseim, lehet?
2: Persze.
1: Görben Óra a vendégem a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Görben Nórával beszélgetek, a világ másik végén jártál, úgy érzem, hogy sok mindent ott hagytál, amit ott kellett hagyni, de hogy hazahoztál-e valamit? Tehát, hogy az, amit ott te megtapasztaltál ezen az úton, azt te tudod-e a mindennapokban itthon alkalmazni? Vagy ott tényleg megtisztultál, és itt ugyanúgy folytatódik az élet, mint mielőtt Sri Lankára mentél volna?
2: Ez is egy nagyon-nagyon jó kérdés.
1: Köszönöm, mert
2: amikor legutoljára elindultam haza, akkor egy lagunaparton voltam a reptér mellett, és azt mondtam, hogy most itt leteszek egy csomagot. Ez olyan, mint hogyha a hamvakat beleszórnám a Dunába. Ez volt ez, ennek vége van, ez egy természetes halált halt dolog, de ami a tartalmi része, az valahol a szívről szól, rendkívül erős hatásokat kaptam. El kell mondani, hogy volt tényleg egy pár olyan pillanat, hogy olyan szinten ütött szívem valami, hogy nem kaptam levegőt. És ezek elindítanak nem csak megtisztulást, hanem egy nyitást, egy olyan legbelsőbb lelki tartalmaidat mindenféle gond nélkül és torok blokk nélkül el tudod mondani, ki tudod fejezni, és ezt én megéltem többször ezekben a konfliktusokban, mert azért volt, tehát az, hogy a te erőd, az a saját forrásod, az az erő, hogy ahhoz te hozzáférjél, na ebben segített ez az egész.
1: És amikor hazajöttél, akkor az ismerőseid, akikkel korábban is kapcsolatban voltál, akár napi kapcsolatban, érzékeltek rajtad valami változást? Mondták, hogy egy másik Nóra jött haza, mint aki kiment?
2: Egyrészt igen, másrészt nagyon érdekesen cserélődnek az emberek körülöttem.
1: Tehát, és ez is ennek a hatása, hogy te azt
2: egészen
1: gondolod?
2: Biztos. Egészen biztos. Barátságok szűntek meg, váltak le rólam emberek, és jöttek új emberek, és jött egy új minőség, ami például ez a színdarab, és a benne szereplő emberek. Tehát ez az intelligencia szint, ami mondjuk egy próbán, vagy ezen az előadáson összeadódik ennek a 4-5 embernek. Ez egy más minőség, mint ahol én azokat az éveket töltöttem, amit a magánéletnek titulálok. Tehát amikor magamnak éltem, magunknak, tehát ugye család volt, és végül is ezeket az embereket én elvesztettem, tehát sok mindenkit vesztettem el, viszont megtaláltam saját magamat.
1: Köszönöm, hogy ilyen őszintén és nyíltan beengedtél mindabba, ami történt veled itt az elmúlt években, évtizedekben. Viszont vissza kell mennünk az időbe, és megint csak azért, mert a hallgatóink valószínűleg engem fejbe vernének, megint ezt mondom, ha nem kérdezek rá a Lindára, te magad is kiejtetted a Linda nevet, nem gondolom azt, hogy mondjuk ez ilyen tiltott dolog lenne, hogy erről nem beszélsz, bár azt is mondtad, hogy tök jó, hogy ezzel a színdarabbal, és ezzel a szereppel, a Gizellával, az Omega a csődörben le tudod vetni magadról a lindaságot. Hogy azért ez egy baromi nehéz dolog. Tehát, hogy az ember megkapott valamit a sorstól, ami felemelte őt a csúcsra, és aztán ez annyi mindennek szabhatott gátat, amiről én nem is tudok, de azt gondolom, hogy jól gondolom, hogy ez sok mindenben téged megakadályozott, hogy te voltál Linda.
2: Igen, amikor főiskolásként elkezdtem forgatni, 3. éves voltam, és Lázadó tinédzserek sorozatát játszottam el. Játszottam játékfilmben, nagyon sok tévéfilmben, tévéjátékban. Amíg a Linda, mint mini sorozat volt, tehát még 3 részes, addig még tartott ez, hogy sok minden másban is játszottam, de amikor ugye már a 10 részeket csináltuk, a 7 a 3-hoz, utána még 7-et, ez olyan szinten zárt be végül is, azt kell, hogy mondjam, egy kalitkába, hogy úgy már nem gondolkoztak bennem. Mert hát ő a Linda, tehát én úgy gondolom, hogy valószínű, hogy oka volt, tehát azért volt egy pár szerep álmom. Nem éreztem, hogy azok az emberek már bennem gondolkoznak, mert hát, hogy ő a Linda.
1: Túl nagyra nőtt benned, vagy általad Linda.
2: Túl nőtt, igen, és...
1: El tudom képzelni, milyen lehetett ebben az időben színházba járni. Nem tudom, hogy akkor voltak-e darabok, amikben játszottál, de nyilván, amikor te megjelentél a színpadon, akkor suttogva az egész nézőtér mond Linda.
2: Volt olyan, Linda. Igen, ez 84-ben volt, akkor már ment a tévében, Fehérváron, Már Gyula rendőr rendezte, Töröcsik Marival játszottam, Andorai Péterrel, az egy dráma volt. Uh-huh. És ment ez hang. Figyelj már, ez a karatés csaj. Tehát tényleg volt, és azért ez így nem jó.
1: Hát nem jó neked, nem jó a darabnak, nem jó a többi színésznek, társaknak ott veled.
2: Igen.
1: Érezted valaha, hogy rossz döntés volt Lindának lenni? Ha vissza lehetne menni, tudva mindazt, amit most tudsz, elvállalnád megint Lindát?
2: Hát ez egy összetett dolog volt nagyon akkor, amikor elkezdtük, az ugye egy film volt.
1: Igen.
2: Utána csináltunk kettőt, és akkor hát ez is siker lett, akkor lett 10. Azért azok hosszú 8 hónapos forgatások voltak, fizikailag is nagyon nehéz volt, és egyensúlyban maradnom nagyon nehéz volt közben. Hát, hogy ma belemennék-e egy ilyenbe, hát azért nem fog előfordulni, mert azért röpködjek jobbra-balra, szóval azért nem. Meg hát rengeteg kritika volt, és elején ugye hát ütötték, vágták, most már a popkultúra része, tehát egy nagy változáson ment át a köztudatban, meg a kritikai megnyilvánulásokban.
1: Hát egy igazodási pont tulajdonképpen, hát Linda előtti és Linda utáni.
2: Mondták nekem még férfi kollégák is, hogy hú, egy ilyen szerepre vágyom. Kritizálták a verekedi mindent, meg ha sikolj, mintha én találtam volna ki, tehát hogy hú, milyen ideges, ott sikít, borzasztó.
1: Hát ez volt a feladat, kész.
2: Igen, igen. Én csak annyit tudok erről mondani, mindig azt mondtam, hogy ha ez ilyen szerinted, akkor miért nem csinálsz te egy jobbat, és akkor én azt el fogom ismerni, hogy tényleg az, amit te csinálsz, az ennél sokkal jobb. Eltelt 35 év, 40 év, és senki nem csinált ilyen filmet, hogy ő ott egy epizódban két ilyen verekedős, koreografált verekedés végzett férfi se.
1: Én most ezen gondolkodom, hogy a tévé műsorok és sorozatok, mondjuk az amerikaiakat nézem, vagy akár az ausztrál elhíresült sorozatokat, ott is voltak hasonló szereplők, akikre ráégett egy-egy szerep, de Magyarországon nem tudok rajtad kívül még egyet mondani, akire annyira ráégett volna egy szerep, mint rád Linda.
2: Hát, igen.
1: Ez két dolgot jelent, hogy baromi jó voltál benne, tök jól csináltad, tök hitelesen, és mindenki elhitte, mindannyian elhittük, hogy ez te vagy, ez a te életed.
2: Igen. Ez nagyon érdekes, hogy ugye az, hogy könnyű neked, ezt én rengetegszer hallottam, és mindig kérdeztem, hogy vajon miért könnyű nekem. Mi a könnyű ebben? Hogy magadat játszod. Na most, hát aztán, ha valakit nem, én a klasszikus baletten felnőttem, ritmikus sportgimnasztikában versenyeztem. Életembe bele nem rugnék egy emberbe. Tehát, hogy én magamat játszottam szerinte, akkor valószínűleg jól csináltam.
1: Nagyon.
2: Mert mindenki azt mondta, hogy ettől magadat játszod. Hát egy túrót játszottam magamat. Elmentünk forgatni a rendőrtiszti főiskolára, jöttek oda lányok, hogy nyilatkozzak az egyetemi újságnak. Hogy mondjam már el, hogy mennyit változott az intézmény, mióta én ide jártam.
1: De nem jártál oda soha.
2: Hát a filmbe igen.
1: Te voltál igen. Az, tehát hogy nekünk nézőknek úgy tűnt, hogy olyan nincs, hogy Görbe Nóra, olyan van, hogy Görbe Nóra Linda.
2: Igen. És rendőr.
1: De az emberek, a közönség baromira szeretett, akkor a 80-as években kilépni az utcára Görbe Nóraként, szinte lehetetlen volt, hogy valaki ne szólítson meg.
2: Igen, nem lehetett létezni. 5. kerületben laktunk, kislányomat levittem volna mondjuk hintázni a játszótérre, akkor egy egész iskolai osztály köré. Linda, Linda, Linda, Linda, Linda. Valóban létezni is nehéz volt, tehát ez a napszemüveg, kala, ami minden, ne is lássanak. Egy nagyon népszerű, de ők, akit szerettek, az nem én voltam, hanem az az image volt. Ez egy ilyen kicsit skizofrén dolgot okozott. Mondjuk beszélgettem valakivel, és ez legyen akár egy riporter is, tehát ez sokszor előfordult, hogy megkérdeztem, hogy hallja, amit én mondok? Mert mintha nem velem beszélgetne. Tehát ő valakivel beszélgetett, akit elképzelt, igen, azok után, amit látott a tévében, de hogy én nekem ahhoz már nincsen közöm. Én azt akkor eljátszottam, és akkor annak ott vége volt.
1: Karakterrel szeretett
2: igen,
1: volna beszélgetni.
2: És ő azzal engem beszélgetett, és akkor én így integettem, hogy én itt vagyok, és mondok valamit, hallja?
1: Fú, borzasztó lehetett az.
2: És tessen már sikítani egyet. Fele tetszik-e tudni még emelni a lábát? Azt is megszoktam.
1: Ilyen kérdés. most, ha megismernek, mert gondolom, hogy megismernek, mert még egyszer mondom, hogy nem változtál.
2: Hol a klumpa? Megvan még a babetta?
1: Ilyeneket kérdez.
2: Igen.
1: Akkor kifejezetten jó, hogy most akkor végre van egy darab, ahol megnézhetünk, és ez nem jön elő többet.
2: Hát én remélem, hogy nem fog elhangzani az első sorból, hogy te figyelj, az a karatés, vagy tudod-e fűző, ilyen öreg már. Hát... Bármi lehet.
1: A zenei múltad is elég jelentős, és most új értelmet nyert az egyik legnagyobb sláger, a Ne Bánts. Most, ahogy elmesélted, hogy mi minden történt veled abban az időben, amikor futott a Linda, akkor ez nekem fel sem tűnt, hogy a Szikora Robival közös dal, a Ne Bánts akár szólhat erről is, hogy hagyjatok már békén, hát... Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a mosolyt, köszönöm a nagyon értékes gondolatokat, jót beszélgettünk. Köszönöm.
2: Én is köszönöm.

0: műsorajánló.
1: Rock City!
2: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
0: Holnap reggel várunk Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
3: És a G-Master zenél.
2: 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
0: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor!
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
2: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
3: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
2: Pinteken Győrben a Városháza téren.
3: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
2: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
0: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
0: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
1: Rock City!
2: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben.
1: Rock City!
2: Itt a Retro Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
7: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
6: Mit is mondott? Artrevin?
7: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
6: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
7: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
8: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
0: A reklám után...
2: Hírek a Retro Rádióban.
9: Beköszönt a csillagászati ősz. Alacsonyabb inflációt céloz meg a jegybank. Medvesét át be egy székely udvarhelyi iskola udvarára. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Holnap hajnalban beköszönt a csillagászati ősz. Elérkezik az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján közel azonos hosszúságú a nappal és az éjszaka. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta a rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
10: A Föld tengelyfedesége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
9: Alacsonyabb inflációt céloz meg a Magyar Nemzeti Bank 2028-tól. Ez nem azt jelenti, hogy az árak 2,5%-kal csökkennek, hanem azt, hogy a jegybank arra törekszik, évente átlagosan ennyivel dráguljanak a termékek és szolgáltatások a jelenlegi 3%-os cél helyett. A 1,5 és 3,5% közötti tolerancia sávot továbbra is fenntartják. Varga Mihály jegybankelnök szerint a mérsékeltebb áremelkedés segíthet megőrizni a fizetések és a megtakarítások értékét, hosszabb távon pedig alacsonyabb kamatokhoz is hozzájárulhat. Megöltek egy önkormányzati képviselőt Taktakenézen, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Szapola János erőszakos bűncselekmény áldozata lett, közölte Bihari Zoltán a térségországgyűlési képviselője. Az áldozat a Római Jó Egyesület jelöltjeként szerzett mandátumot a 2024-es önkormányzati választáson, és tagja volt a település roma nemzetiségi önkormányzatának is. Medvesét állt be egy belvárosi iskola udvarára Székely udvarhelyen. Az állatot este rögzítette az intézmény biztonsági kamerája, értelmes szól. A város alpolgármestere szerint egyre gyakrabban jelennek meg a medvék a lakott területeken, a problémát pedig egyetlen önkormányzat nem tudja megoldani. Dávid Endre arra kérte a helyieket, hogy minden észlelést azonnal jelentsenek a hatóságoknak, hogy még azelőtt közbeavatkozhassanak, hogy baleset történne. Holnap többnyire napos, gomoly felhős időre készülhetünk, bár időnként jobban összeállhatnak a felhők. Zápor csak kevés helyen fordulhat elő, nagyobb eséllyel keleten és északkeleten. Délután már csak 17 és 22 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat felől átmenetileg több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, délnyugaton akár zivatarral. Pénteken maradhat a változékonyabb idő, de úgy tűnik, hogy hétvégére napos, száraz idő ígérkezik, 19-25 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk, ilyenkor tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszó élmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színünknek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam, hát éppen csak egy pár napot tartózkodik Magyarországon, de hál' Istennek itt van Gönczi Miklós, aki, hát most titulusokat fogok mondani, vadállatrehabilitátor, állatvédő, kígyó szakértő, ezeket jól mondom? Szia, üdvözöllek!
2: Igen, hello, sziasztok! Hello.
1: Ha valamit kihagytam, akkor majd ezt mind be fogjuk botolni itt az előttünk álló időben. Mi az, hogy most pár napot vagytok Magyarországon? Ugye a feleségeddel együtt érkeztél, ő is itt van a stúdióban, de ő nem beszél magyarul, igen. De mondjuk a köszönöm szépen, azt nagyon szépen el tudtam mondani, hogy valamennyire azért tanítod őt. Mennyi ideig tartózkodtok Magyarországon, és miért?
2: Hát még egy napot igazából, és holnap után megyünk vissza.
1: Élnek itthon értelemszerűen rokonok, akiket ilyenkor meglátogattok, barátok.
2: Természetesen, hál' Istennek, szüleim élnek, nagyon jól tartják magukat, egészségesek mindenki, úgyhogy őket mindig meglátogatjuk.
1: És hol van a ti otthonotok? Ti hol éltek?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát most már az utóbbi 46 évben azt tudom mondani, hogy volt otthonom, hol itt, hol ott. És amikor elmentem valahova utazni, nyaralni nem nyaralunk, hanem mi utazunk. Tehát nem ez a tipikus, hogy beülünk egy szállodában, hanem hogy utazunk. És mindig kérdezték, hogy hú, de hogy honnan jöttetek, és mondtam, hogy innen, és akkor ott laktok, mondom, ott a házatok? Nem. És akkor hol jön? Itt. De tudja, hogy itt, hát itt, most itt vagyok nekem, én gyakorlatilag én egy
1: de ilyen nincs egy olyan otthon, ahol azt mondod, hogy na elmegyek haza.
2: Jelenleg Indiában van az otthonunk, ott élünk, most már 3 éve, azelőtt Dubajba, illetve Abu Dhabiba voltam.
1: A munka miatt laksz Indiában?
2: Abszolút, teljes mértékben. Igen.
1: És mikor indultál neki? Hány éves voltál, amikor azt mondtad, hogy mert nyilván itt nőttél fel Magyarországon.
2: Ja, igen. Ahogy tulajdonképpen felnőtt lettem, és elkezdtem a munkát vállalni, dolgozni, élni, azt csak külföldön. Tehát Magyarországon gyakorlatilag gyerek voltam.
1: Tehát még téni voltál, amikor neki indultál?
2: Igen. Középiskola után elmentem 1 évet Kanadába, ott egy kicsit, hogy tanuljam a nyelvet, stb. De már ott is dolgoztam környezetvédőként, a tavakba mértük a higany szennyeződést, tehát ilyen önkéntesként, tehát mondjuk abból nem éltem meg, úgyhogy el kellett mennem mást is csinálni.
1: De nyilván nem ezért mentél Kanadába, hogy ott mérhesd a tavakban a higany szennyeződést.
2: Igen, de az úgy érdekel, tudod, hogy már akkor is érdekelt az én dolog. Onnan én Tenerife-re mentem, tehát hazajöttem Kanadából, és 3 vagy 4 napot töltöttem itt, karácsony, szenteste, következő nap, és akkor kaptam egy telefont egy nagyon jó barátomtól, hogy ő Tenerife-n él már 2 év, és hogy milyen jó, és hogy meleg van, és így meg úgy, és akkor tulajdonképpen én azóta utána ott kimentem Tenerife-re, és ott maradtam, tehát én ott kész. Ott volt az otthonom, tehát azt mondhatom, hogy ez az otthonom.
1: Ha meg kellene állapítani, hogy mikor derült ki számodra, hogy neked a foglalkozásod, vagy a hivatásod mi lesz? Tehát, hogy ez mikor derült ki számodra, hogy neked mi a hivatásod?
2: Az én agyamban ez nagyon hamar, tehát én nagyon pici

0: vagy ez így bebizonyosodott, hogy de, igen, én erre születtem, és ezt egész kiskoromtól tudtam, éreztem. Tehát, hogy gyerekkortól.
1: De ezért indultál el Kanadába is? Hogy majd ott is kergeted az állatokat? Hát ott azért...
0: Ott még igazából kalandvágy, meg ugye... meg tehát én így magamba fektettem úgy olyan szinten, hogy elmentem például Kanadába, hogy na most akkor én megtanulok angolul, mert én az iskolában oroszul tanultam. Mielőtt elmentem volna mondjuk egy magántanárhoz itt, én sokkal ilyen extrémebb ember voltam akkor is, meg vagyok. Én akkor mondtam, én kimegyek Amerikába, először úgy volt, és majd én ott jól megtanulok angolul magamtól. Egy barátommal megbeszéltük, hogy megyünk, és az utolsó héten ő lemondta, hogy hát ő az anyukája fősztje nélkül nem mer kijönni, és akkor majd én sem megyek, mondta nekem. És akkor én már csak azért is azt mondtam, hogy na majd akkor én ezt megmutatom.
1: Te meg el voltál anyukád fősztje nélkül.
0: Én meg el, abszolút. És akkor mondjuk Amerikában nem tudtunk, mert oda nagyon bonyolult volt abban az időben még a vízum. Bementünk egy utazásra, vagyis én bementem, és kérdeztem, hogy akkor hova lehet, és mondták, hogy Kanadában nem kell vízum. Hát mondom, az ott van. Tehát Toronto, New Yorktól nincs messze. Akkor Torontóba kérnék egy repülőjegyet, és megvettem, és kimentem úgy, hogy senkit nem ismertem, két szót beszéltem angolul.
1: Hát miből volt erre pénzed, ha turkálhatok a zsebedben?
0: Jó, hát hogy nagyon-nagyon élelmes gyerek voltam, tehát hogy én az iskola mellett én dolgoztam, tehát hogy én például csináltam egy büfét az állatkertben annak idején, a budapesti állatkertben, ott önkénteskedtem is gyerekkorba, és utána meg egy büfét csináltam, és abból tudtam félretenni pénzt.
1: Amit már kifejezetten azért tettél félre, mert tudtad, hogy neked mi lesz a...
0: Igen.
1: A cél.
0: Nem is volt kétségben, nem, hogy én most ebből akármi mást vennék, csak magamra fordítani, hogy tudjak menni és megvalósítani az álmaimat.
1: Jó, de nyilván nem egy vagyonnal érkeztél
0: hát
1: meg
0: nem,
1: Kanadába.
0: Természetesen nem.
1: Tehát... És ott egyből lett melót? Tehát, hogy kimegy oda egy 19 éves gyerek és azonnal kap melót Kanadába?
0: 10 napot voltam kint, és utána 10 nap után eldöntöttem, hogy ez nekem nem jó. Tehát itt nagyon hideg van, az emberek nagyon ilyen maguknak valóak, rengeteg ilyen nagyon fura szerzett mászkált Torontóba, és akkor mondtam, hogy jó, hazamegyek, de mondom, mielőtt hazamennék, hogy ne legyen már az, hogy én most itt
1: csődöt mondtam.
0: Igen. Mondom, keresek egy melót. És tényleg ez is sorsszerű volt, hogy fölcsaptam, akkor újság volt, nem volt internet. Fölcsaptam egy újságba, paprika étterem. Keresnek embert. Fölhívtam őket, és mondták, hogy hát most nem keresünk, már megvan az ember, de jöjjek be és beszélgessünk.
1: Magyar étterem, paprika étterem.
0: Egy ilyen 56-os disszidensek csinálták, és akkor bementem, és nagyon szimpatikus voltam neki, és mondták, hogy persze, maradj itt, adunk szállást, pénzt, minden, dolgoz nekünk.
1: Tudtál, nem tudom, főzni, vagy bármit?
0: Hát én tehát, úgy főzök, kérlek szépen, mint Gordon Ramsay. Tényleg, nagyon jól főzök.
1: Tehát ki fogja ezt bebizonyítani?
0: Jó, nyilván, akkor nem, de úgy voltam vele, hogy segítek. Aztán mondták, hogy ne főzzek, mert akkor az emberek nem látnak, hanem engem lássanak az emberek, és így kidobtak, hogy akkor én segítsek felszolgálni. Tehát így felszolgáltam két napot. Két napot dolgoztam ott.
1: Mert jó képű gyerek voltál, és inkább...
0: Hát igen, szerintem szerettek. És két nap után találkoztam egy magyar ismerősömmel, teljesen véletlen, ki bejött az étterembe, mondta, hogy hát figyelj, mennyit keresem, mondtam neki, hogy mennyit keresek, mondta, hogy ő nála, hogyha oda megyek dolgozni, ő van, akkor ötször ennyit kereshetek. És mondom, hogy kell oda messze, egy telefon, és holnap kezdhetsz. És akkor így.
1: És az hol volt?
0: Ugyanott Kanadában. Ő ilyen épületeket újított föl.
1: Egy újabb szakma.
0: Hát igen. És akkor én oda mentem és segítettem. Tehát így festettem ilyen Teddy Hengerrel. Hát azt nagyon jól megfizették akkor. Tehát, hogy így azért tudtam akkor keresni pénzt, úgyhogy közel egy évet ott voltam.
1: Na de aztán mikor jöttek be az állatok, ezzel megyünk tovább, jó? Gönczi Miklós a vendégem a Retro Rádióban, az Avaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Lőnci Miklós, aki mindent tud az állatokról, állatvédő, vadállatrehabilitátor, kígyós szakértő, a mai beszélgető társam. Ahogy meséled a történeted, azt mondod, hogy voltál szakács, dolgoztál építkezésen, festőként. Mikor jött be az, hogy te végre foglalkozhatsz az állatokkal, és mondjuk abból meg tudsz élni?
2: Én már gyerekkoromban is foglalkoztam az állatokkal, nyilván ebből nem éltem meg. Ez soha nem volt nekem terve, hogy én ebből szeretnék megélni. Én ezt szeretném csinálni, de azt soha nem gondoltam, hogy én ebből meg is fogok tudni élni. Talán én ezért is lettem szerintem sikeres a szakmán belül, mert nem ez hajtott. Tehát abszolút nem ez hajtott, hogy ebből mennyi pénzt tudok keresni.
1: Tehát mindig dolgoztál kezdetben mellette valamit, amiből mondjuk volt pénzed, és ez egyfajta hobbiként vagy szenvedélyként ott volt jelen az életedben.
2: Ez így volt, igen. Extrém dolgokat csináltam.
1: Mondj példákat.
2: Ipari búvár lettem, tehát az egy ilyen nagyon durva meló, tehát így a víz alatt ilyen 5-6-8-10 órát.
1: Hát azért azt gondolom, hogy ilyen nagyon súlyos tanfolyamokat kell elvégezni.
2: Hát, ez egy éves tanfolyam volt, ezt elvégeztem.
1: Közben mellette dolgoztál?
2: Mellette dolgoztam, például akkor, amikor ezt végeztem, akkor egy edzőteremben dolgoztam, mint személyedző.
1: Na de ahhoz is kell valami féle végzettség.
2: Olyat is, de hát ez egy ilyen fél éves tanfolyam volt. Tehát például ez az edzőteremes olyan volt, hogy ez Tenerife-n volt, akkor egy edzőteremben dolgoztam a rendőrségen, mert ott fordítottam is. És akkor rendőröket ismertem, és mondták, hogy gyere ide.
1: Várj. Biztos nagyot ugrottunk, de elmentél Kanadába úgy, hogy te oroszul és magyarul tudtál, de angolul szerettél volna, majd egyszer csak Tenerife-n fordítasz a rendőrségnek.
2: Igen, eltelt egy pár év közben Tenerife-n.
1: Ott spanyolul beszélnek, ha jól sejtem.
2: Igen, nagyon jól megtanultam spanyol nagyon hamar.
1: És addigra már angolból is perfekt volt.
2: Hát nem perfekt, de
1: perfekt.
2: Igen.
1: Hány nyelvet beszélsz most?
2: Hát spanyol, angol. De azért mandarin, kínai, japánul, tehát el tudom azért magyarázni. Például én nagyon sokat voltam Kínában, én Kínában megyek egy étterembe, és tudok rendelni, el tudom mondani, hogy ez finom, ez nem, tehát így meg tudom értetni magam, de japánul is.
1: Na és akkor fordító voltál Tenerife-n a rendőrségen?
2: Igen, tehát fordító tolmács, ilyen szinkron tolmács, hogyha bajba került egy magyar, akkor engem hívtak egy időbe, és akkor én mentem oda a rendőrségre, vagy akár az előzetet letartóztatok.
1: Ilyen is volt? Igen, a magyarok a Tenerife-n?
2: Igen, bizony.
1: Nem már.
2: Akik csempésztek bizonyos ilyen illegális dolgokat,
1: tévedés, hát.
2: És akkor engem hívtak, hogy segítsek fordítani, mert hogy nem tudták megérteni magukat. Igen.
1: Közben tanultad a ipari búvárkodást.
2: Mert az egyik rendőr egyébként így ipari búvár is volt, és ő mondta, hogy fú, hát ez annyira jó, és ez nekem az nagyon megtetszett valahogy, hogy a víz alatt és akkor hegeszteni, és én óriás hajók alatt búvárkodni.
1: Kicsit veszélyes, gondolom azt téged
2: nagyon vonzott. Veszélyes. Életemben soha nem kerültem, halál közeli élményem nem volt, csak a víz alatt. Csak, soha.
1: De ott ipari búvárkodás közben?
2: Igen,
1: hát ott többször. Nyilván be vagy öltözve, van oxigéned, van minden.
2: Hát ez nem ilyen egyszerű.
1: Nem?
2: Tehát van oxigéned, de az ki van mérve, ugyanis ugye kétfajta oxigén lehetőséged van, vagy a palack, vagy pedig föntről kapod,
1: igen.
2: De ott vannak lehetőségek, hiba például, hogy megáll a kompresszor, és akkor nincs levegő. Uh-huh. És te ott nem tudsz szólni, hogy hé. És volt olyan, hogy például be kellett másznom éjszaka, mondjuk 11-kor egy ekkora nyílásban, amiben épp hogy befértem, ilyen körülbelül 2 perc volt, mire befértem, és ott kompresszorról, tehát kívülről kaptam a levegőt, és bementem, és elkezdtem volna dolgozni, és nem kaptam, tehát nem tudtam levegőt venni. És ott nem voltam fölkészül, hogy na most bent tartom, és akkor azt mondtam, hogy na most ennyi. Tehát 2,5 perc volt, mire bementem, hát legalább 3,5, mire kijövök, mert hátrafelé nem látok.
1: Úgyhogy nincs egy ilyen gomb, amit ilyenkor megnyomsz, vagy megrángatod a zsinort, vagy valami.
2: Ezt rángathatod. Tehát ezt ki se tudnak téged onnan húzni. Tehát ez nem
1: hát jó, csak akkor érzik, hogy bajban vagy.
2: Elgondolkodtam, hogy miért kell nekem ilyen dolgokat csinálni. Miért nem tudok egy, mit tudom én, akármilyen normális munkát. De körülbelül 40 másodperc telt, talán még annyi se el, és akkor beindult. Az történt, hogy kifogyott a benzin a kompresszorból.
1: De azt ők észrevették nyilván.
2: Igen,
1: akkor
2: rögtön
1: ott
2: is már töltötte, be is rántotta, és akkor ment tovább. De hát nekem
1: bocsi,
2: az a 40
1: bocs.
2: Igen, körülbelül így volt, igen. Bocs, igen, és közben lógott a joint a szájába, és mondta, hogy bocs, tesó.
1: De azért elvégezted lenne a munkát utána, tehát nem egyből jöttél ki.
2: Ja, persze, megcsináltam, és utána jöttem fel, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, el kéne beszélgetnünk.
1: Oké, de még mindig nem tartunk ott, hogy és akkor mikor jöttek az állatok?
2: Igen, tehát emellett én már eljártam egy parkba, úgy hívták, hogy Reptilandia Park, ez Grand Canarián volt, ami egy ilyen privát gyűjtemény volt, és én oda szegődtem segítőnek, hogy én önkéntesnek, hogy én annyira szeretnék ezekkel az állatokkal foglalkozni, krokodilok, mérges kígyók, stb., és akkor ott ő tulajdonképpen befogadott, mentorommá vált, és akkor ő adott egy olyan lehetőséget, hogy jó, jöhetsz ide, és akkor takaríthatod itt a krokodil kakit. Tehát, hogy
1: ingér.
2: Magyarán... Igen, hát természetesen örülhettem. Akkor a kiváltság volt nekem, hogy én ezt csinálhatom, hogy ez hihetetlen.
1: Mi ebben a jó neked, vagy mit élveztél benne?
2: Én úgy érzem, hogy ha valaki erre született, én amikor tréningeket tartok ápolóknak, kezdő haladó ápolóknak, és mindig visszajövök ehhez a szituációhoz, amikor én kezdtem, és én kitakaríthattam egy kifutót, ahol a krokodilok voltak, én szó szerint összekentem magam, mint egy indián azzal a mocsokkal, ami ott volt, és éreztem azt a szagot, most ez nagyon furán hangzik. Annyira élveztem, hogy én ezt csinálhatom. Miért? Mert én azt éreztem, hogy én erre születtem, ezt szeretném csinálni, de erre nincs iskola. Téged itt senki nem vesz fel, hogy menj be a krokodilok közé, ha nincs tapasztalatod. Ez egy ilyen nagyon nehéz.
1: De hogy nincs tapasztalatod, honnan lesz tapasztalatod, pontosan, ha nem mész be hozzájuk valamikor?
2: Hát valakinek adnak lehetőséget, mint ahogy én kaptam, hogy oké, menj be, mert azért ez hatalmas nagy felelősség.
1: Gondoltak, itt van ez a magyar srác, nem kár érte, menjen be ő. Ha kijön, akkor megmarad.
2: Ezt nem féltem, de úgy tartottam, és kérdeztem, hogy mit tudok csinálni, ha nekem indul egy ilyen krokodil. És akkor adott egy seprű nyelet a kezembe a gym, a mentorom, és azt mondta, hogy tartsam oda elé. Mondom, ennyi? Azt mondja, igen. És bementem, és akkor egyből nekem.
1: De hát ez mindenki tudja, hogy a krokodilok a seprűtől nagyon félnek. Tehát, hogy ha van természetes ellenség a krokodilnak, akkor az a seprű.
2: Egyébként nevetni fogsz, de ez így van.
1: Tényleg?
2: Igen. Elmondom, hogy mi a trükkje. Tehát a krokodilok nagyon érzékenyek az orrukra, utálják, hogyha valaki hozzáér. Én most már seprűnyél nélkül bemegyek, egy akármekkora krokodil, és hogyha hozzáérik az órához, akkor az a krokodil azt nem szereti, és annak nem fog tetszeni. Na most két lehetőség van, vagy neked ugrik, vagy elfordul és visszamegy. És a legtöbb esetben megfordul és visszamegy. Ha nem, akkor egy még egyszer rákölt, és határozottan mondani, hogy te menj vissza.
1: Hát ha még van kezed,
2: igen,
1: akkor még
2: hát tudsz. Ezt azért tudni kell, hogy vagy. De ez tényleg így van. Tehát a seprűnyélet oda tartod, és akkor először így tolt, mert látta rajtam, hogy én azért még béna vagyok, és így tolt a seprűnyéllel együtt, és így tolt bele a vízbe, de aztán úgy rájöttem, hogy tudom ezt így kontrollálni.
1: Olvastam, hogy nem szeretett, ha azt mondják rád, hogy bátor vagy, de nem volt soha félelem érzeted, amikor ilyen vadállatok közelében voltál? Félni nem féltél soha?
2: Például, amikor először bementem egy aligátor, ez egy nagyon nagy aligátor, ott is így kinyitott száját, és rám böfögött, úgyhogy a hajam így hátra. Tehát ott azért úgy megállt egy picit úgy bennem, hogy úristen. Utána nem. Tehát soha nem éreztem félelmet. Adrenalint, meg ilyen hatalmas löketet, hogy éreztem, hogy szét robbanok így, de az örömtől, tehát hogy nem félelemtől.
1: Azt azért érzékeled, hogy nem ez a természetes reakció, tehát az emberek általában a vadállatoktól félnek.
2: Igen, én azt érzem.
1: Az a természetes, ha félünk tőlük?
2: Számomra az, amit én érzek, hogy ez teljesen normális, de én azt látom mindenki máson, hogy őnáluk pedig az a természetes, hogy az emberek, főleg a mérges állatoktól félnek, joggal. Tehát én ezt megértem, de én egy teljesen én opozit, tehát egy teljesen visszájára, nem tudom, hogy, de így alakultam ki. Engem vonz, engem mindig vonz.
1: Nem jártál ennek utána, hogy ez hogy alakulhatott így ki benned?
2: 4-5 éves lehettem, amikor megláttam egy kitömött kobrát egy kirakatban, rámutattam, és mondtam a szülőm, nekem én azt a kígyót akarom átölelni. Olyan vonzást éreztem, hogy nekem ez így bevonzott. Amikor mondtam, hogy szeretnék most már mérges kígyókkal is foglalkozni, akkor még a szüleim azért mondták, hogy nagyon jó, meg minden, de azért azok nagyon veszélyesek. Tehát azokat nem kéne fogdosni. És aztán felnőttem, és rájöttem, hogy dehogy nem. Nekem ez az életem. Nekem őket meg kell fognom.
1: De miért? Nagyon sok ismerősöm tart otthon kígyót. Meg látom én is, hogy különböző ilyen kisállatkereskedésekben kígyókat árulnak, hogy a gyerek vigye haza, vagy az ember vigye haza. De a kígyónak nem az a természetes közege, hogy otthon egy teráriumban tekereg.
2: Én se tartok állatokat otthon, és én se tartom jónak azt, hogy teráriumban tartani állatokat, de azért egy kígyónak, mivel teritoriális állat, igencsak meg lehet csinálni úgy a helyét, hogy teljesen otthon érezze magát, és hogyha megfelelő hőmérséklet, páratartalom, pár, illetve táplálék van a számára, akkor a kígyó nagyon jól tudja magát érezni, ha valaki tényleg profi módon tartja.
1: Kígyónak a természetes ellensége?
2: Hát sok van azért, melyiknek melyik, mert például ugye vannak olyan kígyók, amelyik kígyókat esznek, tehát annak például a másik kígyó az ellensége, de madarak, ragadozó madarak, mongúzok, meg hát illetve a legnagyobb az az ember, tehát amiért én harcolok, tehát amiért én inkább természetharcosnak hívom magam, nem suttogónak, mert ez a suttogó az ilyen érdekes dolog, de én nem suttogok az állatokhoz, hanem így, ez úgy csak úgy jön belőle.
1: Hát lehet, hogy volt ez a Suttogó című film,
2: igen,
1: és
2: abból ez ebből jött, de én azt mondom, hogy harcos vagyok, tehát én harcolok ezért.
1: Megint egy rövid szünet, de folytatjuk. Gönczi Miklós a vendégem a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gönczi Miklós természetharcos, akkor így...
2: Hát,
1: így?
2: Talán ez leginkább, igen.
1: Így ismernek téged a nagyvilágban, nem?
2: Igen.
1: Hogy
2: igen.
1: Hungarian Wildlife Warrior.
2: Warrior, igen. Igen. Hát mindenképpen oda vigyeztettem, hogy magyar, mert több ilyen természetharcos van, hál' Istennek nem én vagyok egyedül.
1: Azt mondod, hogy te egy ilyen késztetést érzel, hogy neked a kígyókkal kapcsolatba kell kerülni. Azt is elmondtad egy korábbi interjútban, hogy a kígyók viszont nem nagyon hallanak, tehát hozzájuk nem tudsz beszélni. Megismernek téged? Tehát van olyan kígyó, aki téged felismer, hogy ó, hát ez a Miki, ez jó ember.
2: Mert ez nagyon nehéz így megállapítani. Egy kígyó, akár egy nagyon veszélyes méreggel ölő kígyó, például egy királykobra vagy egy gabonivipera, tolerálni tud egy embert, és számomra ez a leghatalmasabb, ez a maximum. Tehát, hogyha engem tolerál egy kígyó, kézbe fogom, és ő nem akar engem, pedig simán meg tudna ölni, de nem akar, és nem öl meg, tehát én ott akkor azt mondom, hogy én megtettem a dolgot.
1: De egyből megismerik ezt a kígyók, vagy egyből felismerik rajtad, hogy te az az ember vagy, aki őket segíti, barátként közelít, nem bántó szándékkal?
2: Ez nagyon összetett, nem az én személyemről szerintem van szó, hanem ahogy én hozzáállok. Tehát, hogyha más is ugyanígy áll hozzá, szerintem ez másnak is ugyanígy menne. Egy nagyon nagy dolog van, hogy az embert a saját egója viszi előre. Hmm. Mindig saját magát nézni. Én, amikor az állatokkal foglalkozom, amikor nem, akkor én is természetesen, nekem is van egóm, én is szeretnék ezt, azt elérni, csinálni, de amikor az állatokkal foglalkozom, akkor nincs, megszűnik az egóm. Nem létezek én, mint hogy egó, ilyen nincs. Én leveszem ezt a kabátot, és azzal az állattal úgy foglalkozom, csak ő számít. Hmm. És hogyha én ott meghalok, ez most hülyén hangzik, de ez így van, akkor meghaltam. Tehát ez ennyi. És én ezt mindig belekalkuláltam, és ezért visszacserébe mindig azt kaptam, nem akartak megölni az állatok.
1: De soha nem is sérültél meg?
2: Komolyan nem. Hát kisebb krokodil, harapások, komodai varánusz, kisebb kígyók, ilyen-olyan, de komoly
1: baleset. De nem bántó szándékkal, tehát nem akartak neked ártani, hanem...
2: Soha. Soha. Pedig rengeteg királykobrákat fogdostam, akár többet is egyszerre. Nagyon veszélyes méreggel ölő kígyókat is kézzel, tehát én nem használok nagyon kampókat, meg ilyen csipeszeket, meg pláne, amivel esetleg bántani tudják az állatokat, ezek a csipeszek meg tudják
1: törni. Te puszta kézzel közelítesz a krokodilhoz, a kígyóhoz.
2: Igen, ilyen extreme free handler vagyok, ezt tudják angolul. Ha. Ez azt jelenti, hogy teljes mindent a saját kezével. Tehát én nem használok fémeket. Abban hiszek, hogy egy tapintás, egy ilyen kettőnk között kialakult kapcsolat sokkal nagyobb, sokkal több, mint egy fémmel, hogyha fogdosom az állatot 2 méterrel magamtól eltolva. Azt abban nem hiszek.
1: Vadállatok az szeretik, hogyha az egy ember hozzáér? Tehát lehet érezni, hogy azt tudják élvezni, ahogy mondjuk te hozzájuk érsz?
2: Elvileg nem, gyakorlatilag igen, erre tudok mondani élő példát. Én Maláziában királykobrákat mentettem, és ott meditáltam, tehát csináltam ilyen meditációkat, és velük. Mm. És azt elértem, hogy a királykobra például a nyakamba volt, de ilyen 3 és 4 méteres kobrákról beszélünk, aki egy marásra 100 embert le tudna mérgezni. És volt olyan, hogy elsiklott a csuklom fölött, és ugye érezte a szívdobogásomat, igen. És a kígyóknak itt körülbelül középen lehet érezni a szívüket, mert itt van, és ott megállt, és én éreztem az ő szív zörejét, ő az enyémet, és ott álltunk, és néztük egymást, és esküszöm, erről van videóm is, és ott néztük egymást, és akkor rájöttem, hogy ez másképp nem is lehet. Úgyhogy igen, van ilyen. Velem ez megtörtént, és nem egyszer, hanem én 27 királykobrát mentettem szám szerint Maláziába, és szinte az összeset kézzel ugyanígy fogtam, meditáltunk, és egy marásom se volt, de még intenció sem.
1: Te állatokat mentesz. Ki elől kell megmenteni ezeket az állatokat, és mi lesz velük, miután megmented? Hol jelzik, hogy haló, nekem segítségre van szükségem?
2: Leginkább sajnos az emberek elől.
1: De ez mi azt jelenti, hogy te bemész magánházakba, és onnan kiszabadítod ezeket a...
2: Akárha kell. Tehát én mindenre elszánt vagyok. Tehát, hogy tényleg engem le kell lőni, hogyha meg akarnak állítani. ilyen szinten nem ismerek tréfát. Én ezt úgy kezdtem, ezt az állatmentést, hogy én elindultam annak idején Dél-Kelet-Ázsiába, abban az időben Ausztráliában laktam, éltem 2 évet, és sokat utaztam a környékem. Melanéziában, Vanuatu, Japán, Ázsia, Dél-Kelet-Ázsia, stb.
1: Ugye, hogy van olyan, hogy Vanuatu?
2: Van.
1: Azért szerkesztő nem hitt el, azt hitt, hogy kitalálta.
2: Melanézia, ahol szőkehajú afroamerikai négerek élnek. Nagyon érdekes. Tehát, hogy hihetetlen.
1: Egyszer volt egy angol tanárom, ő Vanuatu-ról származik.
2: Ez például gyönyörű hely.
1: Még nem jártam ott sajnos. Jó, zárójel bezárva, oké.
2: Tehát, hogy én elmentem, és elindultam Dél-Kelet-Ázsiába, azon belül is Szumátrára, Indonéziának az egyik szigete. Én nekem az valahogy beakadt, ez nekem nagyon tetszett, nagyon sokat olvastam róla, és én ott elkezdtem utazgatni Szumátrán, illetve Borneón, és rengeteg majmot láttam, kikötve, ketrecbe, és akkor ott nekem azt éreztem, hogy nekem ott meg kell ezt menteni, hogy ezt nem lehet, hogy egy majom egy ketrecbe.
1: De miért voltak ott ketrecbe?
2: Hát sajnos sok ember így tartja őket.
1: Ja, értem. De mire használják?
2: Van, aki rabszolgaként, hogy fölmászon a kókusz, pálmára, és lehozza a kókuszt, láncon, szörnyű. Van, akit meg kicsi korában megvesznek, utána ugye fölnő, elvadul, attól félnek, hozzá nem érnek, de ott azért tartják, és akkor rizseletetik. Tehát ilyen szörnyű körülmények. És akkor én ott kezdtem el autodidakta, mindenféle szponzoráció nélkül állatokat menteni, minden pénzemet, amit kerestem, mondom, nagyon jó, kerestem mindenhol, nagyon sok pénzt, minden pénzemet arra költöttem, hogy az ilyen állatokat megmentsem. Úgyhogy nem vártam belőle semmi benefitet, tehát a semmi pénzt, és ez így is volt, soha nem fizetett nekem senki, és a végén elértem oda, hogy voltam 33 éves, Indonéziában 20 dollár volt a zsebemben, ettem egy tárist, és nem tudtam, hogy holnap hova fogok menni.
1: Egy ilyen állatot, aki láncon van tartva, vagy ketrezben vissza lehet helyezni a vadonba?
2: Nagyon sok esetben.
1: Vagy te hova mentetted meg őket?
2: Nagyon sok esetben nem, több esetben nekem sikerült, én ilyen fél vad tartásba tudtam a legtöbb ilyet egyébként visszavadítani. Én ott éltem, a dzsungel közepén, például a dajakokkal. A dajakok ilyen volt kanibál törzs, akik engem befogadtak.
1: Erről olvastam, erről majd azért beszéljünk.
2: Tudunk beszélni, elég sok dolgot tudok róluk. Én velük éltem, és ők befogadtak, és ők mindent adtak nekem szállást, hát én nagyon puritán, persze se elektromos állam, se internet, semmi. Én ott éltem, és én ott tartottam ezeket az állatokat, úgyhogy építettem nekik saját kézből kifutókat. Fölmértem az állat állapotát, hány éves, túl öreg, vagy esetleg elég fiatal ahhoz, hogy még lehessen esélye, és ha úgy láttam, hogy lehet, akkor foglalkoztam vele, úgyhogy akkor visszavadítani. És nagyon sok esetben sikerült a félvadtartás, ez azt jelenti, hogy elment az állat, egész nap szabadon volt, és este hazajött aludni, egyedül bement a saját kifutójába. Tehát ez számomra, ez volt a
1: csúcs. És most majmokról beszélünk.
2: Majmok, igen, főleg makákok, illetve orangutánok is.
1: Hogy kerültél te egy volt kannibál törzs közelébe? Azt mondod, befogadtak. Hát, kannibál lennék. Na, jön a friss hús, hát jó, hogy befogadtak.
2: Amikor én oda kerültem, akkor már nem voltak kannibálok, tehát nem gyakorolták a kannibál kultúrájukat. 95-ben volt az utolsó harcuk, a dajak a madura törzsel, akik lemészárolták egymást, és levágták a fejüket, és megették egymásnak a belső szervét, tehát ott nagyon durva dolgok történtek. Viszont én ott arra utazgattam, pontosan királykobrákat például keresve, és megismertem egy ilyen embert az egyik faluból. Ő mondta, hogy menjek el hozzájuk, meg kínálnak kávéval, vagy üdítő, vagy nem tudom, és így megismertem az egész falut.
3: Olyan jót fogsz aludni tőle.
2: Olyan rendesek voltak, komolyan befogadtak, nagyon szerettek.
1: De és akkor meséltek erről? Tehát te tudtad őket kérdezni arról, hogy milyen volt a kannibál lét?
2: Volt egy barátnőm ott, egy nagyon kedves barátnőm, aki beszélt angolul, de viszont abból a törzsből való volt.
1: Értem.
2: És akkor ő nekem így tudott mindent fordítani, úgyhogy és nagyon érdekes dolgokat mondott.
1: Hú. És amikor még kannibálok voltak, tehát ettek emberhúst, azért ettek másfajta húst is, vagy ők az emberhúsból táplálkoztak csak?
2: Nem, más húst ettek, és az emberhús csak akkor ették, hogyha harc
1: értem.
2: Közben megsérült, vagy megöltek valakit, és akkor tulajdonképpen ilyen rítus szinten megesszük akkor a másiknak a máját. Ez nagyon durva, nagyon undorított, ez így volt.
1: Tehát nem a táplálkozás miatt ették, hanem...
2: És teljesen átváltottak, szinte vegetáriánusan.
1: Teljes vegetáriánizmus.
2: Nem teljes, de szinte. Olyan volt, hogy én ott éltem, 6 vagy 7 hónapot voltam velük, tehát ott leveleket ettünk. Tehát én ilyen 65 kilósan jöttem haza.
1: Nem, mondjuk te most is úgy nézel ki, mintha csak leveleket ennél.
2: Nem, azért nem.
1: De eszel húst egyébként?
2: Keveset, de igen, de inkább növényi táplálkozás az alap.
1: Előzetes információim alapján van elég jó megoldásod az emberiség táplálkozására hosszú távon. Úgyhogy ezzel megyünk tovább. Kis szünet, és aztán folytatjuk. Okay. Gönczi Miklós a vendégem, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gönczi Miklóssal beszélgetek, aki a magyar természetharcos, és azért gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit a táplálkozásról, mert a rovar fehérje azon a környéken, amiről most az előbb meséltél, ott valószínűleg nem annyira idegen, mint amennyire itt nálunk.
2: Ez megint undorító hangzik, de egy óriás favájó rovaroknak a pontróját sütötték meg, és mondtam, hogy hát ez szörny, és mondták, hogy ez
1: hát nem is
2: finom.
1: Hangzik jól, igen.
2: Igen, de viszont annyira finom volt, gyakorlatilag olyan...
1: Mihez hasonlító?
2: Mint hogy a szalonnát, sült szalonnát ettél volna. Tehát, hogy eszméletlen.
1: És csak simán olajon megsütik.
2: Igen, olajon, és akkor kis csili, kis só, és az volt a fehérje forrás.
1: Na de várjál! Mint ahogy mi mondjuk nevelünk állatokat azért, hogy aztán később azokat megegyük.
2: Igen.
1: Ott nevelnek pondrókat nem. Azért, hogy aztán később megegyék? Vagy hát csak ezeket megtalálják?
2: Megtalálják, gyűjtögető vadász-halász életmódot folytatnak, semmit nem tartanak, semmit nem dolgoznak azért, hogy legyen étel, hanem kimennek és keresgetnek. És ma például találtak ilyen pondrót, holnap pedig találunk lyukafalevelet, és azt tesszük.
1: Szöcske, bogár, bók, nem tudom, tehát minden ehető az nem, ő kultúrájukban?
2: Ott igazából ilyen pondrókat, tehát ilyen hernyókat ettünk leginkább.
1: Mert illetve, azokban van a fehérje azért?
2: Egy ilyen nagy farönkbe, egy ilyen korhat farönkbe akár 5-6 kilót is találnak, és az komoly táplálék az egész családnak akár. A hozzáállásukról, tehát amit ott láttam, ott éltem, nagyon sokat tanultam, hogy alkalmanként volt hús az asztalon, vagyis a földön, mert ott nem volt asztal, földön ültünk, de ilyen, hogy például karácsonykor volt egy csirke, és arra voltunk 27-en, és hogy ez a 27 ember egy darabot elvett abból a csirkéből, és hogy mekkora, milyen értéket képvisel a számukra, amíg a fehér ember...
1: Hát legalább 8 disznót leöl.
2: És abból lehet, hogy a fele a kukába végzi, tehát hogy mekkora különbség. És amikor onnan hazajöttem, akkor erre rájöttem, hogy elmentem egy ilyen bevásárlóközpontba, hogy mi folyik itt, hogy az a rengeteg hús, és annak a fele kukába fogja végezni, és szerencsétlen álltok.
1: Más mit csinálnak a szeméttel? Van egyáltalán hulladék? Hát,
2: nem nagyon. Meg ami van, azt elégetik. Tehát az ilyen nagyon belső falvakba tényleg, tehát így önfenntartó. Tehát hogy nem is nagyon ismerik az ilyet, hogy nem organikus dolog. Az igényszintjük teljesen más.
1: És mesélsz nekik arról, hogy amúgy a világban ez hogy működik?
2: Igen. És
1: szörnyűködnek? Vagy mi?
2: Nem, hanem hogy hú, de érdekes. Ő nekik ez nem kéne. Ah. Igen, ők boldogok így.
1: Ők nem utazgatnak? Ők nem akarnak másfajta életet élni, mint amit éppen élnek?
2: Van közülük, aki kiválik, és mondjuk tovább tanul, elmegy a nagyvárosokba, és tanul, és lesz belőle egy olyan ember, aki esetleg utazni is képes, vagy tud, de a legtöbb nem. A legtöbb a kultúráján belül marad, és azt viszi tovább, és azt élvezik, és ez egy ilyen háborítatlan világ, és ez szép, és ez jó is, hogy így van.
1: Mondtad ezt korábban, hogy ugye te megmented az állatokat, de ezzel példát szeretnél mutatni, és tulajdonképpen neveled az emberiséget arra, hogy ezek a vadállatok nem feltétlenül akarják az embert megölni, tehát nekünk sem kell végezni velük ahhoz, hogy védjük magunkat. Na de mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk nincsenek olyan jó barátságban a természettel és a természetbeli állatokkal, vadállatokkal, mint te, akiknek mondjuk csak az egyetlen egy lehetősége megmenekülni, hogyha mondjuk kárt tesz abban a vadállatban.
2: Tehát úgy érted, hogyha valaki saját életét védve öl meg egy állatot?
1: Hát mondjuk véletlenül elkezdek sétálgatni a dzsungelben, és jön egy mérges kígyó, és azt gondolom, hogy én csak úgy tudok megmenekülni, hogyha rálépek a nyakára. Mondtam egy nagyon durva példát.
2: De ezt nagyon jól mondod, mert a 99% az embereknek ezt gondolja. Tehát az én misszióm az leginkább az, hogy az ilyen hozzáállást próbáljam meg megértetni az emberek, hogy ez teljesen alaptalan. Soha az életbe egy mérges kígyó sem fog hozzád oda menni, hogy téged megöljön. Ilyen nincs. Az, hogy véletlen rálépsz, mondjuk te mezitláb mész a dzsungelbe, és rálépsz egy mérges kígyóra, ilyen előfordulhat bizonyos helyeken, akkor így jártál, és én azt gondolom, hogy akkor te a természetből kivetted a részed, te nem voltál olyan okos, hogy cipőt húz, ennyi. Tehát, hogy ez szerintem benne van a pakliba. Én szerintem az állat nem tehet róla, nem kell megölni azért, mert ha esetleg még egy embert is így megsebez, mert hát nyilván én, ha bemegyek az őserdőbe, mondjuk jó, én mezitláb mászkálok, tehát nekem nincs, én nem szeretem. De én egyből észreveszem a mérges kígyót, tehát ez más, de egy civil...
1: Oké, de az vagy te, akinek igen. Ilyen különleges szenzorai vannak, aki kifejezetten azért mész oda, hogy esetleg találkozz a mérges kígyókkal. Ha én mondjuk csak levelet akarok enni a dzsungelben, és mégis jön a mérges kígyó, akkor honnan fogom tudni, hogy ő nem akar engem bántani? Tehát, hogy neki amúgy volt már vacsorája, és nem én leszek az.
2: Onnan, hogy a mérges kígyó soha nem jön. Tehát úgy kezdődik az egész, hogy mindig elmegy az embertől, mindig fél. Tehát mindig mi vagyunk azok, akiktől legjobban félnek az állatok. Tehát, hogy a találkozás egy abszolút véletlenszerű maximum, és akkor is az, hogy a kígyó rád néz, megijed, mert ő neki tulajdonképpen egy probléma, hogyha egy ember van előtte, veszélyforrás, úgyhogy minden esetben el akar menekülni. Ha sarokba szorítod az állatot, és nem tud, na akkor lehet támadékony.
1: Tehát akkor ő úgy védekezik, hogy bennem kárt tesz.
2: De nagyon sok esetben még akkor sem a mérges kígyók száraz marással imitálnak, mutatják, hogy ők milyen erősek, de nem akarnak még akkor sem.
1: Tehát a jelzéseket adnak, hogy igen, jobb, ha innen elmész, haver.
2: Igen. A legtöbb esetben ez így van. A legritkább esetben van az, hogy valaki elmegy az erdőbe, az őserdőbe, és ott lemari egy kígyó. Van ilyen, de ez nagyon ritka.
1: És egyébként az emberek bárhol a világon, ott azon a környéken fogyasztanak kígyóhús? Tehát az ehető a kígyóhús?
2: Nagyon sok esetben igen. Én ezeket próbálom, ezeket a kultúrákat, meg ezeket a szokásokat leamortizálni, hogy úgy mondjam, hogy megmondom nekik, hogy miért. Hát annyi minden más van.
1: Kuriózumként igen. Eszik, vagy azért, sajnos. Mert mondjuk csak az a táplálék?
2: Hát inkább ilyen kuriózum, meg ilyen hit, hogy az
1: a cápa, uszony,
2: igen,
1: ami...
2: Pontosan. Igen. Sajnos. Van ilyen, igen, sok esetben. Kutyát, kígyót, tehát mindenfajta.
1: Krokodilt is?
2: Hogyne. Hát a krokodil farmok vannak, ahonnan én nagyon sok állatot mentettem nagyon sok esetben, mert krokodil
1: azért
2: farmok...
1: Azért tartják igen. őket, hogy aztán később levesbe végezzék?
2: Igen, hát ez Észak-Amerikában is így van az aligátorokkal, tehát egy civilizáció, ami azért ugye elég komoly szinten van, és ők bizony tartanak, az egy megegyék, tehát barbecue aligátor, az teljesen normális az amerikaiak számára. Illetve a bőrük miatt.
1: Én most azért nem szólok, mert csak mondom a hallgatóknak, mert tátott szájjal nézek. Sajnos, és nem azért, mert megéheztem, hanem egyszerűen én mindig azt gondoltam, hogy az amerikaiak olyan jók, akik feltalálták a rock'n'rollt, meg a kólát, meg a hamburgert, meg a jó dolgokat.
2: Igen, de sajnos
1: és esznek
2: is.
1: Krokodilt.
2: Igen, hogyne.
1: Már nem szeretem őket annyira. Én kaptam egy felkészítő anyagot, amiben az van, hogy te szívesen beszélsz a karmáról. Hogy nagyon. A karma az hogy jelent meg a te életedben?
2: Ha valaki elkötelezi magát valami iránt, az teljesen mindegy, hogy mi legyen, és az tényleg szívvel, lélekkel úgy végzi azt a dolgot, hogy nem vár érte köszönetet, illetve se pénzt, se semmit, hanem tényleg csak szenvedélyből és szívből csinálja, akkor a karma előbb-utóbb fölöleli ezt az embert, és megad neki minden olyat, ami nem is gondolt volna, hogy esetleg ezt el lehet. Mint például az én esetemben, aki tényleg éveket töltöttem elő úgy, hogy mondom, a földön aludtam a dzsungelben, minden pénzemet, ami volt, mindent elköltöttem arra, hogy tulajdonképpen non-profit állatmentőként annak az állatnak, akinek senki nem adott esélyt, meg egy fillért se az életért, hogy ő neki valamivel jobb legyen, mert én ezt nem tudtam elviselni. Nem is promotáltam magam, hogy én állatmentő lennék, és akkor hívjatok, és ajánlatok munkát. Kaptam volna munkalehetőséget ilyen-olyan állatkertekbe, soha nem vállaltam el semmiet. Tehát inkább mondom, $20 a zsebembe ültem, és nem tudtam, hogy holnap mit fogok enni. Éveken keresztül mentek ezek a mentéseim, és annyi, hogy én posztoltam, hát akkor még úgy, hogy csak a Facebook volt, egy-két ilyen mentésemet, és azért ez elég sok körbe megjelent, és voltak olyan emberek, akiknek tetszett, és egyszer csak kaptam egy telefon.
1: Tehát puszta kézzel, extrém...
2: Freehandling-gel
1: elmentél állatokat menteni, plusz még egy kamerát is tartottál a kezedben, hát, hogy ezt meg
2: telefon, hol kamera, hol telefon, hol víz alatti kamera, mindig amin volt. Mindig volt valami, mindig. Nagyon rossz minőség
1: tehát,
2: volt.
1: Csak egy kezed legyen, ha még védekezni is kell, igen.
2: Hát nem, de ezeket én mindenképpen meg akartam örökíteni.
1: Na úgy, igen, és akkor ezeket megmutattad a nagyvilágnak, posztoltam. És a nagyvilág hogy reagált rá?
2: A nagyvilág úgy reagált, hogy egyszer csak kaptam egy telefont, akkor mondom, Indonéziában ültem egy ilyen bárban, ettem a rizst, egy Lombok szigetén volt, ez Bali mellett, és ott kaptam egy telefont, hogy hol vagy, egyik ismerősem, egy új-zélandi zoológus, aki engem már követett évek óta a munkásságot, és hogy merre vagy, szoktunk beszélni, merre vagy, Indonézia, mondom, honnan tudod, hol a kamera? Nem, azt gondoltam, hogy ott vagy, és akkor mondom, igen, itt vagyok, és miért? És mondta, hogy hát mert Indonéziában van egy ismerősöm, aki gondolkozik, hogy csinál egy ilyen rehabilitációs központot magánkéz, van, és te lennél oda a tökéletes ember, aki a kreatív direktorként, igazgatóként az egészet tudnád támogatni, és mondtam, hogy én, mondta, hogy te. És hogy menjek, és találkozok ezzel az emberrel, mert hogy olyan beállítottsága, mint én, és elmentem, találkoztunk, és akkor ott tulajdonképpen én ott elkezdtem dolgozni neki, mint kreatív direktor, tehát hogy én alakítottam ki az összes kifutót, a dizájnt, programokat, mindent. Tehát hogy fogjuk az állatokat menteni, rehabilitálni, stb.
1: Tehát a mentett állatoknak lett helye is egyből.
2: Igen, illetve visszavadítási programokat kezdtem el építeni, illetve az ottani állatok meglévő idő szakában, amíg ott tartottuk, hogy azokat hogy kell tartani, hogy kell kialakítani a kifutójukat, hogy azok teljesen otthon érezzék magukat, mit kell adni nekik enni, hogy kell hozzájuk viszonyulni, stb.
1: És azt jól tudom, hogy aztán ez nem csak ott Indonéziában történt, meg veled? Tehát, hogy aztán ezt a know-how-t tovább tudtad vinni máshova is.
2: Tehát onnan kaptam egy telefont, hogy az Abu Dhabi Sheikh szeretne felajánlani nekem egy munkát, tehát, hogy mondom nekem. Tehát, hogy az nagyon komoly szint volt, az már világszínvonal, ugyanis ott a világ legnagyobb emberállattal készült safari parkját kellett megcsinálni.
1: De ez azt jelenti, hogy ott Abu Dhabiban kell megmenteni az állatokat, vagy máshol mentett állatokat visztek Abu Dhabiban?
2: Pontosan. Alainban volt, Abu Dhabihoz tartozó város, és ott építettük ki ezt a központot, viszont az állatok Afrikából főleg voltak, rossz körülmények között tartott, oroszlánok, stb. Elefántok mentettek, hogy ott elszállásolva szabad körülmények között. Tehát ez olyan projekt volt nekem, hogy az az életem projekt.
1: És ez azóta ezek a parkok működnek?
2: Hogyne. Tehát, hogy ne. Azóta is működnek, most már látogatható is, és hát egy örök élmény. Tehát oda belépsz, és nem látsz ketreceket, nem látsz fémet, minden tiszta, olyan, mint hogyha a szafariba lennél kint a szavannán Afrikában.
1: Nem tudom, mennyit vagy hajlandó beszélni a magánéletedről, de mindez, amit most megtudtunk róla, tehát nyilván még jóval hosszabban lehetne beszélgetni, de azt gondolom, hogy ebbe hogy fér bele egy párkapcsolat, hogy egyszer itt élsz, egyszer ott élsz, úgy mész el, hogy lehet, hogy az utolsó napod, mert találkozol egy olyan mérges kígyóval, aki véletlenül, de mondjuk beléd ereszti a mérgét, hát így azért elég nehéz lehet párkapcsolatot kialakítani.
2: Szerintem ezt így biztos nehéz lehetett volna, hogyha mondjuk én megnősülök itt Magyarországon, és akkor mindig viszek magammal, tehát családot, stb. Ez így nem volt, hanem mindig, ahol voltam, ott mindig kialakítottam a kapcsolataimat, voltak barátaim, barátnőim, tehát hogy aztán most 2,5 éve megnősültem, hál' Istennek, ő egy állatorvos, együtt dolgozunk egyébként, nem pont egymás mellett, de ugyanannál a cégnél, ha így lehet ezt mondani.
1: Amennyire én ismerem a nőket, hát mindenki aggódna, jaj, hát ne menj már oda, hát már voltál ott eleget, minek még egyszer, nem kell még egy majmot megtenni, nem kell még egy krokodil mellé befeküdni.
2: Ez számunkra egyértelmű, ő soha nem adna nekem ilyen tanácsot, hogy ne csináld. Sőt, ha visszatérhetek arra, hogy még az édesanyám is, aki azért a legjobban félt, amikor legelőször meglátott engem például egy baboni viperával a kezembe, azt mondta, hogy na most meg vagyok nyugodva, mert látom, hogy milyen szinten vagy megnyugodva, amikor egy ilyen kígyóval foglalkozott. Tehát nekem ez elég volt látni, úgyhogy megbíznak bennem tényleg, hogy nem csinálok olyan dolgot, amit nem kellene.
1: Itthon találkozhatunk mérges kígyókkal?
2: Hát már találkozhatunk természetesen. Rákosi viperák is van.
1: Na hát itthon. Igen, tehát jön egy csikló, már akkor sikítunk.
2: De nem veszélyes, egyik kígyó sem, tehát hogy nem, tehát ezek az itthoni viperák abszolút soha nem támadják meg az embert, ha csak valaki össze-vissza akarja őket fogdosni, illetve bántani, de amúgy abszolút nem.
1: Én nagyon-nagyon nagyra tartom mindazt, amit te csinálsz, vagy amit elértél az életben. Az meg, hogy a Hungarian szót oda tetted a jelződ, vagy a foglalkozásod mellé, vagy elé, hogy te egy természetharcos vagy, de a magyar természetharcos, attól meg ilyen büszkének érzem magam. Azt érzem, hogy én is ott vagyok. Veled. Igen,
2: pontosan. Ez a lényege. Én is nagyon büszke vagyok, hogy magyar lehetek, és ennek nagyon örülök.
1: Gönczi Miklós, kösz, hogy jöttél, és hogy meséltél.
2: Köszönöm én is nektek.
1: Szép estét.
2: Sziasztok.
3: Műsorajánló.
4: Rock City! Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City.
3: Holnap reggel várunk Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
4: És a G-Master zenél. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskó.
3: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
4: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Védit is.
4: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren,
5: ahol az End of Paradise a vendég, meg a Boga.
4: Pinteken Győrben a Városháza téren.
5: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
4: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
3: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
3: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
4: Rock City! Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben.
6: Itt a Retro Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Csak az ilyen, aki bír. Kosser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
3: A reklám után.
9: Hírek a Retrórádióban.
10: Polyák Gábor vezeti az új média tanácsot, nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra, 10 kilátó verseng az év kilátója címért. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megalakult az új média tanács, noha az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor médiajogász lett. Mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegátja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után kivonultak az ülésteremből. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is bírálta a történteket, szerintük valamennyi parlamenti pártnak képviseletet kellene kapnia a testületben. Magyar Péter miniszterelnök szerint ugyanakkor a Tisza szakmai szempontok alapján szavazott a jelöltekről. Bak András egyelőre nem tett javaslatot a legfőbb ügyészi tisztségre, miután a Tisza frakció jelezte, hogy nem támogatja jelöltjét Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben mondott véleményét. Javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter arra kérte az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. 10 hazai kilátó verseng idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az aktív kalandor felületén. A versenyről Bán Takás Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
11: Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
10: Mintegy 60 darab második világháborús robbanó szerkezetet találtak egy épülő csehországi autópálya nyomvonalán. A leletek között egy csaknem másfél méteres rakéta, tüzérségi gránátok és légvédelmi lövedékek is vannak. A tűzszerészek most átvizsgálják a teljes területet. A térséget a német hadsereg gyakorló térként használta a háború idején. Holnap már igazi kora őszi idő jöhet, napsütésből nem lesz hiány, de a gomoly felhők néha jobban összetorlódhatnak. Futózápor főként keleten, észak-keleten lehet. Délután 17 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől újabb felhők vonulhatnak fölénk, és elszortan el is eredhet az eső. Pénteken néhány zápor még kialakulhat, de a hétvégére már kisimulhat az időjárás. Több napsütés, mérsékelt szél és száraz idő várhat ránk, vasárnap akár 25 fokkal.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.